megmelózni a mai napon, de májusban lesz még egy hosszú hétvége. Bünköstkor, amikor egyébként jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál is igazi világsztárokkal és az összes Rádió 1 DJ-vel, most megjön az újabb nagyked,

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szerintem valakiről rengeteget elárul, hogy a siker mennyire változtatja meg, vagy megváltoztatja egyáltalán. Hát Kamrádról mostanra elmondhatjuk, hogy az évek alatt cseppet sem változott, ugyanott lakik, ugyanazok a barátai, és nem is hajlandó elköltözni abban a német kisvárosból, ahol felnőtt. Ez viszont egy újabb óriási siker tőle, az igazi mai sláger, a Hug

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ray Dalton, előtte viszont Balázsék roadshow-állomásai, mert pontosan egy hét is indulnak délutáni roadshow-ra, délután 5-től 8 óráig. Először hétfőn Győrben lesznek, aztán Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen következik, és nem csak Balázsék mennek, hanem a rádió egy DJ-k is 4-től 5-ig live mix, 5-től 8-ig pedig Balázsék.

0: mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő órában is szenzációs dalok, amiket már ki is válogattam, például készülök Ed Sheeran és Joel Corey újdonságával, de hozom Calvin Harris és John Newman párosát, sőt Farrukót is a Pepasszal, a kezdés pedig Taylor Swift lesz, na melyik dallal? A kezdés pedig Taylor Swift lesz, na melyik dallal?

0: látjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy egyórás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 órában állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi egy-két évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megyük pedig Rádió egy DJ-k, a Stadium Max és Metzger Vicky, akik ott lesznek a Rádió egy születésnapi fesztiválon, hogy az összes Rádió egy DJ, valamint, na hát a világsztárok, Cyril Sanford és a Swiss Disco is zenél majd május 24-én. Most viszont Alex Forren zenél, az igazi mai slágert hozza, ez az Ordinary itt a Rádió egyen. Kellemes éjszakát mindenkinek!
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy egy fociklub tulajdonost hozhatok? És nagy foci rajongót, Ed Sheerant, aki többek között úgy is valósítja meg az álmait, hogy a korábbi rajongó csapatába bevásárolta magát, és milyen igaza van egy kisebb, ugye angol klubról van szó, de így is nagyon menő a dolog. Ez meg az igazi mai sláger, a Camera méghozzá Siri remixében itt a Rádió 1-en.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Rócsó állomások Balázsékhoz beírva mindenkinek? Melyik a legközelebbi, ahol elmegyünk? Mi van hozzánk közel, Győr? Akkor jövő hétfő a mi állomásunk. A Sopron akkor kedd, szerda Szombathely, csütörtök Dunaújváros, péntek pedig Debrecen. Óriási ajándékok és óriási hangulat Balázsék délutáni rócsóján. Ez pedig egy óriási igazi mai sláger Joel Corytól a Galantisszal. Stay a little longer itt a Rádió 1-en.

csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, 6-tól jönnek Balázsék, a következő órában pedig jön Accent és Tóth

0: születésnapi fesztiválon is, május 24-én.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új kiadvány segíti a szülőket, hogy biztonságban tudhassák gyermekeiket az online térben. A digitális veszélyeket egyre nehezebb kiszűrni, de a megfelelő szabályok betartásával sokat tehetünk azért, hogy a gyerek élhessen az internet adta lehetőségekkel, viszont anélkül tegye ezt, hogy veszélybe kerülne. A szülői felügyeleti alkalmazások sokat segíthetnek, mondta a Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
3: Ezek a szoftverek segíthetik a szülőket abban, hogy a gyermekeikkel közösen kialakított a digitális léttel összefüggő szabályokat felügyelni tudják. Ezeket a szabályokat javasoljuk, hogy a szülő és a gyermek beszélje meg, és ezekhez nyújtson segítséget ez a szülői felügyeleti megoldás. Nem gondoljuk és nem is javasoljuk, hogy ezek a technikai megoldások jelentsék a teljes körű megoldást a gyermek digitális létével összefüggésben. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartsuk.
2: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu oldalon érhető el.
3: Kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartsuk.
2: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu

0: Öt tölt az interneten. 13 éves kor környékén a gyermekcsatornák helyét már az online tartalomfogyasztás veszi át. Az NMHH egy korábbi jelentésében úgy fogalmazott, a 8-15 éves korosztály tagjai átlagosan naponta csak nem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk előtt, kis túlzással pedig ami nem érhető el az okostelefonjukon, az számukra nem is létezik. 2022-ben a magyarországi internet használók 58%-a napi átlag 3 óránál is többet tölt a képernyő előtt.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

egyik csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is a legnagyobb kedvencek, ahogy az indításban is, a folytatásban is, Ray Dalton és a Do It Again, Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez a Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem akármilyen dolog 27 évesen meggyőzni egy akkora hangot, mint Norma Jean Martin, aki tényleg a legnagyobbak mellett vokálozott, de hát ez sikerült Hype Atonnak. Mondjuk nyilván Norma Jean Martinnak is könnyen volt, miután meghallgatta a demót, és azt mondta, hogy fű, hát ebből szerintem sláger lesz. És az lett a közös igazi mai slágerük, Hype Aton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. Ezt én itt a Rádió 1-en.

annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Három nagy hírem is van, bár szerintem alapvetően mindet tudjuk. Az első, Balázséknál a vadi játék indul a tavaszi nagytakarítás óriási nyereményekért. A második, jövő héten Balázsék roadshow indul, az állomások Győr, Sopron, Szombathely, Dunaujváros és Debrecen. A harmadik pedig, hogy itt a Rádió egyen szólnak a legnagyobb kedvencek, az igazi mai slágerek. Ezek között pedig az egyik legújabbat hozom most, Raytől. Szerintem szenzációs adal, és pont ez a lendület kell nekünk. Ilyenkor 3-4-5 magasságában Ray és a Where is my husband itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tervezési szakaszban a Debrecen-Máté-Szalka-vas útvonal felújítása. Tűzoltó napot tartottak. Dobonik Valett vagyok, jó reggelt kívánok! Tervezési szakaszba lépett a Debrecen-Máté-Szalka-vas útvonal korszerűsítése, írja a magyarépítők.hu. Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint a közbeszerzési eljárásban nyertes Kontúr csoport Kft. Tervezheti meg a 110-es számú vasútvonal Debrecen Apafa Máté-Szalka közötti szakaszán a hozzávetőleg 70 km hosszú egyvágányú vasútvonal modernizálását. Előkészítik a vasúti pálya átalakítását a 100-120 km/h sebességre a felső vezeték hálózat felújításával együtt. Vízvezeték csomópont építési munkák miatt mától ideiglenes forgalmi rend lép életbe az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésben, közölte a Debreceni Vízmű. Azt írták, a társaság beruházásában megvalósuló rekonstrukció során az ideiglenes forgalomkorlátozás a közúti és a gyalogos forgalmat egyaránt érinti, ezért fokozott figyelmet kérnek az arra közlekedőktől. A munkálatok várhatóan június 5-éig tartanak. Ma van Szent Flórián napja, vagyis a tűzoltók védőszentjének ünnepe. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon már hagyomány, hogy ebben az időszakban bemutatják tudásukat az érdeklődőknek. Hajdúszoboszlón 150 évvel ezelőtt alakult meg a tűzoltóság, így a kerekévforduló alkalmából idén itt tartották a tűzoltónapot. Tavaly júliusban a nagy vihar után a fürdővárosban és Debrecenben dolgoztak a legtöbbet a kárelhárításon a lánglovagok. A Szent Flórián naphoz kapcsolódó bemutató célja nem csak az, hogy az érdeklődők megismerjék a tűzoltók munkáját, de az is, hogy megtanulják a vészhelyzeti bejelentés pontos menetét. Ismertette Papkunk Linóra, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósági szóvivője.
3: Jó tudni azt, hogy hogyan néz ki egy műszaki mentés, fontos arról beszélni, hogy egy 112 bejelentés alatt mit érdemes elmondani, hogyha bajba kerül valaki, hogyan tudunk segíteni másokon, illetve az öngondoskodásra is felhívjuk ilyenkor a figyelmet, hiszen a lakástüzek nagy része megelőzhető lenne.
2: A katasztrófa védelmi igazgatóság munkatársai abban is bíznak, hogy a fiatalok érdeklődését a bemutatókkal sikerül felkelteni a hivatás iránt. Munkaerő utánpótlásra ugyanis folyamatosan szükség van. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső továbbra sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül valószínű. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot 11 és 14 óra között.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy egyórás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8

0: iskola között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 órában állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi 1-2 évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

akik remélik, de az igazi mai slágereket

0: igazi mai sláger megy, új hét indul egy hosszú hétvége után. Ehhez mindenkinek jó munkát, úgy tűnik, hogy nem lesz rossz időnk szerencsére, legalábbis a hét első felében simán ilyen 23-24 fokok. Az igazi mai slágerek között pedig David Guetta és a One Republic jön mindjárt. Na, a hírek után az I Don't Wanna Wait-et indítom, aztán jön a Balázsék Bestón a pénteki nap egyik legjobb pillanatával, méghozzá azzal a sztorival, amikor egy orvos az utcán operálta meg múlt héten az egyik beteget, elképesztő bravúr egyébként, amit véghez vitt. Na, mindjárt jön ez, aztán pedig 6-tól indul a műsor is. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új kiadvány segíti a szülőket, hogy biztonságban tudhassák gyermekeiket az online térben. A digitális veszélyeket egyre nehezebb kiszűrni, de a megfelelő szabályok betartásával sokat tehetünk azért, hogy a gyerek élhessen az internet adta lehetőségekkel, viszont anélkül tegye ezt, hogy veszélybe kerülne. A szülői felügyeleti alkalmazások sokat segíthetnek, mondta a Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: Ezek a szoftverek segíthetik a szülőket abban, hogy a gyermekeikkel közösen kialakított a digitális léptel összefüggő szabályokat felügyelni tudják. Ezeket a szabályokat javasoljuk, hogy szülő és a gyermek beszélje meg, és ezekhez nyújtson segítséget ez a szülői felügyeleti megoldás. Nem gondoljuk és nem is javasoljuk, hogy ezek a technikai megoldások jelentsék a teljes körű megoldást a gyermek digitális létével összefüggésben. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartsuk.
2: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu oldalon érhető el. Szükség is van a fiatalok nevelésére az internetes térben. A fiatalabb generációk médiafogyasztási szokásai az NMHH szerint jelentősen eltérnek az idősebb generációjétól. A 13-17 és 18-29 éves korosztály naponta fele annyit tévézik, mint az országos átlag, viszont jóval több időt tölt az interneten. 13 éves kor környékén a gyermekcsatornák helyét már az online tartalomfogyasztás veszi át. Az NMHH egy korábbi jelentésében úgy fogalmazott, a 8-15 éves korosztály tagjai átlagosan naponta csak nem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk előtt, kis túlzással pedig, ami nem érhető el az okostelefonjukon, az számukra nem is létezik. 2022-ben a magyarországi internethasználók 58%-a napi átlag 3 óránál is többet tölt a képernyő előtt.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Annak próbálunk most utána járni, hogy hogy a fenébe van ez, és hogy történt, hogy ugye történt a napokban, hogy valakit, egy orvost ahhoz riasztottak, hogy ugye szíven szúrtak egy férfit, riasztást kaptok múlt héten az ügyeletet ellátó légimentők, és a sebészfőorvos, egy sebészfőorvos dolgozott ott, aki azt írja, hogy a helyszínre érve egyértelművé vált, hogy a betegnek percé vannak hátra. Ugye? Tehát egészen megdöbbent a történet. A kórházba szállítás pedig a beteg életébe kerülhet. Az oki úgy döntött, és innentől jön a történet meglepő része, hogy ott a beavatkozást a helyszínen azonnal el kell végezni, és a helyszínen, gyerekek, a nyílt utcán, steril, hát hogy is mondjam, műtői háttér nélkül, mindenféle komolyabb eszköz nélkül, felnyitotta a férfi melkasát. Figyelj,
2: kapaszkodj.
1: Köszönöm szépen, drága.
2: Te fekszel a betonon.
1: Fekszel a betonon. Forró betonon hasonlok. Igen. De távoli hang csak a gyász.
2: Ő nem
1: sima tenyér a hátamhoz ér. De szeretem azt a számot, te jó Isten.
2: Jó is volt.
1: Az jó is volt, így van. És 7 perc alatt, miután felnyitotta a férfi melkasát, figyeld, összevarta a férfi dobogó szívét, stabilizálva ezzel az állapotát.
2: Csak kérdéseink vannak. Tehát sterilitás.
1: Csak az
2: egy, sterilitás. Kettő. Ezt altatásban szokták csinálni. Azt ott meg tud csinálni? Ha nem, akkor milyen érzéstelenítőt használsz, hogy a beteg ne halljon bele a fájdalomba? Körbeállnak a kollégák egy lepedővel, és tartják, hogy ne fújja bele a szél a ízét a falevelet? A semmi. De nem.
1: Nagyon-nagyon érdekes, érdekes a kérdés, igen. A férfi túlélte a beavatkozást, és később személyesen köszönte meg az ellátást. És hát abszolút jogosak a kérdések, persze. És nem levonva a dokitól, inkább laikus kíváncsiság, hogy azért ezt gondolod, hogy egy mellkas felnyitás és egy szív összevarrás minimum egy 4 órás bemosakodás, minimum egy másfél napos rákészülés, most nyilván kicsit túlzok, de hogy legalábbis látsz magad előtt egy steril műtőt, amennyire ezek a műtők sterilek. Sajnos muszáj nekik azoknak lenni. És látsz bemosakodva dokikat, és azt gondolod, hogy csattan a gumikesztyű, a beteg alszik, hallod, lélegzik, és elindul a műtét. Ő ott az utcán ezt úgy, ahogy van, összehozta, és megcsinálta.
3: Hát nyilván van az a helyzet, amikor szükség törvény mond. Én azt nem tudom, hogy amikor ilyenkor nincsen, hogy az, hogy borda terpesz, tehát ahhoz, hogy hozzáférj, ahhoz ott el kell törni a bordákat, akkor ott még bordát is tört? Tehát fogta, benyúlt, és így szétnyitotta a mellkasát? Hogy hozzáférjen a szívhez?
1: Ez egy jó kérdés. Valószínűleg, hogy más a protokoll, amikor te mondjuk mentőzöl, vagy mentőhelikopterezel, meg más a protokoll, amikor benn vagy a műtőbe. Nem? Tehát egész más, van megengedés, egész más csinálhatsz. Nyilván lehet, hogy mellkas felnyitás ugyanaz, de nem feltétlen, van mindig az az eszköz, meg az a sterilitásbeli háttered, mint a műtőben. De mégis meg kell csinálnod, hiszen a választhatsz a beteg élete, meg a között, hogy most nem teljesen steril minden, akkor mégis azt mondod, hogy oké, utána ezt majd kezeljük, antibiotikum fertőtlenítő, mit tudom én, de megcsináljuk azt ott a helyszínen.
2: Meg kell menni. Ez ugyanaz, mint a szülés. Van a kórházban szülés, amit ülni, és van a taxi hátsó ülésén szülés.
1: Így van.
2: Ahol hát a körülmények korán sem olyanok, de a végeredménye fontos, hogy mindenki megmaradjon.
1: A másik meg, hogy írja, hogy hallgat, és nagyon igazán én is így gondolom, hogy szerintem egy kórház ma Magyarországon veszélyesebb, mint az utca. Nem szedsz össze kórházi fertőzést. Nincs az a baktérium mennyiség, ami az itteni kórházakban van, mert hogy nincs rá pénz, nem költünk rá. A kórházi fertőzéseket évek óta próbálják eltitkolni, elhazudni, nem adnak ki nyilván, csak a Direkt 36-nak volt egy dokumentumfilmje. Hát, ha azt megnézed, figyelj, soha többet nem mész a kórházba. Csak utcán műteted magad.
3: Figyelj, ez annyira jól sikerült, hogy ezután kitolják őket.
1: Hogy hányan halnak meg kórházi fertőzésben és baktériumban azért, mert ne, egyszer nincs meg a megfelelő sterilitás, mert nem költünk rá, és nincsen.
2: Vigyázz, az emberünk most bekerült.
1: Imádkozik el érte, hogy jöjjön ki. De mondom, egy utca sokszor szerintem sterilebb, most kis túlzással, és ez nem az orvosok és az ott dolgozó egészségügyek hibája, hanem a rendszer hibája, aki hagyja ott meghalni az embereket, és nem költ erre.
3: Ha eszméletlen a beteg egyébként, mert ugye Feri mondtad, hogy fájdalomcsillapítás, meg érzéstelenítés, meg altatás, tehát hogyha eszméletlen, akkor én fel tudom úgy nyitni a mellkasát, hogy abban ő nem ébred föl.
1: Te nem.
2: Szerintem abban lehet, hogy fölébred. Átvágnád.
1: Abban lehet, hogy fölébred. Mert hogy azért szerintem azért annak van egy ilyen hát hogy is mondjam, csak egy ilyen protokollja, hogy hogy nyitod, hol van az első bemetszés, hogy nyitod, hogy vágod át a szetcsontot arra, mit használsz, hogy csinálod, szóval hogy azért nem feltétlen. Nem feltétlen gondolom, hogy ezt mi most így hárman le tudnánk hozni.
2: Én azt gondolom, hogy ebben az esetben nagyon, tehát azt tudod, hogy a beteg nem fogja kibírni, míg a kórházba él, meghal.
1: Igen.
2: Tehát nincs is más választásod, mint hogy elkezdeni a dolgot. Ugye?
1: Abszolút, szerintem ez egy ilyen döntés, igen, hogy most vagy megcsinálom.
2: Igen, ez egy ilyen döntés, hogy gyerekek, akkor ennek most kezdjünk neki, meglátjuk, hogy mi lesz a vége, de nincs B-opció,
1: igen,
2: hogy induljunk el a kórházba, mert nem indulhatsz el, mert meg fog halni a beteg. Akkor essünk neki ott.
3: Sőt, annyira nincs rá idő, hogy még a kocsiban vagy a repülő, vagy a helikopterbe se tudjuk betenni, hanem itt most ebben a pillanatban. Ebben nekem a lélek jelenlét, ez a nagyszerű, hogy hallod? Hozok egy döntést, igen, add a szikét, csináljuk.
1: Egészen durván. Na, mindjárt megkérdezzük magát a dokit, mert hogy sikerült megtalálnunk, ők azért nem nyilatkoznak mindig, de nagyon örülünk, mert hogy megvan. Dr. Dubocki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa. Ő volt a műszakos, akit ugye hát riasztottak az esethez. Jó reggelt kívánunk, doktor úr!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Nagyon örülünk, hogy sikerült a doktor úrat elérni, és tud nekünk nyilatkozni. Na, hát jól írják a cikkek, ugye mi is cikkekből tájékozódunk, hogy volt egy, hát tulajdonképpen egy eset, és ott kellett egy nagyon gyors döntést meghozni az utcán tulajdonképpen.
4: Ez így van.
1: Mi történt a betege? Mit tudunk róla?
4: Ő egy mellkasi szúrt, sérült fiatalember, akinek a helyszínen kellett egy életmentő beavatkozást végrehajtani. Ezt a beavatkozást kritikus állapotban végezzük a halál előtt, gyakorlatilag vagy klinikai halál állapotában. Az eszközök, amik a betegnek a lélegeztetéséhez szükségesek, azok rendelkezésre állnak, például a helikopterbe, a gyógyszerek, amivel a érzéstelenséget, illetve az altatást tudjuk biztosítani, ezek is rendelkezésre állnak. Nyilván nem műtői körülmények, de a helyszínen meg tudjuk teremteni a feltételeit a beavatkozás.
3: Mennyi tart egyébként egy ilyen beavatkozás?
4: Hát ezt gyorsan kell csinálni, és nagyon szűk az az időablak, amikor még érdemes megcsinálni, és emberek lesznek utána, és jó idegrendszeri túlélők. Nagyjából a döntés meghozatala és a szívbe berakott öltések között olyan 7 perc telik el.
1: Beteg megköszönte, megkeresnek ilyenkor, mondanak valamit? Tehát találkozol még velük utána, hogy tulajdonképpen megmentetted az életüket?
4: Itt mutatkozott a beteg részéről is igény, hogy szeretne találkozni azzal a tímmel, aki ott volt nála, úgyhogy ott meglátogattuk a beavatkozás után egy 10 nappal, és akkor volt lehetőség rá, hogy személyesen is megismerkedjünk.
1: Nagyon jó. Tetszik ez a fajta nyugalom, ahol, ami árad belőle. Nem vagy egy kapkodós. És valaki azt írja, hogy 7 perc alatt nem tudok felöltözni reggel. Nem tud felöltözni. Akkor a bajban van.
2: Plusz van egy érdeklődünk, aki azt mondja, hogy ő minden nap a Budapest Békés Csaba vonaton utazik, és másfél éve vár egy kisebb beavatkozásra, hogy nem tudsz-e felszállni valamikor.
1: Azért ez nagyon menő dolog. Tudjuk, hogy nektek egy szorgos szerda, de azért ezt elolvasva gratulálunk az egész csapatnak, neked, meg mindenkinek, aki ebben benne volt tényleg. És köszi, hogy vagytok.
4: Köszönöm.
1: Nekem ilyen fuldoklásparám van, vagy ilyen félrenyelésparám, a gyerekeknél is, meg én majdnem többször megfulladtam gyerekkoromban. És voltam egy társaságban, és ott ült egy doki. És kiderült, hogy orvos, mi nem ismertük egymást, és mondom neki, hogy de jó, akkor te doki vagy. És igen. Mondom, eljött az én időm. Tanítsd már meg nekem, hogy kell gégemetszést csinálni. Várjál. Mondom, nekem az a parám, hogy egyszer valaki az én társaságom a félre nyel, én ezt hozom gyerekkorból, én a gyerekek is, ha esznek, ha rohangálnak vele, mindig ülj le, ne egyéb, fölvágom a szőlőt. Nekem ez parám. Minden szülőnek szerintem van valamilyen parája, kinek a közlekedés, kinek az evés, kinek a nem tudom. És mondom a dokinak, hogy taníts már meg nekem, hogy kell gégemetszést csinálni, mert mondom, szerintem nekem lesz egyszer egy olyan helyzet, hogy valaki mellettem fuldoklik. És 12 perc alatt egészen pontosan megmutatta, hogy hova kell szúrni a kést, és ha most fogod a mutatóujjadat, figyeld, aha, és itt van valahol a szetcsont, várjál, hogy mutatta.
3: A
1: gégeporc alatt van egy pici lyuk. Van egy pici lyuk és egy rés, ahol folytatódik tovább a gigád, itt valahol féltájon, toroktájon, ott érzel egy bemélyedést.
3: Anna,
1: oda
3: kis...
1: kell szúrni.
2: Oda
1: kell szúrni, megmutattad, oké, megtanultam. Oda kell beszúrni a kést, tollat kell gyorsan szerezni, vagy szívószálat, és azt kell bedugni. Itt van egy lágy rész a kettő között, elmondta, hogy két milyen csont találkozik, de közte van egy lágy rész, ahol neked nem kell effektíve semmit, a gégét semmit átszúrnod, és ha oda nyúlsz, érzed? Van egy puhább rész.
3: Aha,
1: jó. A, az halál látom, hogy vörösödik a fejed és a Heimlich-féle műfogás, nagyjából az, hogy guvadnak a szemeid, akkor megtudod, akkor meg le foglak fektetni, és meg fogom csinálni. Egyenesen tartod a fejed, elindulsz a torkodtól az állattól lefelé, és addig mész, amíg középen nem találsz egy csont találkozást egy lágyabb résszel, egy gödröt, egy árkot, egy pici szünetet, az a helye a gégemetszésnek. Mondom, hogy megtanultam.
3: Szinte kívánom, hogy egyszer ez bekövetkezzem.
1: Mellettem most biztonságban vagytok.
2: Köszönöm, köszönöm, uram.
1: Bari, csak leesett a cukrom, fekszem a földön. Gégemetszés! Látom, hogy fúzok.
3: Szívó szállat, gyorsan.
1: Nem tudom, nekem ez a prekoncepció, hogy lesz egyszer egy jelzetem, hogy ott ezt nekem megkecse. De hát ez csak a tudod, a félelmeddel hozod ezt a dolgot. Minden, szerintem mindenkiben van valamilyen. Én nekem ezzel egyszer ügyem lesz.
2: Látom magam előtt, hogy egy tompa végű vajazó késsel próbálsz lukat vágni rajta.
1: Mondtam Feri, hogy már ne egyél
3: rákóval.
2: Aztán jön a Szilárd, aki szintén velünk motorozik, ő nem talál szívószálat, ezért egy ilyen 8 cm

0: mérőjű gégecsövet próbáltam lenyomni a torkomon.
1: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest...

0: lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Debrecen Autóház, Debrecen, Külsőböszörményi út 4.
4: Keresd a prémium térkövek és műfüvek széles választékát a Gulyás tüzében, ha a cél a minőség és hosszú távra tervezel. www.gsv.hu.
5: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbekok a Jóbringában, Böszörmény út 153 vagy jóbringa.hu.
6: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
7: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a véráramod?
8: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárló Központban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
7: Részletek fórumdebrecen.hu.
9: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időd, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a

0: fokozott figyelmet kérnek az arra közlekedőktől. A munkálatok várhatóan június 5-éig tartanak. Ma van Szent Flórián napja, vagyis a tűzoltók védőszentjének ünnepe. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon már hagyomány, hogy ebben az időszakban bemutatják tudásukat az érdeklődőknek. Hajdúszoboszlón 150 évvel ezelőtt alakult meg a tűzoltóság, így a kerekévforduló alkalmából idén itt tartották a tűzoltónapot. Tavaly júliusban a nagy vihar után a fürdővárosban és Debrecenben dolgoztak a legtöbbet a kárelhárításon a lánglovagok. A Szent Flórián naphoz kapcsolódó bemutató célja nem csak az, hogy az érdeklődők megismerjék a tűzoltók munkáját, de az is, hogy megtanulják a vészhelyzeti bejelentés pontos menetét. Ismertette Papkunk Linóra, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.
1: Jó tudni azt, hogy hogyan néz ki egy műszaki mentés, fontos arról beszélni, hogy egy 112 bejelentés alatt mit érdemes elmondani, hogyha bajba kerül valaki, hogyan tudunk segíteni másokon, illetve az öngondoskodásra is felhívjuk ilyenkor a figyelmet, hiszen a lakástüzek nagy része megelőzhető lenne.
0: A katasztrófa védelmi igazgatóság munkatársai abban is bíznak, hogy a fiatalok érdeklődését a bemutatókkal sikerül felkelteni a hivatás iránt. Munkaerő utánpótlásra ugyanis folyamatosan szükség van. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső továbbra sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül valószínű. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot 11 és 14 óra között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt is vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, 6 óra után 16 perccel. Eszter, hello, jó reggelt! Feri, jó reggelt! Hello!
2: Csumidesz mindenkinek!
1: Mindenkinek jó reggelt! Kívánunk egy újabb hét, és egy újabb teljes hét, gyerekek!
3: Wow!
1: És a rócsunk előtti utolsó hét. Ugye jövő héten ilyenkor már...
2: Megvadulunk,
1: így van. Széchenyi tér, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, Győr, ezekkel kezdünk. Ugye Győrt Győrre mondtam kezdünk. Utoljára, de hogy azzal kezdünk, így van. Hogy csak a Széchenyi teret mondtam. Győrrel kezdünk, ugye egy hét múlva ilyenkor egy felvett adás, és délután pedig élőben. Élőben vagyunk.
3: Ha odaérünk.
1: Ha odaérünk természetesen, mert hogy nagy kerülőkkel megyünk, ha minden igaz.
2: Én ott leszek, majd számíthatok a jelenlétemre, ha másnak, akkor három helyet is megcsinálom.
3: Jó, jó. Te jó? Majd elkezded, mi érkezünk.
2: Jó, jó. Majd az lesz a sörvisli versen, kicsit el fogom majd variálni.
1: Nagyon jó.
2: Hónajabok már ki kell kijönni. Ennyi. A többi az minden mellett, úgy, hogy van.
1: Már ilyen korán 6:15-kor kérdezi valaki, tiszta hanovisták, írja egy másik hallgató. Így van, gyerekek, itt voltunk, sőt 6 óra 10-kor mindenki itt volt. Ez egy nagyon ritka pillanat.
3: Igen, így szoktuk, ijesztő. Mindig csak néha nem halljátok.
1: Én se rohantam, Eszter is megjött, hát Feri ugye mindig itt van, korábban, mint mi.
2: Haza sem megy,
1: így van, úgyhogy gyerekek, szépen megérkezgettünk. Már csak 46 nap, 19 óra 43 perc és nyári szünet, gyerekek.
2: Ez nagyon durva, ez már olyan, amit így fél lábban is ki lehet bírni.
1: És ez 200 valamennyiről indult. Azt, tehát ez 240-250 napról indult körülbelül. Tehát ez innen mentünk.
2: És én kicsit érzem azt, hogy talán már nyári szünet van. Most olyan igazán jó idő volt hétvégén, és azt éreztem, hogy nem jó kedvem van tőle, hanem így meg vagyok döbben, hogy milyen hosszú volt a tél. Nem érzitek azt, hogy így ilyen nagyon hosszú volt ez az időszak?
3: Pedig nem voltak rossz idők egyébként. Tehát, hogy volt egy három hét, nagyon hideg.
1: Volt egy három hét.
3: Igen, de utána most de
2: a hosszú idő, ez a szürkeség volt hosszú idő. Tehát a fák olyan nehezen tértek magukhoz.
1: Pont Fülöp-szigeteken voltam, de tudom, nagyon durva, láttam a képeket. Az tényleg nagyon nagy hó volt, meg látom, hogy elakadt az ország, meg nagy hó, csak pont merültem. De igen, azt láttam.
2: Igen, nehéz neki azért. Ha valakinek, akkor neki.
1: Na, de szép SMS-eket kapunk, csak ilyenek jönnek ma reggel. Azt mondja, hogy jó reggel, srácok, köszönöm, hogy vagytok. Azt mondja, hogy jó reggel, imádlak titeket. Látod? Tehát ilyenek jönnek.
2: Várj ki a végét. Picit jön az még. Így van, felébrednek mindjárt maga.
3: Jön még az egyéb is.
2: Onoszak is.
1: Igen, itt egy ilyen kedves SMS-eket kapunk. Szolnokra mikor települtök ki, szuperek vagytok. Szolnok most nincs a radaron, gyerekek. Szolnok most nincs a radaron, úgyhogy...
3: Hát ahhoz képest, hogy kezdtük ezt a kitelepülős dolgot, hogy tavasszal két hét, meg ősszel két hét, ugye? Mert ez annak idején így indult.
1: Ez még a klasszba így indult, a Danubiuson. Két hét.
3: Két hét, az ugye legalább 20 város, akárhogy is számolom. Most ehhez képest 50, tehát most ritkábban jutunk oda bárhova.
1: Igen. Eszternek üzenem, hogy nagyon tetszett tegnap a Duma Színházban. Most először voltunk a férjemmel. Imádtam, hogy Balázs Övét megemlítették, azonnal tiltakozott. Na, de neki is, nekem is hétvége van. Nagyon köszönöm, Eszter, szuper vagy.
3: Te tiltakozol?
2: Az volt, hogy van egy rész a műsornak, ami interaktív, ugye, és akkor beszélgetek a közönség. És
1: van interaktív rész?
2: Igen.
1: Kérdezhetnek?
2: Igen, hát olyasmi, igen.
3: De csak az legjobb
2: rész. De van interaktív rész, és az a lényeg, hogy valaki veled kapcsolatban szeretett volna információkat szerezni, és mondtam, na, itt van vége.
1: Jó,
2: vasárnap van, holnaptól majd így is van, de nem erről megy ki, és most már elég legyen.
1: Hagyjanak békén.
3: Elég jó, hosszad őket.
2: Ennyi, igen, hát van pofája, odajön szó pofája.
3: Hát, ez
2: szörnyű. Ennél sokkal kellemetlenebb volt az amúgy, hogy hallottam, aki beszélget az első sorban, nagyon erősen beszélgetett, úgyhogy lenéztem, és ott ült egy fickó, és egyértelmű volt, hogy ő beszélget. Úgyhogy jól leteremtettem. Úgy, ahogy kell. Aztán kiderült, nem ő beszélgetett, hanem mögötte. Csak ilyen regresszióba került egy iskolai helyzetbe, tudod, hogy így, hát jó, mindegy, akkor most elviszem ezt a vállam, és kiderült, hogy mögötte lévő. Úgyhogy aztán őt is elkaptam. Na, de mindegy.
1: Várjál, de hosszabb ki őket.
3: Hogy derült ki?
2: Hogy?
3: Hát hogy elvállalta az első csávó, akiről azt gondoltad.
2: Szerintem sokkal kapott, hogy fülön csíptem. És akkor tudod, így van, aki nem úgy reagál rá, hogy nem elnézést, ez most téves, hanem hát jó, hát nem én voltam, de végül is mindegy. Úgyhogy szerencsétlen, igen. De aztán korrigáltam. Úgyhogy ennyit erről.
3: És lecseszted a másikat is.
2: Mindenkit lecsesztem.
3: Nagyon helyes.
2: Kettőt elraboltam, ott vannak a kocsiba.
1: Jól tetted.
3: Közben jönnek szexi ilyenek. Az új szemüveged.
1: Igen.
3: Azt én mamma,
1: honnan nyúltad ezt, hogy mi ez?
2: Ezt vettem, a SMS-be vettem ezt is, és voltunk ugye forgatáson, és akkor ott hoztak ilyen szemüvegeket, és mondom, nézzed már meg, nézzed már meg.
3: Csak ezt hagyni nekem.
2: Hát ki az a szép kislány, ebben a szép szemüveg, hát ki az a szép kislány, hát, hát megérdemelsz egy új szemüveg, nem megérdemelsz.
3: Ez aztán... kettő lett belőle.
2: És vettem kettőt, és megérdemeltem, kifizettem, nem szponzorált tartalom, boldog vagyok vele, köszönöm szépen.
1: Nagyon helyes.
3: Kedvességesen.
1: Jó reggelt kívánok nektek, reggeli rutinom részé vagytok. Mi van ma hallgatók? Ha évek óta hallgatlak titeket, elképzelni nem tudom a reggelt nélkületek. Köszi, hogy vagytok, és remélem lesztek még jó sokáig. Szép napot, puszi, Barbi. Mi van ma így, gyerekek?
3: Lehet, hogy elcsitult az elmúlt néhány hét
1: az irányba egy ilyen önzetlen szeretet érkezik? Nem is értem. Jó hosszú hétvég után újra dolgozni menni, úgysem éreztem jól magam az erdőben, a csendben és a nyugalomban. Helyett ismét találkoztatok a gyökerekkel. Zotyó küldte nekünk. Köszönjük szépen. Rohadt lipsik, ezt is megkaptuk. Köszönjük szépen. Szóval azért ezek is jönnek, és ma Ferinek van igaza, ilyen SMS-ek jönnek. Gratula Anna, a csodaszép lányának a ballagáshoz, írta Misi, aki gondolom megnézte Anna Insta oldalát, vagy volt valami poszt, mert hogy ballagott a karira, és érettségizik gyerekek, úgyhogy neki is, meg minden érettségizőnek. Nagy kalappal ügyesek legyetek.
3: Kezdődik a magyar gyerekek.
1: Legyünk rájuk büszkék.
3: 9-kor kezdenek, nem?
1: Felnőnek. 9.
3: Megváltoztatták.
1: Elkényeztetett kis gyerekek, nézve.
3: Nagyon aludjanak egy kicsit, egy órával később.
2: Igen, mint a tudnának aludni.
1: Igen, mint a tudnál aludni. Mi még 8-kor kezdtünk, és még a magyar tételek megjelentek a tévében, meg a matek tételek is.
2: Tudnának is segíteni, kicsit felcsavarnak a rádiót, az olvasnánk fel az ostobaságokat, hogy...
1: Igen, az nagy dolog, gyerekek. Az valaminek azért tényleg a lezárása. És egy ilyen kicsit másfajta életben való elindulás. Persze még marad az egyetem, még tanulsz, meg még tovább mész, de ha nem mész, azért ott valami ezzel zárul. Tényleg nagyok lesznek. Nem biztos, hogy kirepülnek, de 18-19. Hát ott már azért... Ott már nagyfiúk, nagylányok, gyerekek.
3: Meg
1: az
3: most
1: van.
3: Már nem lesz vele annyi feladatot, pont az Anna mondta, hogy ő maga is búcsúzott ettől az egésztől. Nincs több szülői értekezlet egyetemen, már nem lesz, vagy a munkahelyen.
1: Nincs. Tudod, hát ugye már a gimi is, szerintem már a gimi is nagyon önjáró. Igen, még bemész szülőire, még ott vagy, de hogy már magának tanul, csinálja, elmondja, hogy mi volt a suliba, de tudja, ha probléma van, szól egyébként, megoldja.
3: Ott
1: de, ott a vége, azzal valaminek tényleg. Tényleg vége szakad. Feri Győrben ünnepi a születésnapját, én pedig viszem magammal nektek az extra vendéget Duna Szerdahelyről. Szúnyog Csődör írta nekünk. Köszönjük szépen.
3: Izgulok, hogy kit kapunk.
1: Igen. Azt mondja, Miskolca miért nem jöttök? Gyerekek, nem férünk mindenhova. Nem férünk
2: volt
1: mindenhova.
2: Tavaly voltunk Miskolcon.
1: Tavaly voltunk, ahova nem mentünk tavaly, oda megyünk idén, és hát nyilván inkább a nagyvárosokba megyünk. Leszarom ezt a sok nyálas fideszest, ide valaki.
3: Ezt nem derült ki, hogy milyenek.
1: Igen, sok nyálas fideszes. TV-műsor sikerült nézni valakinek?
3: Volt valami?
1: Csak kérdezem, hát ki ilyen jó időben kitévézik, nem? Nagyon-nagyon senki.
3: Most a séfek mészerőek egymás nálatok.
1: Egy darabot se láttam belőle.
3: Exatlon.
1: Még mindig Exatlon, Palikék, még mindig Dominikán?
3: Szerintem igen.
1: Jó hosszú időre vannak
3: itt. Én sem néztem semmit. Hétvégén mi volt? Friderikus volt szombaton, ha valaki nézte, én sem néztem.
1: Nem nagyon vagy tévé közelben.
2: Amúgy biztos, hogy szuper adások, meg szuper műsor, de hogy ősszel vagy erre kalibrálható, nem, hogy otthon legyél. Mert én amúgy én már nagyon nehezem is van bent
3: létel. Inkább ülsz kint valahol.
2: Inkább ülök kint valahol. Én hétvégén ugye nagyon sok születésnapján voltam, és megszálltunk Sárváron, ahol összefutottam Ábel anyutából, aki nagy jogázások, jogatábor tartott, hogy rögtön fülön csipett engem, hogy gyere csak ide. Elmentünk jogázni a lányommal, és nagyon-nagyon jó volt. Nagyon szerettem. Jó volt, úgyhogy annyira vérszemet kapta, hogy elmegyek majd a következő jogatáborába.
3: És ő tartja?
1: Uh-huh. De stand-up-hoz?
2: Nem, jó,
1: jogázni
2: fogok.
1: De mit fogsz ott csinálni?
3: Tudod már az üvöltő kutya poszt?
2: Micsoda?
3: Üvöltő kutya poszt?
2: A saját segédszagoló kutya poszt gyakorolom egyelőre, de igen, van mindenféle.
1: Nem elég megcsinálni, föl is kell belőle állni. Csak mondom. Tehát,
2: igen, nekem ezt nem mondták.
1: Egyszer úgy maradsz, az rendben van, de hogy utána azért abból meg kell próbálni felállni.
2: Nem akarok felállni.
3: Eszter, mert másik póz van.
2: Kossolsz! Áramlik a fló, ez a vinyászám. Nem érzem a vigyázszámot, srácok.
1: A vigyázszapló, igen.
2: Igen. Szóval azt mondja, jó, amúgy az, mert mindig felbosszantottam magam a jogán, mert nekem lassú volt, de hát azért Ábrahim elég vitaminosan tartja a jogát, tehát ő azért van ilyen tempós. Csak? Tempós, igen. Azt mondanám, hogy inkább egy ilyen joga crossfit keveréke.
3: Izzadjatok.
2: Igen, megmutatja, hogy is lehet érezni magad. Szóval adta.
1: Helyes. Kikapott az Újpest, mint a Fidesz, írja valaki, köszönjük szépen. Igen, lettem, egy ötös berámolt neki a Fradi, talán, vagy hatos, vagy mit rámolt a Fradi?
3: 5-0 lett.
1: 5-0, az örök rangadó, atyaisten, mennyire nem nézek én magyar futballt. Minden kedves érettségizőnek és az őkért izguló szülőnek kívánok kéz- és lábtörést. A következő pár napra minden szépet és jót az előttetek álló nagybetűs élethez, egy osztályfőn futballt. Minden kedves érettségizőnek és az őkért izguló szülőnek kívánok kéz- és lábtörést. A következő pár napra minden szépet és jót az előttetek álló nagybetűs élethez, egy osztályfőn.

0: Egyen, a Rádió Egyen.
1: Na mondjál egy jó kis időjárás, Ferenc. 3-7 lesz, 3 perc múlva. Mi várható ránk?
2: Hűvöske reggel után erős főmelegedés.
1: És?
2: Ez várható.
1: Látható-e már a jövő hét?
2: Látható, persze, jövő héten lesz. Azt mondja, hogy kis felhőzetek, 22-24 fokok, mit akarsz?
1: 22-24, aha, tehát hogy jó idő lesz akkor jó, egész jövő héten, vagy ameddig látjuk.
2: Ja, várjál, egy külföldi országot nézek, várjál.
1: Akkor pattints már vissza Magyarországra.
2: Várjál, visszapattintottam.
1: Mikás Zsül.
2: Meg jó. Vagyok. Jó, esős, kicsit, de jó.
1: Az mi van ott az a sok eső, hétfőket szerda?
2: Nem sok.
3: Cumulus rimusok jönnek.
1: Jaj, nem már. Zápor, az csak zápor, gyerekek, jó. Azok már ilyen nyári helyi lokális, az nem baj. Ez lehet, hogy Balatonon esik, de Sopronban jó idő van, Sopronban szakad, de mit tudom én, Győrben süt a nap. Tehát a helyi zápor az, amilyen országos eső ne legyen. Mit látsz?
3: Balázsnak mindig szerencséje van ilyenkor.
2: Tisztul az még odáig.
1: Nem néz ki jól?
2: Hát a hétfőket szerda, nem most így Győrre néztem rá.
1: És?
2: Hát
1: esős.
2: Kicsit. De záporos.
1: Jaj, nem ár, úristen, nem ár.
2: Kicsi zápor. Jó, zivatar.
3: Változott a kitelepülés helyszíne, mondjam, hétfő Barcelona.
1: Ked Malaga. Szerda Monte Carlo.
2: Senki nem tudja még megmondani, érted? Hát most ki tudja még egy hétre előre, az egy hét múlva.
1: Igen, bízunk benne meg, ha sok ember akarja, akkor jó idő lesz.
3: Akkor berakjuk a motorotokat a csomimba. És akkor mehetünk majd
2: megyünk
3: együtt,
2: körbe. Jó. Uh-huh.
1: Ja, tényleg, ráadásul azért ott ne essen, mert mi ott motoron vagyunk. Már nem is, aki a kitelepülésen se essen, de hogy utána azért az nem lenne. Jó, maximum wellnessezünk a szállodában. Azt tudom elképzelni.
3: Igen, nagyon van wellness.
2: De át kell érni a másik helyre valahol.
1: Az igaz, valahogy át kell menni. Átverekedjük.
2: Jó lesz az.
1: Mondjuk egyébként független attól, hogy nem vagyunk kitelepülésen, maga az eső az nagyon-nagyon jó lenne. Csak ne akkor. Egyébként essen valami 10 mm helyett, vagy 10 centi helyett 1 mm esett, hogy most olvasom valami borzasztó számot. Az áprilisi 10 centi helyett leesett 1 centi. Tehát, hogy valami irdatlan vízhiány van.
3: Jó, mondom akkor a tematikát. A Rina helyett esőtáncot kell járatnunk az emberekkel.
1: Az jó.
2: Minden nap.
3: Minden nap kell, dedikálni kell egy pár percet, akkor mindenki álljon fel, ki hallja a rádiót, és nyomassunk valami esőtáncot.
2: Ugyanaz a zene lesz rajta végig, vagy minden nap más zenét adunk?
3: Hallamos vagyok arra, hogy belemenjek változtatásokba, úgyhogy szerintem legyen az, hogy más zenéket. Jó. De például kezdhetnénk ma azzal, ami a 80-as évekből van, vagy 90-es évek, amikor az ilyen DJ ott is van, az az esőtáncos, tudod?
1: Tudom. Nem az.
2: Mi van?
3: Hogy a Serikó volt az?
1: Nem. Ilyen maszkos sávok táncolnak, nem az?
3: És benne volt abban a filmben, hogy Chevy Chase ilyen nevelőapuka volt. Onnan emlékszem rá. Ilyen indián tábor.
1: Dario G.
3: Ilyen indián tábor csinálta a nevelt fiával.
1: Nem Dario G volt, nem erre gondolsz?
3: Meg fogjuk keresni.
2: Dario G?
1: Nem emlékeztek Dario G-re?
3: Emlékeztek erre a filmre? Amikor nagyon kedves színészek játszották azt, hogy indiának a gyerekükkel, és akkor apuka
1: na, ez nekem nincs meg konkrétan.
3: Nem is volt benne egy néma gyerek is.
2: Egy néma gyerek ment az erdőbe.
3: Ennyit tudok elmondani, és ez alapján megtalálja annak egy
1: melegülelés. Azaz, igen. Hát figyeljetek, ilyen, ez volt, hallgass meg, erre gondolsz? Nem ez volt.
3: Nem.
1: És itt van az, hogy esőtáncolnak, ez nem az?
3: Nem, de ezt vegyük fel a listánkra, ez az egyik esőtáncos dal. És akkor legyen még egy másik, amikor pedig, amit én gondoltam ki.
1: Jó, de akkor ez nem az. Az akkor ez az a Deep Forest volt, amit te énekeltél.
3: Deep Forest.
2: De szerettem annó.
1: Az Deep Forest volt egyébként szerintem, igen.
2: De várja, annak több dala is van.
1: Ári, az tudom. Az megvan. Várjál, igaz, megszámogatom még a Zsül berakja. Nem! Hát ezt tudod, hogy most írták meg is igazuk, hogy Enigma.
3: Enigma? Nem Enigma.
2: Végig dumáltátok a támogatót, szegény.
1: Ja, jó,
2: velem. A szerelvénybor túl visszatért.
1: Az biztos,
3: hogy jó.
1: És van a fekete férigén nem.
2: Jakattára gondolsz, azt írják.
1: Ne, igen.
3: Azt írják, hogy Fási Zsülőre gondolok.
2: Hát ő rá is gondolsz, de most más miatt.
1: De most várjatok.
3: Az a Return to Innocence.
1: Return to Innocence. Ne. Az Enigma. Enigma. Mondom
3: én. Van ilyen gyors verziója is.
2: És arra tudunk táncolni.
3: Mindenre tudunk táncolni, Feri. Hát ne egy ilyen kis hitű.
2: Jó, de lassúzni, az meg nem eső.
1: Na itt van, figyelj, hallgass meg. Ez volt az. Jól nem. Szól, nem?
2: A nagyon.
1: Jó, kifejezetten jók vagyunk. Ott van.
3: Csak de ne azt rakjátok be, mi lassú. Ne? Ez az.

0: Ez az. Ennek volt egy remix változata. Igen, tehát igen, igen. Aztán ezt megcsinálták nagyon sokan egyébként. Megcsinálták. Ja.
1: Igen, azt keresünk a remixet, amikor ilyen táncolós, nem ez az ilyen semmi berévedős.
0: Egyébként Fási Zsülikével, mert Fási Zsülike 101 millió forintot kapott egy Fási Zsülike dokumentumfilmre. Úgyhogy ja. Úgyhogy Fási Zsülike azért csak óvatosan, mert nem sokára a dokumentumfilm készül Zsülike és a Fási család életéről.
2: És még lehet jó. Nem láttuk, még lehet jó.
1: Engem már elkaptak ezzel, csak elmondom nektek, hogy Fási Zsülike az az ember, akiről a fókusz lehozta, hallott Claudia, hogy kétszer is becsapott a villám. De emlékszem, hogy ezt nem fogok
0: a 101 millió forintot.
1: Az a harmadik csapásra. Igen. Szóval, hogy igen. Igen, szerintem összességében nagyon izgalmas dokumentumfilmre, ez egy cold dokumentum lesz.
0: Miről forgat Fási Zsülik a több részes dokumentumfilmet? Mondjátok meg nekem. Fási
2: Ádám. Hát én elmondom, hogy... villámcsapásról.
0: A villámcsapásról? Miről forgat?
1: Azzal kezdődik, hogy én az egésznek a stílusára úgy számítok, mint a TLC-n vannak azok, amikor lekövetik így embereknek a sorsát. Volt több ilyen verzió, volt a Tini Mamik, meg egy csomó minden, és egy kicsit ilyen point of view, tehát, hogy mennek vele reggel álmosan kikel az ágyából, kimegy, akkor keveri neki a kakaót, ugye az Ádám, és a többi, és a többi. Megnézik együtt az RTV részletest, hogy mi lesz ma a tévében. Inkább menjünk el Puszta Szabolcsra, lépjünk fel, ott egy kis backstage videó, és kész vagyunk. Igen, nagyon várom.
2: Egy 101-ből kijön.
0: Az Árpának igaza van, lehet, hogy brutálisan jó lesz. Tehát, hogy addig azért ezt ne bántsuk, amíg ugye nem tudjuk, hogy mire költi a Nemzeti Kulturális Alapból kiosztott 100 milliót.
2: Várjuk meg, hát ha jó lesz.
0: De miért Mága Zoltán fotósa 500 millió? Hát most azért itt volt.
1: Hát neki ez ilyen fájdalomdíj volt szerintem. Amin az ember keresztül ment. Amit annak le kellett fotóznia.
0: Gyorsan megkapta az 500 milliót.
1: Kíváncsi lennék amúgy, hogy lesz ilyen kiállítás Mága Zoltánból, tudod, a fotózás után. Tudod, ilyen nagyon bűvészi képek, hogy húzza.
2: Hegedűvel. Most megint hegedűvel.
1: Hegedűvel balról. Hegedűvel jobbról.
0: Jaj, gyerekek. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt.
3: Halló, sziasztok.
0: Hello, hogy hívnak? Ciao.
3: Sziasztok, Sári vagyok.
0: Éppen. Hello, Sári. Honnan hívtál minket, Sári?
3: Munkába tartok. Tessék?
0: Munkába tartasz. Amit dolgozol?
3: Igen, igen. Cukrász vagyok. Úgyhogy
2: most
3: félreálltam, hogy gyorsan tudjak veletek beszélni, és szerencsén a sikerült.
0: Azért ez így bizizgi. Cukrász vagy? Mit csinálsz ma? Mit kell elkészíteni?
3: Igen. Hát mindenképpen készül ma levendulás krémes, ugye a levenduláföld hazájában.
1: Ez nagyon ijesztően hangzik. Ez egy medvehagyma díjas édesség. Tehát ez, ki akar olyan süteményt tenni, aminek nagymamának a szekrényének
2: elég az íze
0: van? Igen, nagyon megy a levendula és a
3: teljesség. Hát jó, azért megvan ennek a jellegzetessége, nem szappan ízre kell gondolni azért.
0: Kicsit illóolaj, minden egy kicsit illóolaj.
3: Lehet azt úgy is csinálni, hogy ne érződjön úgy ki.
0: Igen?
3: Igen, igen. Tehát gyertek el hozzánk, kóstoljátok meg.
0: Merre vagy?
2: A Tihany
0: fogadjunk. Tihany, jaj, ott nincs más nagyon. Ott ez az egyetlen lehetőséged van. Vagy levendulában foglalkozol.
3: Hát nem. Úgyhogy.
2: Nem minden levendulás az összes termék? Levendulás fagyitok is van, fogadjunk.
3: Van persze ilyen citrusos levendula fagyi, de ezen kívül süteményben csak a levendulás krémes.
0: Levendulás
3: krémes. Azon kívül nagyon sok francia jellegű süteményünk, modern pitink, úgyhogy minden, ami szemszájnak ingere.
0: Nagyon jó.
3: Igyekszünk.
0: Jól van, és van levendulás, medvehagymás levesetek is egyébként? Tehát a kettőt nem lehet, a kettőt próbált azt valaki?
3: Ja,
0: lehet,
3: nem,
2: azért nem próbálták, mert szar.
0: Szar együtt a kettőt?
2: Az így ránézésre.
3: Nem próbáltuk ki.
1: Jó, akkor mondok a következőt. Van-e mazsolás, levendulás, puffancsotok?
3: Nincsen.
1: Akkor átküldöm Ferit.
2: Hát is csináljuk egyet.
3: Mindenképpen. Hát ha
0: ennek a mestere. Ti levendula és a tűzi víztározó hazája. Hát tényleg, ott vágták ki a fél erdőt, úgyhogy mindenki tűzi víztározót épített, amit medencének átszázott. Szenzációs. Na jó, van, kivel játszanál, akkor kit választottál?
3: Ferivel, akkor már Ferivel.
0: Persze, ilyen gasztrodolgok, meg levendula, meg cukráskodás, ez legyen a... Legyen a Feri akkor jó, Sára, figyeljél, indulunk okay, akkor. Rendben. Mehetünk, kész vagy?
3: Mehetünk.
0: 3-2-1, tesej.
2: Rohadt macerás a cukrászat.
3: Szia, Feri.
2: Szia. Szokásnak egyszerűbb. Kérdezel?
3: Igen.
0: Jó, van, meg is vagyunk. Ennyi volt, jó van, Sára.
2: Egyszerre kérdeztünk. Mondom, megkérdezem, hogy kérdezel-e.
0: Szép volt, Sára. Beillete rám, de hogy mindegy.
3: Gyönyörű volt, életemben előtt, hogy játszottam, és így végtem, de jó.
0: Hosszú felvezetés után egy nagyon rövid játékot tudtál letenni az asztalra nekünk.
3: Igen, hát igen.
1: De én egyetlen egy dolgot hibáztatnék, az pedig a levendula. Tehát ez a levendula miatt volt, tönkretett a központi idegrendszeredet.
3: Úgy van, lehet, hogy már, igen, magas volt a
0: Ami jó volt, egyszer kaptunk levendulás gint, az finom volt.
1: Figyelj, neked mindegy lesz, hogy csak gin legyen.
0: Ez is igaz.
1: A medve tapas
3: lett volna, azt meg tudom.
0: Ez is igaz. Az akkor még abban a korszakomban volt, mikor mindennyi volt, csak alkohol legyen. De ja, a levendulás gin, és azt hiszem pont egy ilyen híres tihanyi cukrászdában kaptuk Ajcsiba, egy ilyen reggeli után, és az nagyon finom volt, az tényleg ízlett. Azt
3: igen,
0: ők csinálják
3: van ott. Van a repertoáron, így van.
0: Igen, ez egy ilyen saját manufaktúra, az nagyon klassz volt.
3: Igen, igen.
0: Jól van, Sára, figyelj, azért van egy nyereményed, ezt megmutatjuk, egész héten van ez.
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége, félpanzióval, a négy csillagos Hotel Vella Marinban.
2: Mi van?
0: Na,
3: hát ez... Azt a mindenit!
0: Hoppácska! Holnap itt tele leszünk jelentkezéssel, gyerekek. Dőlni fognak az SMS-ek, hogy én akarok játszani.
2: Ne ennyire menő, mi ez Hotel?
3: Hát nagyon menő.
0: Az egy wellness hétvége. Na, mit szólsz hozzá? Van kivel menni?
3: Van, hát.
0: Nagyon jó. Hát akkor érezzétek jól magatokat, küldjük.
3: Jó, hát nagyon szépen, köszönöm.
2: Messzire se kell mennetek, csak a másik oldal.
0: Déli oldal? Déli oldalon van?
3: Igen. Akkor csak át kell kompozni.
0: Átmentek. Köszi a játékot, ciao.
3: Jó, én is köszönöm, szép napot nektek, sziasztok!
2: Puszi, hello!
0: Ja, ez a Márdi a másik oldal.
2: Igen, de tök menő, négy csillag, öcsém, spa and wellness.
1: Igen, neve még egyszer, mi?
0: Vellamarin támogat bennünket, rohát itt holnap aztán, akkor itt nagy őrület lesz a játék kapcsán, akkor itt mindenki majd játszani
1: igen,
0: akar.
1: Igen, most az embereket kettőfajta terror sújtja. Aki el akar repülni, az ugye attól kell félni, hogy haza tud-e jönni. Aki pedig a Balatonra megy, hogy szintén haza tud-e jönni. Mert azért az M7-es meg az M1-es feladja a leckét így hétvégente. Nem tudom, látjátok-e, hogy mi zajlik.
2: Figyelj,
1: én azért ott gondolkodtam rajta, hogy
0: az M1 csak végszükség esetén, tényleg. Tehát az felfoghatatlan, vissza nagyon besűrűsödik az egy sáv miatt, de oda lefele is az M1-esen az első 60 kilométer, az zombi. Tehát ott nagyon gyorsan nem is. Mi történik a reggeliben, hogy a Szúlyi és a Jakubcsek mögött Darth Vader és egy birodalmi katona áldogál? Ott,
1: ha nézed őket, bátorítod őket erre viselkedésre. Ha nézed őket,
0: ott is elszabadult a pokol, úgy látom, hogy egy Darth Vader és egy birodalmi...
1: De az új díszlet olyan, mint ha valakinek a nappaliába látnánk be, és hát olyan, hogy sötét lenne.
0: De ha megnézitek, hogy a 70-es években láttuk először a rohamosztagosokat, és ránézel a fehér rohamosztagosra, hogy az még mindig mennyire nagyon-nagyon jó. Gyerekek, eltelt 50 év.
2: És nem tudtak jobbat csinálni.
0: 77-76, nem is tudom, 81, nem tudom, mikor mutatták be a negyedik részt, ugye a Csillagok háborúját, a New Hope-ot. De nézd meg ezt a Darth Vader jelmezt, nézd meg ezt a birodalmi lépegetőt, hogy figyelj!
1: Hány percig még... tudnál csókolózni Darth Vaderrel?
0: Nagyon sokáig.
2: Napokig.
0: Nem mondd, hogy nem akarnál egy birodalmi, egy rohamosztagos szetted, ez a fehér-fekete, hogy ezek
2: hogy
0: mennyire...
2: Így, hogy a tökvédő pont a szújó feje mellett van így egész jó.
0: Mennyire ki van találva, gyerekek?
1: Én nagyon furcsán néznék ki benne, azt érzem, hogy szerintem a lágy részeken kibudjanna az, aminek ki kell budjanni, és a többi próbálom magamon tartani.
0: Nem feltétlen neked való jelmez ez, igen.
1: Azt akartam mondani, hogy nem
0: le. Igen, viszont a fénykard az kicsit gyatra. Na jó, azt adom, hogy a Darth Vader fénykardja az kicsit gyatra. Fú, de nagyon jó ez.
1: Na figyelj, közben pedig kapom itt ezéket, az ihleteket, és hogy ami még nagyon durva esőtán zene, az Everybody Dance Now.
0: Everybody Dance Now.
1: Everybody Dance Now. Az is jó.
0: Az is jó, mint esőtán.
1: Ugye?
0: Eljáratjuk velük. Azt mondják közben, megvan a megoldás, hogy ma van a Star Wars nap. Május
2: 4-e, May the Force
0: be with you. Ugye az erő legyen veled, ez a klasszikus mondat, hogy ezt akkor május 4-én mutatták be, vagy akkor született Luke Skywalker, vagy ez George Lucas születésnapja, mit történik?
2: Nemzetközi Star Wars nap minden év május 4-e.
0: Ja, mert hogy May the Force. Aha, hogy van benne egy ilyen kis... Aha,
1: ez egy ez kis, az évezred szóvicce.
0: Egy évezred szójáték a szóvicce, egy May the Force, és akkor így, hogy aha, tehát, hogy akkor a május 4 így lett a nemzetközi Star Wars nap. Aha, 0504, May the Force.
2: Aha.
0: Jó, tudok rajta nevetni, ha nagyon akarok.
2: Majd később. De majd később. Körül. Reggel korán van még.
0: Jó, de a sorozatot nagyon kedveljük, tehát, hogy azért ebből nem engedünk. Úgyhogy ez nagyon jó. Zsucike, menni kell. 4 perc a pontosan 7 óra. Ébredezzetek, drága hallgatók, ha van közlekedés, akkor küldjétek el nekünk, hogy mi a helyzet. Jó, mi pedig akkor itt vagyunk. Mindjárt 3 perc a pontosan 7 óra.
5: Akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
1: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
2: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
2: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

jelentkezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál

0: Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. KIK. Több, mint gondolnád.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
3: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
2: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
3: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
6: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
7: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Ne felejtsd el befizetni a vízszámlát, drágám!
10: Nem volt időm, és már megint eltűnt az a fránya csekk.
9: Ideje elektronikus számlára váltani, most 6 havi kedvezmény is jár érte.
10: Igazán? Akkor tényleg most érdemes váltani. Végre nem lesz több elveszett csekk és sorban állás.
9: Na ugye, ezt mondom már mióta. Intézem!
10: Váltson e-számlára ön is! Kényelmes, biztonságos, környezettudatos, és most pénzt adunk érte.
9: Részletek a debreceni vízmű.hu oldalon.
11: Újra itt a hőség. Megoldás, Rada árnyékolás. Szakértelem, precizitás, kompromisszumok nélkül. Árnyékot a nap ellen, stílust az otthonának. Rada árnyékolás. www.radaárnyékolás.hu.
12: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
13: A Mandula cukrászdák egész évben sok-sok finomsággal várnak. Makaronok, nosztalgiakrémes, gurú és tökéletes torták a tökéletes pillanatokra. Várunk mindhárom mandulában, vagy rendelj online a mandulacukrászdák.hu-ról. Rendeljen a Formula ételbárból, Debrecen, István út 82 szám alól, napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján, Formula ételbár, keresse a Facebookon.
14: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kisbetegeinket és családjaikat, adója 1%-ával.
15: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
16: Metasheet. Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást. Itt az ideje a felújításnak. Válassza a Metasheet cserepes vagy trapézlemeztetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat. Élvezze a biztonságot. Metasheet. A lemezbe zárt érték.
17: Keresd a prémium térkövek és műfüvek széles választékát a Gulyás tüzében, ha a cél a minőség és hosszú távra tervezel. www.gsv.hu.
18: Szia!
19: Hello!
18: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
19: Bonjour!
18: Hola!
20: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
18: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját élet.

0: szerintem. A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tervezési szakaszban a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújítása. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Dobonik Valett vagyok. Jó reggelt kívánok! Tervezési szakaszba lépett a Debrecen-Mátészalka vasútvonal korszerűsítése, írja a magyarépítők.hu. Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint a közbeszerzési eljárásban nyertes Kontúr csoport Kft. Tervezheti meg a 110-es számú vasútvonal Debrecen-Apafa-Mátészalka közötti szakaszán a hozzávetőleg 70 km hosszú egyvágányú vasútvonal modernizálását. Előkészítik a vasúti pálya átalakítását a 100-120 km/órás sebességre, a felső vezetékhálózat felújításával együtt. Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapja a nyakába. Így fogalmazott a leendő Tisza kormány közlekedési és beruházási minisztere szombaton a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a vasút rombolás korszakának vége, de nagy munka áll előttük. Haza kell hozni az uniós forrásokat, és a nulláról kell újraépíteniük az állam beruházási képességét, a teljes intézményrendszert, tette hozzá. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A javaslat egy olyan integrált ösztönző modell kialakítása, amely egyszerre szolgálja a környezeti célokat, a gazdasági fenntarthatóságot és a társadalmi igazságosságot. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusok vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. A tanulmány másik fontos megállapítása, hogy bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget. Így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki, írták a közleményben.
0: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső továbbra sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül valószínű. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot 11 és 14 óra között.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék, Anna, Júli, Sülik

0: igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perce jó reggelt. Baleseten az M3-as autópályán Budapest felé, a 48-as kilométernél a Galga pihenője előtt, ezt Gergő küldte nekünk. Köszönjük szépen, megkaptam csütörtökön a naphallgatói ajándékcsomagot, köszönöm. Örülök, hogy beszéltem Annával, nagyon szeretem hangját, örülnék, ha minél többet hallanánk reggelente. Jók a meglátása. És Zsolti, gyerekek, mi van ma? Olyanok vagyunk mi is, meg a hallgatók is, mint akik átmentek a macskafogón. Van azon a nagy egéren, ami megzabálja a macskákat, vagy nem tudom mi ez.
3: Macska kijönnek, volt, nagy macska.
2: Nagy macska, kijönünk a végén, és mindenki labdázik, mindenki virágokat szagolgat. Tényleg, mi van? Mi
4: szerintem
2: ez az általános...
4: Ez elterelés.
2: Általános a jó kedvés, szeretet megnyilvánulás felénk is, mindenki felé. Mi történik itt?
4: Nem lehet, hogy az emberek így elkezdtek így megnyugodni, mert itt a jó idő.
2: Hát és, igen, és elmúlt a pszichó, de hogy közben igen, lehet, igen, hogy ez van, én nem tudom. Itt láttam egy tök jó ilyen kis szösszenetet, ami ilyen kis színes, hogy van a Szentendrei úton valahol egy ilyen nagyon nagy társasház, és oda 8 plakát volt kirakva, ezt láttátok?
3: Hát ez legendás volt, ez a 8-as.
2: 8-as volt a plakát,
3: így van. Csak a háború gyűjt belőle, 8, és akkor abból aztán, ahogy véget ért a választás, akkor leszették, és csak 8 üres hely volt.
2: 8 üres volt, igen. És az van, hogy kivette ezt most egy reklámcég, és ugye ott volt 4 Orbános, 4 háborús, 4 Zelenszkis plakát, és kivették, és azt kibérelték nem tudom meddig, egy reklámügynökség, és virágmintás plakátokat tettek ki a helyére. És úgy néz ki most az egész tűzfal, mert ez egy ilyen üres fal, tulajdonképpen olyan csak óriás plakátok voltak, hogy virágba borították az egészet, és azt írják, hogy lehet szép is.
3: És nem hirdetnek semmit.
2: És nem hirdetnek igazából semmit, magukat, de az ügynökséget hirdetik. Tehát, hogy a saját promójuk ez az egész. De hogy ez egy nagyon nagy ház, nagyon nagy tűzfala, ahol 8 óriás plakát volt egymás alatt, 4-4, és szenzációs, beborították az egészet virággal, és odaírták, mit tudom, hogy IK Outdoor reklámügynökség, de nem is ez a lényeg, hanem hogy azt kommunikálják, hogy lehet szép is. És virág van az összes óriás plakáton. Figyelj, gyönyörűen néz ki.
3: Igen, más. Oda tették ugye a Telexikben a régieket is, hogy lássuk,
2: egészen
3: hogy,
2: durva. Egészen durva, hogy milyen arculatváltozáson megy keresztül, hogy ez mekkora fellélegzés az irigyem. És most teljesen mindegy, nyilván itt leginkább azért ezek Fidesz plakátok voltak, de hogy Dobrev Klárából sincsen több, hogy senkiből nincsen több. És ott van 8 óriás plakát, és az van, hogy lehet szép is, és virágmintás. Ez milyen szép ötlet, milyen kedves, nézd meg, milyen gyönyörűen néz.
4: Mennyire jól esik, nem?
2: És mennyire jól esik, igen, így az őrjöngő háború, meg pszichó után, azt látod, hogy virágban vannak az óriás plakátok, a virágos óriás plakátok vannak, gyönyörű.
4: A gyerekekre is, és az idősekre is. Tehát nyilván ránk is, csak ugye azért szerintem pont milyen
2: ezélyesebb korosztály vagyunk. Igen.
4: De attól függetlenül, Nyíregyházen ez egy ilyen nagyon gyakori beszédtéma volt, hogy anyukának több idős barátnője is rendesen ilyen bestresszelt ettől. Tehát, hogy ugye...
3: Hát ott ráadásul, hogy közel vagytok, ugye.
4: Igen, ez is, hogy közel is vagyunk, meg az, hogy azért nekik még más emlékeik vannak a háborús időkről, tehát, hogy nekik azért ez rárimelt azokra a traumákra, amit ugye próbáltak feldolgozni az évtizedek alatt, és nagyon, tehát igazán megviselte őket.
2: Gyönyörű, hát tényleg nagyon ötlet, úgyhogy gratulálunk az ügynökségnek. Oké, hogy magukat hirdetik, de tökre belefér, miért de hirdetnék, kifizették, de hogy rendben van. Ez nagyon, nagyon szép, meg szép az üzenete, szép az egész, hogy ez a lehet szép is, azért ez így nagyon, nagyon sokat mond, igen. Hallom, hogy nagyon pozitív itt a hangulat, be lehet ám kapni, csak hogy a másik csapatot erősítsem.
3: Na, mindig van, akire tudunk számítani.
2: Igen, be lehet ám egy kicsit azért kapni, jó, hogy legyen azért itt másik csapat is. Nézzünk rá, Tongsú Raptánál, mert többen kérdezik, hogy milyen nap van. Úgy látszik, ma sokan fordulón a nap előtt állnak, vagy nem is tudom. Negyedike van ma, gyerekek, mit írunk? Arra, hogy kell ezt nézni?
3: 4.
2: Negyedike van ma, a startnap. Startnap.
4: Hoppá.
2: Startnap.
3: Az jó.
4: Az jó. Szeretjük az a jó. Startupot.
2: A startupot szeretjük, az jó?
4: Szerintem a startnap jó szokott lenni általában. Azt igen. Azt mit kezdünk el.
2: Attól függ, hogy mit csinálunk vele, igen. Kezdjen a plakátok helyére óvodások tavaszi rajzait rakták ki, ugye ez, amit mondunk. Az is nagyon klasszul
4: igen,
2: néz ki.
4: Valaki
2: az is nagyon rosszul néz ki.
4: Azt nem tudom, hogy kinek a műve volt, de az is nagyon tetszett, hogy egy fehér plakát, és csak annyira a közepére tiszta lappal.
3: És a kis plakátokat, amiket ugye az ilyen lámpaoszlopokra raktak föl, nagyon jó hasznosításokat küldtek a hallgatók. Van például bogrács széltakaró belőle. Látod? Milyen szép.
4: És akkor
3: Klárát néha megkapja a láng, meg a füst.
4: Nálunk a gyerekek játszottak vele egy Pokémon kártyát. Összegyűjtötték a Ferenctéren.
3: Nagy.
4: Igen, és akkor azt cserélgették egymást. Ebből kérek, ebben van, ezt ide, de el sem nézzek.
2: Tényleg jó. Egyébként jól, jól néz ki. Jól van, gyerekek. Na, akkor egy hétfőt így elkezdjük, és ma játékunk is van, úgyhogy majd Zsülci, nyomtasd már ki, léci. Mi, takarítós játék? Takarítós játékot játszunk. Bizony. Telefonálnak majd a hallgatóink. Most még előre mi is most tanuljuk a játékot. Egy hallgató kerül adásba. Bejátszunk majd egy hanganyagot, és minden hanganyag tartalmaz egy hangot, és a hallgatóknak az lesz a feladata, hogy kitalálják, hogy mivel koszoltuk össze a padlót.
3: Így van.
2: És milyen módon tüntetjük el a koszt.
3: Így van.
2: Aha.
3: Nagyon jó, nagyon jó, látod.
2: Mert nem emlékszem én erre.
3: Pedig ott voltál.
2: Ott voltam az
3: értekezeten? Ott voltál, igen, bólintottál, de ez az a bólintás, amikor elalszol.
2: Ja, igen, rendben van, Balázs, leesett a fejemsor.
3: Oké, köszönjük.
2: Oké, mi a nyeremény?
3: Az... Hát, a nyeremény az viszont gyerekek nagyon tökös.
2: Hoppácska, egy olyan nagyon porszívó, tökös. Ami felmos és porszívóz egyszerre. Azért
4: meg
2: az...
4: se érdemlitek.
2: Hogy mondod?
4: Meg se érdemlitek.
2: Mi van a szádban?
4: Tapsolj,
2: és mondd ki egyszer, megsérdemlitek egyébként tényleg. Jó, tehát mi majd hangeffekteket adunk be, és minden nap egy porszívót lehet nyerni, és ez a porszívó ráadásul ez felmos.
3: Felmos, oh, kitakarítja pácska. Saját magát, magától megy, nem neked kell tologatni, hanem így mennek a kerekei, nagyon menő.
4: Magától megy.
3: Igen, húzza magát, tehát nem az van, hogy szegény házi asszony, vagy házi férfi, nek rángatni
4: reumásra
3: kell.
4: Reumásra rodeózza magát a
3: porszívóval? Nem, hanem csak irányítgatnod kell, mert a kerekei mozognak, és húzza magát. És fölmos, utána kitakarítja saját magát, így csinál, és akkor az csak kijöntöd is kész.
2: Wow, tök jó. Na, ezt lehet akkor benyelni. De ez nem a D betűs. Tehát ez fontos, hogy nem a D betűs.
3: Nem, ez a T betűs.
2: Ez a T betűs, és hallani fogjátok a rekláma. Jó, de még egyre nem kell jelentkezni, tehát nyugi van, gyerekek, nyugi van. Na, a idős bácsi, aki lövöldözött, megvan? Hát beszéljünk róla egy fél maratot, hát nagyon szeretjük a történetet idézőjelesen, de hát ez annyira abszurd és annyira rotesz, hogy erre azért muszáj beszélni. Ugye, nyugdíjas bácsi üldögélt az erkélyén, ugye? És hát nem volt semmi probléma. Arra repült egy madár.
3: Itt a kávéját.
2: Itt a kávéját az öreg kis nyugdíjas bácsi. Arra repült egy galamb. De ez a galamb aztán ott nekiállt egy kicsit ott a turbékolni, meg hát hogy is mondjam csak.
3: Ha meg mit csinál a galamb ugye a turbékoláson kívül? Mit szokott még csinálni?
2: Össze-vissza szarja ott a dolgokat.
3: Úgy van. Hova szart?
2: Hát rászart a bácsinak az erkélyére. Mi történt, ugye?
4: Felbosszantotta magát?
2: Felbosszantotta magát a bácsi. Felbosszantotta magát a bácsi, ugyanis a galamb volt olyan gonosz, hogy összetojta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
3: Fölháborító.
2: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt
4: nyesedéket. Hogy Soros Bélem.
2: Igen, meggyanúsítja, hogy Soros Bélem is azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot. Nagyon sok mindent.
3: Benne vannak még a régi emlékek.
2: Így van, azért a Donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
4: Mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
2: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba, sem
4: látni mögé. Akarom a kommentjét, ami Facebookra szokott írni, jó? Csak az idegállapot miatt. Igen.
2: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyver. Figyelj, zseniális történet. Lövést adott le a lőfegyverből a nyugdíjas a szemközti ház második emeleti lakásban élő felesége mellett. 671 éves B. János, ugye, hát leadta a lövést, ami ezt a kis galambot nem találta el, mert ez a turpis kis, okos kis galamb, ez túljárt a nyugdíjas, ez megugrott és elrepült.
3: Hát viszont B. János célzási képességei már nem egészen olyanok, mint régen.
2: B. János már nem úgy lő, mint a harmadik dandárban a második világháború, amikor harcolt ugye a németek ellen. Fogta magát, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
4: Szeretném kézzel?
2: Nem hiszem.
3: Jani bátyám, gratulálunk.
2: Jani bátyám, mi az Isten történik magukra, hogy már Jani bátyám. Elhiszitek ezt a történetet?
4: Nem, azt, hogy délutáni vagy a óvodában, délutános vagy, tudod, hogy járkász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök, tudod.
2: Igen, végre csönd van.
1: Ezsi, Józsika is alszik. Az
2: minden rendben.
1: Kezdjünk egy cigit. Jó.
4: Kati, aludjál, Kati! Látlak, Kati!
2: És ezzel
3: csak... Jó, néni, lőnek!
2: Megérkezik a lövedék. Igen. Azt mondta a nyugdíjas bácsi. Száldogált a galamb ide oda, rászart az autójára, ekkor odalőttem, de nem találtam el, sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a golyó. Erről egyébként csak akkor értesültem, amikor nem sokkal később a rendőrök felkerestek. Hát figyelj az öreg a szenzációs. Belőtt az óvodába, nem találta senkit a lövedék, kijöttek a rendőrök, nyilván azonnal falhoz állították, kiszedték, megbilincselve távozott. Letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték B. János.
3: De kedvesek.
2: Elengedték.
3: Honnan tudta az óvoda, hogy honnan jön a lövés? Látták B. Jánost fegyverrel a kezében?
2: Egyébként ez egy jó kérdés.
3: Vagy ilyenkor kijön egy hogy hívják ezeket?
4: Lehet, hogy szokott gyakorlatozni az előkertben.
2: Valószínűleg B. Jánosnak már híre volt Solymáról, hogy néha lemegy a játszótérre, és beleenged néhány lövést a homokozóba.
4: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy egy ilyen légkiskával.
2: Igen, egy cigivel a
4: szájában. Igen.
2: János bácsi, ott van meg, János bácsi, előjött.
4: Na, és szerintem ez van, hogy tudták róla, hogy ilyen, meg amúgy vannak jelek, tehát hogy alapból szerintem, aki szereti az ilyesmit, annak gyakran vannak terepmintás cuccai, tehát terepmintás nadrág.
3: Hogy jössz rá, hogy kilőtt be az óvoda ablakon?
4: Hát, hogy alapból nem látják őt akkor sem, amikor terepmintásban van. Tehát, hogy látod, de nem látod, mert ugye beolvad a környezetébe. Meg tudta, hogy olyan a terasza is, hogy tudod, ilyen katonai hálóval van. Tudod, így
3: átszázó háló.
4: Álcaháló.
3: És megcsillant a távcsövön a fény.
4: Ezért szerintem, hogy van olyan kocsin, ilyen, tudod, ilyen matrica, hogy
3: nem fegyver tudom, az autóban.
4: Fegyver az autóban, vagy vadisznó halva jó, vagy valami hasonló. Biztos, hogy... De nézd csak, hol milyen fit.
2: Ott van fit, ott állítja elő a rendőr, nézd meg.
4: És rendőr. Igazán volt, nézd milyen színű ruhája.
2: Nézd, egy terep színű ruhába a bácsit éppen előállítják ugye a rendőrök.
4: Miért vagyok egy jós, egy látnok? Miért?
2: De nagyon durva, így megmondtam, hogy az alvó óvodások közé nyitott ablakon becsapódott a lövedék. Figyelj! Tehát azért az elég kemény. Tehát, hogy az...
4: Nekem volt légpisztolyom gyerekkoromban, természetesen. És
3: nem is volt kérdés.
4: Figyelj! Náluk ez volt ilyen galamb holokauszt, és a lényeg, hogy légpisztolyom is volt, meg startpisztolyunk is volt. Nem tudom miért, apukám hozta Csehszlovákiából, és mindig a garázs ajtóra lőttünk, mert arra tettünk fel egy ilyen izét. És akkor
2: az, igen, de az nagyon gyerekként az óriási élmény.
4: Óriási élmény, olyan légpisztolyom nem volt, ami ekkora hatótávolsága át tudott volna törni egy üveget.
2: Tehát, de ott van a fotó, azért nézd meg, itt azért komoly golyók is van, aki nem értette hozzá, nekem. Hogy mi ez. Azt egy galambot akartam megriasztani, valóban nem is az volt a célom, hogy meglőjem el tajám, csak hogy menjen el a házunk előtti fáról. Sajnos sok gondot okoznak, egy héttel ezelőtt borzasztóan összepították az alatt a parkoló kocsimat. Érted? Kiállt az erkélyen, és elkezdett galambra lövöldözni.
4: Tehát kettő lehetőséged volt, hogy ne szarják össze a kocsidat. A. Veszel egy ponyvát 1500 forintért a Maxba.
2: B. Lövöldözni kezdesz.
4: B. Szerzel magadnak egy légpuskát. És elkezd lövöldözni.
3: A ponyva nem jó, mert azt állandóan levenni, föltenni, és a ponyva is szaros lesz. Hova teszed a galambszaros ponyvát?
4: A galambra.
3: De a galamba fenn van a fán.
4: Akkor tegyél ponyvát a fára. Tessék.
2: Egészen elképesztő. Az öregtől elvettek egy csomó töltényt, fegyvert, kis lövedéket, nagy lövedéket. Tehát az öreg azért Rambó volt. Bocsánat.
3: Várjál már!
4: Azok ott vadászfegyverek.
2: A lakásban több puskát is találtak. Távcsövese volt az öregnek. Figyelj, az öreg zombitámadás és harmadik világháborúra készült. Távcsöves, rendes vadászpuska, sörétes, itt minden van.
4: Ez egy embertípus. Ő azért vett magának lépuskát, mert tudta, hogy azért nagyon elkapnák, hogyha ezzel lő neki a galambra, de valójában ezzel akart kilőni a galambra.
2: Négy vadászlőfegyver, egy légpisztoly, kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye. Először tagadta, hogy őlött volna a légpisztolya, de később beismerte. A gyerekek egyébként nagyon megijedtek, de örültek, hogy senki nem sérült meg.
4: Talás.
2: Elhiszed.
3: Az ez kemény.
2: Azért ez nagyon kemény.
4: Rendőrség. Haló, jó napot.
2: Tessék.
4: Jó napot. Kérem, jöjjön ki.
2: Mit csináljunk?
4: Úgy tudom, hogy önnek van fegyvertartási engedély, igaz?
2: Nincs. Nem tudom, miről beszél.
3: Nincs is fegyverem,
2: és nem is élődtem arra a galambra.
4: Itt ez a kitömött vaddisznó a ház előtt, hogy ez az öné?
2: Nem. Tudod, mit gondolod? Rohadjanak meg azok a kis gyerekek az óvodában. Oda akartam belőni.
4: Hogy kérdezz meg, a fregolin, ezek a terepintás ruhák, ezek az öné?
2: Igen, ez a célkereszt a kocsiján.
4: Igen. János, kérem, jöjjön. Miért csinál?
2: A felesége fejére rajzolt érte. Tényleg az öné?
4: A felesége miért van álcahálóban, kérem?
2: Igen, miért kell rohangálni a cikcakos irányba a játszótéren a feleségének egy álcahálóval, János? Ezt meg tudja magyarázni?
4: Miért van a postára elérve, hogy stüszi vadász?
2: Igen, évek óta háborús vészhelyzetben vagyunk, az öreg készült.
3: Egyébként meg ők fölkészült, tényleg.
4: Igen. Jó ég. Szerintem ilyen prepper is lehet amúgy, nem érzitek? Hogy van egy biciklitárolója megrakva konzervekkel?
2: Biztos vagyok benne, hogy ott komoly nem, víz és élesztő és WC papírkészletek voltak felhasználva, vagy felhalmozva, igen.
4: És nét, itt olyan sír röhöng, és az óvodában az óvodások ugyanígy tudod, egy kis fegyverekkel.
2: Lőnek vissza, igen.
4: Ez egy régi konfliktus.
2: Igen. János bácsi csak a kicsik vashiányát próbált orvosolni.
4: De akkor miért ólommal?
2: Feltette felhőbe, onnan beesett az óvodába.
3: Nézd, de hogyan tartod a gyerekeket másnap? Nem fognak belőni, aludjatok nyugodtan.
2: De leesik, hogy belőnek? Tehát valami puffi-puffa, összetörik egy üveg, vagy neki van, vagy leesik, hogy belőttek. Csak még lehet, hogy betört egy ablak, nem tudom, hogy jöttek rá az óvónők. Nem fett, hogy lejönnék rá, most ide belőne valaki.
4: De miért engedték haza másnap?
2: Egyébként ez egy jó kérdés. Tehát,
4: hogy belőtt egy óvoda ablakát.
2: Látták, hogy ártalmatlan. Van fegyverviselése, rájötték galambra.
3: Ez azért, érted, ez egy nem átgondolt cselekedet volt, és akkor óvatosan fogalmaztam, hogy nem az óvodába akart szegény belőni, csak hát ugye útba esett.
4: Szerintem kéne egy racionális büntetés ilyen esetekre, és az az lenne, hogy egy fecskében állítsák ki az óvoda előtt, és az óvodások kapjanak egy pinball puskát. Igen, igen, és meg kell büntetni a bácsit, hogy pontosan tudnia kell, mi a szitu.
2: Az öreg jól célzett, csak az a frágya gurulat okozta. Egyébként tényleg.
4: A szél elvitte.
2: A szél elvitte,
4: nem
2: igen,
4: felhívta. Nem a fickót, nem lehet felhívni?
2: Elvileg megszólalt a Blicknek, lehet, hogy holnapra elő tudjuk keríteni. Az öreg nyilatkozott, tehát nagyon készséges, és állt az újságírók rendelkezésére. Ő elmondta, hogy igazából idegesítették ezek a nyambat kis lurkok innak erben. Na jó, van, jövünk mindjárt 7:30 pontosan. Vigyázzon mindenki Solymáron. Jó, itt vagyunk rögtön, mindjárt jövünk a hírek után. Hívet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
6: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, ípekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 150 g-os Raffaello desszert csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
8: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Városi pörgés. Hétvégi kiruccanás. Családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
10: Skoda. Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
13: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztárfellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
14: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
15: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
16: Közeleg a gyereknap! Vár Debrecen és a Debrecen Drive! Egésznapos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive, május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. DebrecenDrive.hu.
17: Indulj Debrecenből és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban vagy a wizzair.com-on és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com. Wizz Air.
18: Bye.
16: Május 9 szombat. Pusztán barbecue és gasztrofesztivál a Karcakincse rendezvényközpontban. Ízek, élmények, családi programok, koncertek és DJ-k. Pusztánbbq.hu.
18: Sziasztok, Csányis Annyi vagyok. Ünnepeljetek velünk május 16-án kétszer is a Kölcseiben. Délután 3-tól hogyan értsük félre a nőket, az 555. előadás, este 7-től pedig a 100. döntés, utána közönség találkozó beszélgetés, úgyhogy gyertek, jó lesz!
19: Jegyek a csányisandor.hu.
16: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egy előtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
10: Reklámot hallottak.
16: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: A nehéz tehergépkocsikat ellenőrzik a héten a rendőrök. Kikapott a loki, napos idő lesz. Dobonik Valett vagyok, jó reggelt kívánok! A debreceni utakon is fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani a héten. A rendőrség a police.hu-n azt közölte, hogy az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján mától vasárnapig Magyarország egész területén a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzik. Vízvezeték csomópont építési munkák miatt mától ideiglenes forgalmi rend lép életbe az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésben, közölte a debreceni vízmű. Azt írták, a társaság beruházásában megvalósuló rekonstrukció során az ideiglenes forgalomkorlátozás a közúti és a gyalogos forgalmat egyaránt érinti, ezért fokozott figyelmet kérnek az arra közlekedőktől. A munkálatok várhatóan június 5-éig tartanak.
16: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
20: A saját tulajdonban vagy üzemben tartásban lévő gépjárművek mellett a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, és a munkáltató tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő legfeljebb 3,5 tonna ösztömegű személygépkocsival is megállhatnak díjmentesen a debreceniek a lakcímük közvetlen közelében. Akkor is igénybe vehető a kedvezmény, ha a munkáltató például bérli vagy leasingeli a gépjárművet. Ehhez azonban igazolni kell a rendelkezési jogot.
16: A DV Parking információit hallották.
20: Sport vasárnapi eredmények. 5-2-es vereséget szenvedett a DVSC labdarúgó csapata a Paks otthonában, a bajnokság 32. fordulójában. A Loki így visszacsúszott a 4. helyre a tabellán. Ezüstérmes lett a DVSC Schaeffler a női kézilabda magyar kupában, miután a debreceniek egy szoros első félidő után végül 37-26-ra kikaptak a győri Audietótól. 70-67-re maradt alul a Deac férfi kosárlabda csapata is a budapesti Honvéddal szemben az NB1-jában, az 5-8. Helyért vívott keresztjáték első összecsapásán. A két győzelemig tartó párharc állása így 1-0 a fővárosiak javára. A következő meccs szerdán lesz Budapesten. És mindkét debreceni csapat győzött a labdarúgó NB3 észak-keleti csoportjában. A Deac 1-0-ás sikert ért el a Tiszafüred vendégeként, a Kisloki pedig 5-1-re verte hazai pályán a Putnokot. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső továbbra sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül valószínű.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:48 lesz pontosan, 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. M5 Budapest felé baleset miatt az Inácsi pihenőtől Kakucsringig áll a sor. Két baleset történt az M3-as autópályán Kerekharasz térségében, a 47 és a 49-es kőnél. A belső sávot foglalják a sérült járművek. 6 km hosszú a torlódás, gyerekek. 6 km hosszú. Nagyon szépen indul a hétfő. Igen. Pistike, miért lett golyóálló mellényed gyered az oviban? Kérdezi valaki. János bácsi az ott elvégzett egy mesterlövész tanfolyamot, úgyhogy vigyázzatok, vigyázzatok, kedves óvodások. Igen, itt írja valaki, hogy náluk a faluba is kivonultak egy idős bácsihoz, mert hogy lövöldözött, elkezdett lövöldözni ittasa, mert azt gondolta, hogy csalja a felesége, kivonult a rendőrség, a kommandó, lefoglalták a szomszédok ház teraszán, a tetőkön a helyüket, és várták egész éjjel a parancsot, közben a bácsi bent volt, pálinkát ivott, és néha kilőtt az udvarra. A bácsi közben aludt bent, aztán bement a rendőrség, a házkutatás során fegyvert találtak nála, puskát, pisztolyt, jelentős mennyiségű lőszert. Bácsföldváron történt a dolog.
1: Na, ott a zajlik az élet, gyerekek.
0: Egy napig túsz dráma volt, a bácsi néha kilőtt egyet a kerbe, és mire bementek a rendőrök, miért? Békésen aludt.
1: És a felesége hívta ki a teket, mert...
0: Igen, elkezdett lövöldözni, mert azt gondolta, hogy csalja a feleségét, kivonult a rendőrség, elfoglalta a kommandó a szomszédok házának a teraszát, a tetőt, és várták egész éjjel a parancsot, hogy bemenjen. Közben a bácsi ben volt, aki néha pálinkát ivott, és néha egyet-egyet kilőtt az erkére. Ezért nem mertek bemenni.
2: De miért nem csinálnak filmet?
0: Zseniális. Másnap reggelig várták, hogy mi lesz, majd bementek, miközben a bácsi aludt bent.
1: Őrület,
0: micsoda túsztárgyalás. Őrület, nagyon szeretem az ilyen történeteket. Te meg leköltözöl falura, hogy nyugodt életed legyen, érted?
1: Elövődöznek.
0: És találkozol egy bácsival, aki belül a Solymári óvodában. Igen, erről beszélgettünk. Igen, ez az Üvegtigris 4. Egyébként az is lehetne. Igen, az Üvegtigris 4. Majd de szerettem azt, milyen jó is volt. Na jól van, azt mondja, hogy még egy közlekedés. M5 Budapest felé Dabastól mindkét sáv, arra szól, köszönjük szépen. Egyébként a játékunk majd 9 óra után lesz. Jó, úgyhogy akkor már egy kicsit lazábba vagyunk, nem témázunk, úgyhogy 9 óra után lehet majd megnyerni ezt a kis csoda porszívót. Nagyon szép, megnéztük, nagyon csecse.
1: Fölmos, öcsém, fölsöpör, kitakarítja magát.
2: Ez egy feleség, ez nem egy porszívó. Ez egy feleség,
1: hát azt nem
2: egy
1: tudom, férj, egyéb funkciókat.
2: Ez egy teljes értékű párkapcsolat ez a gép, ne arra ugyatok meg, de hát aki ennyit megtesz, az hát több mint sokan megtesznek, ugye?
0: Igen, tényleg jó, megnéztük, rendben van.
1: Nagyon
0: rendben
1: jó. Van. Ha már ilyen technikai dolgokról beszélgetünk, segítsetek már, most belefutottam egy cikkbe, ahol azt vizionálják, azt vetítik előre, hogy micsoda technológiai fejlődés várható még. Tehát már egy csomó mindent tudunk, sőt, ugye többször járt itt nálunk, nem fog eszembe jutni a neve, de majd elmondjátok, aki ilyen különböző orvostechnikai eszközökkel foglalkozik.
0: Meskó.
1: A Meskó, így van. Na, hogy most olvastam, hogy lesz, és hát már előre haladott koromra való tekintettel ez érdekelhet engem, lesz okos protézis. Én is itt akadtam meg, és én is ezt mondtam, hogy
2: csatottad?
1: Na várjál.
2: Mit csinál egy okos
1: protézis? Na várjál, mesterséges intelligencia, számítógép van benne, de mit csinál egy okos protézis?
2: Így van, ez a kérdés.
1: Na.
2: Jaj, nem tudjuk? Azt hiszem, hogy van válaszod rá. Hát ha én okos protézis csinálnék, akkor az lenne, hogy szórnál wifit első körben, tehát amerre járok.
1: Sugárzó.
2: Igen, akkor mindig mondanám, hogy csak tartsd, de aztán párosítsuk az eszközeinket.
0: De várj, a protézis az csak fog, vagy itt lehet, hogy láb,
1: nem,
0: vagy kar.
1: Nem, ez most kifejezetten fogprotézis.
0: Ez fogprotézis.
1: A láb protézis, azt értem.
0: Ugye, azok, valami, ezt tisztalt.
1: Azt értem, de hogy egy fogprotézisben mi lesz?
2: De akkor figyelj, lehet fények minimum. Tehát kell, hogy legyen benne lesz.
0: Igen, szkúter lesz. Igen. Révizé, nem tudom, 2004-es.
2: Vagy mint a fürdőszobáknál szokták, tudod, ahol találkozik a szekrényeizi, vagy alulra meg legyen világítva a fogsorod. Teljesen más lesz most már a csábító.
0: Wi-Fi-n megnézi, hogy mennyit ettél, kielemzi a kalóriákat, tudja, hogy mikor nyitod, mikor zárod. Mit mutathat? Tehát miben kell egy protézisnak okosnak lenni?
2: Lehet, hogy van rajta, tudjátok, ilyen gyerekvédelmi funkció például.
1: Hogy ne harap meg.
2: Ha olyan dolog kerül a szárba, akkor azt összeharapod.
1: Ja, de hogy gyerek új van, akkor nem harap.
2: Igen.
1: Aha.
2: Vagy pedig, tudod, hogyha olyan embernek.
1: Jó, ezt nem folytassuk, ehhez még korán. Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami nézi, hogy mit eszel, és ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
0: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat, hogy ne legyen káros.
2: Nem, vagy berakod a diót a szádba, és akkor azt mondja, hogy feldolgozás indul.
0: Oké, okay, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincs, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány?
1: Igen, hogy internet alapú aha. protézis lesz.
0: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró reszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogad, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
2: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgy, hogy... Figyelj, úgy ráharapszik, tudom én, egy kígyóborkára, és akkor tudod...
1: Kifaragja.
2: De igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Mert az olyan, mint a betáplálat, hogy a szemfogadba, hogy tudom, írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az uvalkát, és a végén benne lesz pont az,
0: amit benne, benne lesz, hogy beleharap neked egy mesét, igen, hogy azt el tud olvasni.
2: Igen, vagy egy dallamot, aha. vagy bármit.
0: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal?
1: De hogy...
0: Jelzi, hogy nem, hát jelzi neked ja, naponta neked háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
2: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, hogy nem mosod meg.
1: Nem tudsz beszélni. Ahogy ne jöjjön ki a szag.
2: Igen, okos, igen,
0: okos. Az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori szájszag.
2: Bárcsak az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
1: De nézz rám.
2: Ájvis. Sajnos nem erről van szó. Ez egy általános probléma.
1: Este,
0: na, ugye akkor ki... azt is jelezheti igen. neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
2: És mi van akkor? Előfizetésed lesz a fogsoradra. És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor eddig nem tudsz rágni.
0: Zseniás, vagy szájzárat kapsz. Zár. Mi történt, János bácsi? Megint belőtt a solyveri odába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltöd.
1: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe. Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
0: Este 10-kor, hogy vedd ki, lenne nyelt.
2: De GPS... nem ilyen az rezgés, hanem csak a kocogás alatt.
0: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
1: Hogy nem ugye? Tudod elhagyni.
0: Sokszor meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefon keres, hogy merre jár a nagypapa. És a Lehel piacot futja, akkor rendben van. Ha papa valahol Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
2: gondos
0: hogy papa
2: fogsor.
0: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
2: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat, olyan élesre, így izé.
0: És harapó funkció lesz, igen.
2: És vagy kilövi, vagy pedig harapó funkció. És kiszúrod a szemét.
0: Erős orálnál pedig vibrálásra vár.
1: Plusz extra.
2: Romantikus üzemmód.
0: Romantikus üzemmód. Mami támad üzemmód. Romantikus üzemmód. Teljesen jó. Látod, mennyi funkciót lehet beletenni?
1: Itt van, hogy elmondod az SMS-t, és megírja a telefon. Tehát ahogy beszélsz, a fogsor már átküldi a telefonodra.
0: Aha, tehát hogy van a fogsorod, a telefonod, vagy a fogsorod és a telefonod, ez egy Bluetooth kapcsolat, diktálod, és nem kell fölmondod a telefonban, hanem azonnal megírja az SMS-t. Szenzációs.
2: Azt akartam mondani, hogy a hang azt szerintem erősebb, igen. mint a fogsor, de mindegy.
0: Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni. Egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. És fogorvosi protézisből reklámokat kell mondanod, mert hogy nem fizettél elő a fogsorra. Vállalhatod ingyen, de óránként három reklámot elmondat veled a fogsor.
2: De ezt anyám amúgy is elmondja. Tehát, hogy a kérdezőn is megkapod a reklámot.
0: Igen, de egyébként ez zseniális.
1: Jó reggelt, szomszédasszony! Ön is Ariel-el most?
0: Ön is az ingyenes fogsort használja? Akkor mondja most el szomszédasszony azt az Ariel reklámot.
2: Gluténmentesen boldogan.
0: Igen. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset. Ráadásul érzékeli szex közben, hogy mekkora harapást igényel a párod. Tökéletes. Nagy. Tehát kinyitja a szádat, és automatikusan
2: jó.
0: harap.
2: Uh-huh. Mi van akkor, hogyha megemelkedik a pulzusod, és azt is érzékeli, és akkor, amikor nagyon gázon, akkor pedig így magától tudod, hogy így kiakad.
0: Papa, úgy látom, megint ki van száradva. Adjatok akkor... a papának két deci vizet, papa, ki van száradva.
2: Ha régítál, vagy régettél, akkor így kinyit, és addig nem záródik be, még nem öntöd a vizet.
0: Tehát elkerülöd a dehidratáltságot, nyitva hát, marad.
1: Kiszáradsz.
0: De tudod, hogy innod kell, mert a fogsor igen. önálló életre kell. Figyelj, egyre jobban adom ezt a fogsort. Nagy, zseniális.
2: Szerintem amúgy erre már nagyon régóta igény lenne.
0: Igen. Állítható színvilág. Tökéletesen jól működik. A sárgától egészen a fehérig a papa bőrszínét tudod
2: attól,
0: állítani.
2: Attól, milyen környéken sétálsz.
0: Igen. Meghatod, milyen a bőrszín a papának.
2: Ha nagyon rossz a környék, ott nem szabad fehér fogsorra menni. Tudod, nagy a szigyék, hogy sok pénzed van.
0: Igen, és ott kikapják a szádból. Igen.
2: Ott rögtön az egyik elfeketedik, tudod, az első...
0: Tökéletes, tökéletes. Ha elhagyod a protézisedet, szintén GPS-es nyomkövető, azonnal meg tudod nézni, hogy, hogy hol van. Hogy azért ez így ebben a vagy formában nagyon jó.
2: Az erdőbe, és akkor tudsz nyomokat harapni a fatörzsbe. Hogyha visszatalálj hozzá.
0: Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzárat tudsz tenni.
1: Ó, és akkor nem magadra.
2: Este
1: nem
2: hat tudsz enni.
0: Este hat után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. De tökéletes.
2: Igen.
0: Beszélni tudsz, de nem tudsz enni.
2: Hányásnál meg kiszűri a sűrűjét.
0: Igen.
2: Újrafeldolgozás indul. Fehérre válogat egy.
0: Igen. Répa, répa, répa. Csempéhez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
2: És mi van akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
0: Ú, de jó, tökéletes. Black Mirrorban volt hasonló reklám, ha ingyenesen használtál valamit, csak nem írja le Gabi, hogy pontosan mi.
2: Ott az volt, hogy az idegrendszere volt, tehát ott volt egy balesete a hölgynek, vagy betegségben, nem emlékszem, és akkor kapott egy, a felhőből megkapta újra az idegrendszerét, vagy valami ilyesmi volt, és akkor nagyon durván nyomult, tehát minden évben megváltozott az ára ennek a szolgáltatásnak, és az elszegényedtek, és ezért a férjének kellett hoznia a pénzt, hogy ezt elő tudják fizetni, de pontom, mert nem tudott több pénzt előkeríteni, és akkor elkezdett reklámokat játszani.
0: És reklámokat játszott le?
2: Aha, igen, ült a nappaliban, merett maga elé, és akkor így mondta a reklámokat folyamatosan, a férj meg közben kicsinálta magát.
0: Fú, de durva. Nem, hogy a Black Mirror-ról tulajdonképpen minden ott van. Karbantartás esetén csökkentett üzemmód, csak O és A betűvel tudsz beszélni, egyébként az egy rossz megoldás. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
1: Zseni.
0: Na, ez jó lenne. Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Hogy mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
2: Veszel egyet a feleségednek és igen? a szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
0: Hogy még köszönni se tudjanak egymásra.
1: Nem tudjanak beszélni.
2: Vagy az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem izé, nem tanul, akkor délután négytől kus.
0: Igen, rárakod, és kus van. Teljesen jó. Tehát nagyon nagy jövő van ebben.
1: Horkolás, gátló funkció.
0: Szerintem az alvási funkciókat tudja figyelni, horkolás, gátló funkciót tudsz beletenni, úgyhogy...
2: Find my fogsor.
0: Find my fogsor. Ha box van, akkor visszahúzódik, hogy ne tudják kiverni. Hát ez is egyébként... Igen, papa, bunyó van, húz vissza a fogsor. Fogsor visszahúzódik, nem tudják kiverni. Tök jó ötletek vannak.
1: Az is jó, hogy önvédelmi fogsor, amikor megtámadnak, kiveszed, rádobod, és ő automatikus haraptálja.
0: Támadó funkció. Támadó funkció. Ha este italozol, reggel kimutatható az alkoholszint.
1: De nagy, de tényleg, hogy ne ülj kocsiba.
0: Nyáltesz, berakod lakmuszpapír, valami belekövsz, valami megmondja, hogy kész, kimutatja, hogy neked még nem tudom mennyi a bír alkoholszintet.
2: Igen, ugye magán amikor milyenek a neve, amikor megfújhatják a szondát, szondázáskor, hogy akkor pici ilyen kis ventilátorok indulnak be a fogsorodból, és akkor nem a valódi lehelyezet kapja meg az, hanem csak így belefújsz, tudod, ilyen ventilált levegőt.
1: Oldalra szívja.
0: Igen. Tökéletes. Lefordítsa a mondani valót az aktuális idegen nyelvre, amire szükséged van. Mennyire jó ez is.
2: Az nyelv, nem? Inkább az nyelv, srácok. A fogsor szerintem az...
1: Na jó, de hát van benne egy kis hangszóró, tudod? És
2: hogyha beletállítani egy gyors billentyűket, tehát a nyelveddel belülről meg tudod nyomni a fogaidat.
1: Felső hatos, az mit csinál?
2: Felső hatos, az előveszi a BKV bérletedet.
0: Igen, egy mutatás a felső hatos belenyúl a zsebedbe, igen. Jó, ez egyébként rendben van. Magyaroknak ez csak álom, írja Barnabás. Igen, gyulladást figyelő, vérlabort is mér, gyulladást figyel. És az az, hogy beszédmennyiséget lehetne vele szabályozni, sokkal örülnének egyébként. Látod? Mennyi mindent lehet ebbe beletenni?
1: Ott álltam, hogy olvastam ezt a tudományos cikket hülyén, és hogy, köszönöm.
0: És csak behozod ide, és nem, hogy megoldjuk a kérdésédet, hanem még tovább tágítunk az univerzum, hogy mennyi mindent lehetne csinálni ezzel. Egyébként nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Fogyókúránál is szenzációs, úgyhogy tényleg nagyon jó.
2: Állítható tájszólás.
0: Jó.
2: Hát ez az, nem kellene a rendes funkciók, ez kell, hogy megnyomod a B2-eset, ha van olyanod, és akkor egyszer csak akkor mám, hát mi van mám veled?
1: A négy jön, az mi?
2: Úristen, nem tudok többet, ennyit.
0: Ne szólhozom. Nem kell dúdolni, szól a szádon a YouTube, nagyon jó, előpürésít a gyerekeknek, ha bármit belőnt, ez akkor megrágja és letud mixolja. És
1: beépített vacogás, ahogy érzi a lehűlést, annál jobban csattog.
0: Azonnal elkezd vacogni. Gyerekek, ez az orvostudomány jövőre. Hát itt vagyunk. Szóljunk a meskónak, hogy kitaláltuk a fogsor. Meg mennyi ötletet.
2: Gyorsan le kell védetni amúgy. Még mielőtt ugye elkezdik ezt.
0: De igen. Na jól van. Oké.
2: Olyat is lehet, hogy az egyik ráharapsz, és akkor egy gáz bocsát ki a leheletet, tudod? Mint abban a régi... Melyik film volt, amiben volt ez a... kis gonosz, tudod, a kicsén.
0: A Minimi, Mike Myers, Minimi. Fú, nem tudom, mi volt ez.
2: Dolgok, és akkor ráharap, és... és akkor elgázosítod a környezetedet.
0: De azért ez lesz, gyerekek, 5-10 év múlva ilyen kütyük lesznek rajtunk. Bennünk, magunkon, nem? Ezt fogjuk mérni, hordani, tehát hogy ez valami ilyen jövő elé nézünk. Menni kell, Zsulcike, ennyi reklámunk van? Jövünk mindjárt, jó, átbeszéljük a rócsót is, gyerekek, hogy mi várható jövő héten, és játszani is fogunk, ma egy egyhetes játékunk indul, egy gyönyörű porszívóért, úgyhogy háziasszonyok, figyelem, 9 óra után ezt meg tudjátok nyerni.
1: Nem is porszívó ez.
0: Ez minden.
1: Ez, azt hiszem, ez ilyen minden. Úgy hívják ez, hogy felmosó.
0: Felmosó porszívó. Nagyon komoly kis tudsz, igen, megnéztük. Jövő mindjárt 4 perc, pontosan 8 óra itt vagyunk, rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: este 10-től after party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
9: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
8: Próbálja ki a Maxentiszt! Az adam...
7: A Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
9: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
8: Próbálja ki...

0: vagy 200 000 km Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
1: Mit olvassunk ma?
2: A láthatatlan kincset.
3: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
4: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
7: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
6: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
7: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
6: Új Lazurán Aqua PU Extra, ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
8: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
9: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
9: Társadalmi célú reklám hangzott el.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
12: Ne felejtsd el befizetni a vízszámlát, drágám.
13: Nem volt időm, és már megint eltűnt az a fránya csekk.
12: Ideje elektronikus számlára váltani, most 6 havi kedvezmény is jár érte.
13: Igazán? Akkor tényleg most érdemes váltani. Végre nem lesz több elveszett csekk és sorban állás.
12: Na ugye, ezt mondom már mióta. Intézem.
13: Váltson e-számlára ön is. Kényelmes, biztonságos, környezettudatos, és most pénzt adunk érte.
12: Részletek a debreceni kötőjel vízmű.hu oldalon.
14: Figyelem, fesztiválra jongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülkös Finomságok és sztár fellépők, Radics Gigi és Dérheni, Péter Schramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az alány és Sophie, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
15: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
16: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
15: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
16: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
17: Itt élünk, itt kutatunk, itt fejlesztünk. 125 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Richter Gedeon gyógyszer cég, amelynek debreceni biotechnológiai telephelye 2012 óta erősíti Debrecen város gazdasági erejét. Forduljon bizalommal a Richter világszínvonalú készítményei felé. Richter, az egészség a küldetésünk.
18: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jó.
19: Rádió 1-en.
20: Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra.
21: És műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
22: Hangolja munka.

0: 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az ötfős ebédet. Az ötfős ebédet.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Kikapott a Loki, napos idő lesz. Novo Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A javaslat egy olyan integrált ösztönző modell kialakítása, amely egyszerre szolgálja a környezeti célokat, a gazdasági fenntarthatóságot és a társadalmi igazságosságot. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. A tanulmány másik fontos megállapítása, hogy bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget. Így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki, írták a közleményben. A tanulmány rámutat arra, hogy az elektromos autózás Magyarországon kedvező helyzetben van a régióban, ugyanakkor a további fejlődéshez szemléletváltásra van szükség. Jelenleg ugyanis az ösztönző rendszerek elsősorban a járműbeszerzést támogatják, miközben a jövőben a tényleges használat és a mérhető környezeti hatás kerülhet a középpontba. Sport, vasárnapi eredmények. 5-2-es vereséget szenvedett a DVS céllabdarúgó csapata a Paks otthonában, a bajnokság 32. fordulójában. A Loki így visszacsúszott a 4. helyre a tabellán. Ezüstérmes lett a DVSC Sefler a női kézilabda magyar kupában, miután a debreceniek a tatabányai fináléban egy szoros első félidő után végül 37-26-ra kikaptak a győri Audietótól. 70-67-re maradt alul a Deac férfi kosárlabda csapata is a budapesti Honvéddal szemben az NB1-jában, az 5-8. Helyért vívott keresztjáték első összecsapásán. A két győzelemig tartó párharc állása így 1-0 a fővárosiak javára. A következő meccs szerdán lesz Budapesten. És mindkét debreceni csapat győzött a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. A Deac 1-0-ás sikert ért el a Tiszafüred vendégeként, a Kisloki pedig 5-1-re verte hazai pályán a Putnokot.
0: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső továbbra sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül valószínű. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot 11 és 14 óra között.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadvány Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője!

0: igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. M0-ás megyeri híd irányába Csömörnél. Baleset, hatóságok helyszínen, a torlódás. Tomi, köszönjük szépen. Ennyi rohadt reklám, de tényleg kb. 10 perc volt. Nem volt 10 perc. Sok a reklám, gyerekek, így van. Azért nem is zenélünk, itt vagyunk, nyomjuk. De amíg van reklám, addig vagyunk mi is. Amíg vagyunk mi is, addig van reklám is. Az egyik nincs a másik nélkül, sajnos ezt el kell viselni. Ezzel mi se tudunk mit csinálni. Itt a fél óránkénti hírekkel lehetne valamit már azért szerintem egy kicsit modernizálni, egy kicsit átszabni a médiatörvényt, egy kicsit valahogy ezt az egészet, az okostelefonok, az internet, az azonnali hírek világába benne tartani a rádiózás, míg hogy fél óránként kötelező híreket mondani, ez egy olyan 1973-as szabályozás, ami régen megdőlt, semmiféle létjogosultsága nincs, és bőven nem kellene már. Mert hogy ez a
2: szerintem ez vállalás, ahogy elnyered a frekvenciát,
1: akkor... De hogy kötelező vagy, bizonyos nagyságon belül, a hálózatban vagy, meg országos felé vagy, de maga a vállalás kiírása sem jó. Tehát az egészet át kéne szabni, ne vicc, félről minek? Hát nincs az a hír, akar. Amit nem olvasol el. Szóval,
3: hogy... A megszólások túl hosszúak.
1: Egyébként így van.
3: Nem lehet, hogy abban kéne lecsípnék keveset? Hogy nem lehetne csak egy ilyen 4-5 perc, egy nagyon intenzív beszélgetés, utána 70 perc rádió.
1: 70 perc reklám, 40 perc reklám és 3 perc műsor.
3: Igen, igen.
1: Ez a fél óránként kötelező hírek, ez mondom, ezek ez az 65.
3: Nagyjából ott született.

0: kapcsolja a kedvességnek. Na mindegy, szóval igazából azzal megy el sok idő, nem? Hogy meghallgatott fél óránként ugyanazt. Na de mindegy, nem is ez a lényeg. Viszont mi készültünk, mert hogy eljutott hozzánk az a videó, amit ugye sokan streameltek, megvették, és hát különböző hírportálok is lehozták, hogy egy biztosító kötél nélküli emberke fölmászott a MOL kampuszra, és 147,3 méter magasból bázisugrást hajtott végre a csávó. Uh-huh. Nem szedték le, nem állították meg, fejkamerával, GoPro-val a feje tetején mászik a MOL toronyra, ami önmagában azért szerintem komolyabb Isten. Kihívás, mint maga az ugrás.
1: Én ezt nem bírom nézni.
0: Mint egy ilyen cserebogár, sárga pólóban megy fölfelé, lépked, hogy a végén egyébként ernyőt bontva.
1: Az a biztonság, figyelj, hát, személyesen ismerem.
0: Ő a legjobbat.
1: Egyszer már ott voltunk fent egy Duma színházas rendezvényen, ott kint lehetett dohányozni fenn a tetőn, és akkor ott ment a nagy beszélgetés, és itt olyan biztonsági őr van, hogyha rossz kockán állsz, akkor olyan szól, hogy ne haragudjatok, de a dohányzó az 3 méter arriban észak-kelet irányába.
2: Na de akkor itt már föl is teszed a kérdéseket, hogy nem tűnt föl senkinek ez a csávó.
0: Szerintem az van, hogy föltűnik, de mire elkezdesz mászni, már nem tud mit csinálni.
1: A nadrágát külön szeretném kiemelni, hogy mindezt egy comb középigérő sorban tesz.
0: Mindez egy sorban egy nagyon bevágó kis ernyővel ugrik le úgy, hogy ott a biztonságőr utána megy, de hogy te már fönn vagy a 42. emeleten, már csak haver, gyere már le onnan, hogy jutsz be? Az a nagy kérdés. Hogy kezdesz el mászni?
2: Igen, tehát ott lent van, emlékezzetek, mi is voltunk ott ugye stábos vacsin egyszer. Igen. Már lent van egy biztonsági szolgálat. Ha be vagy öltözve, tehát hátadon van a kis ejtőernyőd, és a sisak a fejeden van egy GoPro-val, akkor csak megállítanak. Ha ez nincs rajtad, és becsempészed.
1: Azt hittik, hogy futár.
2: Akkor,
1: tuti,
2: igen.
1: Úgy néz ki, hogy simán volt futár. Olyan furán néznek, néha volt futárok, simán lehet, hogy az volt. És akkor van egy kis hátizsákja, gondolom az volt az ernyő, de ami engem sokkal jobban megijeszt, hogy ez mikor történt pontosan?
0: Na múlt héten valamikor fölmászott, és ő ezt a saját Insta oldalán adta, egy hete körülbelül.
1: Ilyen időben így alulöltözködni, megfázik a vesség, megfázik.
0: Igen. Szóval egyébként jó arca csávó, én bírom ezeket, akik kicsit itt szembe menve a törvénnyel felmászkálnak különböző épületekre. Vagy azért, hogy megmászák, vagy azért, hogy leugraljanak. Ugye hát ezt gondolom ilyen bázisugró szubkultúrában azért ez egy bevett dolog, hogy te felmászol, nem tudom, a Kuala Lumpuri toronyra, meg a MOL kampuszra, és ami szép a Dubájba, ahol tudsz, és engedik a biztonsági rendet, de leugrasz, és akkor menő vagy.
1: Te meghívnál ezt a srácot egy házi buliba? A negyedik emeletre?
0: Hogy az Béla? Mondtam már, hogy gyere már lifte, létsz, és nem állsz szabad föl, megy 3 emeletre keresztül.
1: Megitt egy unikumot, gyere ki az ablakból, gyere ki!
0: Gyere le onnan. Na mindjárt fölhívunk egy bázisugrót, csak hogy elmondja nekünk ezt a dolgot. Egyáltalán maga ez a bázisugrás is azért egy ilyen tiszteletre méltó dolog. Egy csávok ilyen hidakról, meg tornyokról úgy ugranak le, hogy az egyik kezükben ott az ernyő, amit azonnal kidobnak, vagy ha rutinosabbak, akkor zuhanás után nyúlnak hátra, és oldják ki az ernyőt. De hogy ott azért rosszul hajtogatsz, már pedig magadnak hajtogatsz, én itt ellenék veszve. Szerinted mi lenne velem?
1: Te 12 éves korodban az első, amikor nézel egyet, meghaltál volna.
0: Ezer, gyere már ide, itt a 3-as kötél a 8-asra, vagy a 8-as kötél a 3-asra. Feri, te hogy csinálod?
1: Egy tulipánt, annak visszahajtom a fülét, és akkor
0: kész. Hagyd csak, Feri, összehajtom az erdőnet. Ne, megcsinálom magamnak. Összehajtom az erdődet? Megcsinálom az erdőteket, srácok, mehetünk ugrani? Szerintetek mi lenne?
1: Láttam valahol, láttam. Belecsomagoltam egy szendvics. Várja, ben van,
0: Balázs, miért nyúltál az ernyőmhöz? Összecserélted az ernyőket? Nem nyúltam hozzá, abszolút mindegyiket. Mindenkinek a saját ernyője van. Ez nem az én ernyőm. Mennyire lennétek nyugodtak velem bázist ugrani? Megcsináltam az ernyődet, Feri, ne törődj vele, össze van hajtva.
2: Persze, ugorjunk.
0: Szerintem az a lelke. Nem is az ugrás. Nyilván az, hogy ugrasz, milyen szél van, hogy hova landolsz, ezeket azért, hogy nagyjából megnézed. Meg van egy valamilyen rutinod, ami mondjuk ejtőernyőzésből jön, bár a kettő azért nagyon más sport. De hogy ott tényleg az van, hogy kicsit is rosszul hajtogatsz, ott nincs idő nagyon póternyőt, meg hasi ernyőt, meg nem tudom mit nyitni.
2: Szerintem nincs is nekik. Hát ez 180 méterről.
0: Semmi.
2: Nincs másik esélyed. Tehát egy esélyed van, ugrasz, pap.
0: Egy sanszod van.
1: Akkor megvajon. Egy sanszod van. Kinéz az a paliat azon a... Hát ez miért? Ne csináld ezt, ne ugorj ki!
0: Igen, nagyon szerettem ezt a videót, hogy mászik is alatta az öltönyös biztonságőr, már csak is széttett kézzel így néz, így. Hát Léci, gyere le! Léci, gyere le! Na itt vagyunk, Mátyás Máté, bázisugró. Hello, Máté, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Normális vagy, Máté?
0: Nem ő volt.
1: Nagyon veszélyes, amit csináltok.
0: És egyébként is ebben a lengeruhában. Ismered a csávót, vagy ő egy külföldi arc volt?
3: Egy külföldi arc volt. Na én is csak így az Instán ismerem.
0: Aha. Figyelj, egyébként ez a bázisugrásban mennyire elterjedt, hogy illegális mászás után van ugrás? Mert ugye ez effektív azért ehhez nagyon engedély nincsen.
3: Hát vannak olyan rendezvények, ahol ugye kapunk engedélyt, és kimondottan úgy van leszervezve, hogy lehet ugrani, tehát olyan személyzet van, ejtőernyős személyzet,

0: Tehát említetted Kuala Lumpurt, ott például 2023-ban volt egy nagyon jó rendezvény, ketten képviseltük ott Magyarországot, amúgy 130 ugró volt ott, ott rendes katonai ejtőernyősök segítették, figyelték a szelet, figyelték az ugrásokat, hogy mikor lehet ugrani.
1: De az legális, tehát ilyen... ott fölmehettek úgy, igen, a toronyra, hogy azt engedik.
2: És ez kevéssé érdekel benneteket,
0: hát,
2: gondolom.
0: Volt olyan is, hát igen, volt olyan is, hogy egy nagyon őrzött épületről ugrottunk, annyira őrzött volt, hogy ott ki kellett bérelni egy lakást, hogy egyáltalán bejussunk. Onnan már ugye könnyű volt utána kiugrani, de ilyen megoldások azért vannak. Igen.
1: Technikailag jól ugrott? Jó helyen mászott, jó helyen jó oldalon ugrott le? Vagy ha mondjuk te ugrasz, te más technikát, vagy más ugrási pozíciót választasz?
0: Hát megmondom őszintén, én is felmentem, megnéztem azt, hogy fel lehet-e vinni ernyőt, tehát én már ezt kipróbáltam, megnéztem.
1: Besétáltál a kampuszba?
0: Besétáltam a kampuszba, felmentem oda a kilátó részbe, és akkor szétnéztem, hogy lehetne egy ilyen ugrást megcsinálni. Volt is nálam felszerelés, fel tudtam vinni, úgyhogy
1: de
0: nem lehetettem.
1: De ugró szándékkal mentél, vagy csak letesztelted, hogy följutsz-e?
0: Csak leteszteltem, hogy feljutok-e, igen.
1: És simán feljutottál.
0: Simán feljutottam, igen. De próbáltuk ezt, na tehát visszatérve, hogy jó helyről ugrott, szerintem, tehát én ha ugrottam volna, én nem onnan ugrottam volna, mert az épület teteje egy picit így befelé tart. Tehát ugye emiatt, hogyha az elrugaszkodás nem olyan jól sikerül, akkor ugye elég közel vagy az épülethez, és ugye az irodarész felett, vagy nem is tudom, inkább az a belépő rész, ahol vannak az éttermek, meg egyéb irodák is, ugye a felett nyitott, tehát az ugye csökkentette a magasságát is. Én inkább a másik oldalról ugrottam volna, ott a utca felől, ott mondjuk épületek vannak, de ott ugye nagyobb a magasság is, és ott teljesen egyenes a fal.
2: De amikor följutottál az ernyővel, én még igen, itt megragadtam. Akkor miért nem ugrottál?
0: Hát azért, mert...
1: Volt egy meeting, én szerintem nem tudsz, ott zárva van a kilátó, tehát onnan te már nem ugrasz, kívülről kell menned ugrani.
3: Nem, most küldött, Lancsos Vájban küldött egy videót. Igen, itt van.
2: Belülről mászott fel.
3: Vájberen, nézd meg.
2: Az üvegfal, tehát amikor kimész a legfelső kilátóra, ott van még egy mitén 8 méter magasnyi üvegfal.
0: Hát vagy 10-15 méter, vagy 10-15,
2: de az belülről egy acélszerkezet tartja, azon mászott föl a csávó.
1: Azt tudom, de amikor te belülről bemész és a kilátóba kimész, onnan nem tudsz kiugrani.
2: Hát onnan ott még mászni kell.
0: Nem, mászni kell, ott még nézd mászni kell, igen. Tehát ahogy mondtátok, tényleg a mászás volt igazából a veszélyes rész. De valószínűleg azért ugrott onnan, mert ott könnyebb mászni, mint a hátsó részről, ami nekem volt szimpatikus.
1: Jó kérdés, hogy hallgató kérdezi, a sisak az minek? Egyébként ez egy jó kérdés, hogy a sisak minek
0: rajtatok? Mitől véd? Ez leginkább ugye a landoláskor véd, vagy mondjuk így, ha visszaesik 3-5 méterről, akkor ugye nem üti meg annyira magát, tehát ez landolásnál segít. Tehát elbotlasz, ott van egy kő, vagy csak simán ugye betonra érkezel, vagy kavicsos részre, tehát ez leginkább akkor. Vagy hogyha ugrás közben kinyílik az ernyő, de rosszul nyílik, amit mondtatok, ami lehet hajtogatás, vagy időjárás miatt, és mondjuk összeütközöl az épülettel, akkor már ugye egy alacsonyabb sebességgel ütközöl, és akkor már ugye nagyon-nagyon sokat véd a sisak.
3: Hát mondjuk lehet, hogy
0: nem az ellen
3: zsebében,
0: van, hogy lezuhan.
3: Mert egy ipari telepre repült be, ott ilyen három ilyen nagy kuvaszokat jelkelni.
1: De az egy megfoghatatlan. Tehát mire fölmászol, ugrasz lent, vagy összehajtogatsz, kész, nem is vagy a helyszínen. Tehát tulajdonképpen megfoghatatlan vagy.
0: Igen, de szerintem oda a parkolóba szállt le.
1: Igen, megérkezett, leszállt a parkolóba. Igen.
3: De azt mondják, hogy elvitték a rendőrök a végén.
1: Begyújtották a rendőrök?
3: Igen, ezt írják.
1: Ilyenkor
0: hát de ott van a végén, tehát ezért nem ugrottam le, mert amúgy tudom, hogy ott vannak a rendőrök is, és én konzuljelölt vagyok, úgyhogy már most nem nagyon csinálhatok ilyeneket.
1: Az mondjuk nem szerencsés. Kell egy tőernyős ugrás ahhoz, hogy te bázisugró legyél? Tehát egyfajta rutin kell, vagy el lehet kezdeni egyből bázisugrással?
0: Sajnos, ugye ez nincs szabályozva, így vannak olyan, ismerek olyanokat, akik úgy kezdték el, hogy nem volt ejtőernyős tapasztalatuk, de én ezt nagyon-nagyon nem támogatom. Tehát kell minimum, tehát itt is vannak képzések, ez nincs úgy szabályozva, mint az ejtőernyőzés, de minimum 2-300 ugrás, én azt mondom, hogy minimum 300-350-400 ejtőernyős ugrás, siklóernyőzni is nagyon jó. Nagyon nagy előny, mert ugye ott a kupolakezelést tanulod meg, vagy van ilyen speed flying. Tehát minél több időt tölts el ilyen repülőeszközökkel, siklóernyő, ejtőernyő, speed gliding, speed flying ernyők, és akkor annál könnyebb lesz ez az út, mert ugye sokszor nagyon kis helyekre kell leszállni, különböző időjárási körülmények között, városba, szűk helyekre, tehát ott jó, hogyha van tapasztalat. Tehát
2: Magyarországon van olyan hely, ahol hivatalosan csinálhatod ezt? Mert ugye mindig azt halljuk csak, hogy belógtak, fölmentek, leugrottak, de van olyan, ahova azt mondják, hogy kedves bázisugró, gyere nyugodtan, innen lehet ugrani.
0: Nincs szerintem igazából. Hát a természeti képződmények, vannak ilyen szikla, falak, ilyesmik, ahova ugye simán fel lehet menni, mint egy túrázó leugrasz. Ugye ezek nagyon-nagyon alacsonyak, tehát ezek 30 méter, 35-40
1: nincs
0: méter.
1: Nincs nagyon maximum. Idő kinyitni az erdőt, igen, 30 méteren
0: hát
1: nem nyílik.
0: Hát az egy bekötött ugrás. Igen, az egy bekötött ugrás.
3: Milyen gyerek voltál? Hogy indult ez a gyerekség, hogy úgy leugráltál, mint nagyon rossz gyerek voltál, és akkor nem volt más kiút?
0: Nagyon gyerek voltam. Igen, hát ez csak tovább fejlődött így idővel.
3: És azt hiszem, hogy a konzuljelöltség és a bázisugrás, hogy ez a követelmény a konzuljelölteknél, hogy tehát hogy tudja gyorsan elhagyni épületeket, ha úgy van?
0: Hát igen, az már ugye az már ugye inkább előkövetelmény, igen. Nem, de nyilván ugye van ilyenkor ilyen átvilágítás. Van ilyen átvilágítás, úgyhogy most már egy másfél éve megy ez a folyamat így, de nem Magyarországon, hanem kettős állampolgár vagyok, Karib-szigeteken, grenadai konzuljelölt vagyok, és az átvilágítás miatt most már egy másfél éve így óvatosabban csinálom ezeket.
1: Óvatosabban ugrálsz.
3: És ugye konzulja szerepültene újra?
0: Igen, ugye elkölcsi bizonyítványt kell beküldeni.
1: Jó, hát ez most egy ugrás,
0: hát, de
1: utána már lehet. Figyelj, mennyivel
0: hát
1: zuhansz?
0: Ugrom csak ezeket az illegális dolgokat, nem?
1: Mennyivel zuhansz, amikor rán nyílik az ernyő? Mekkora a rántás, és mi a zuhanási sebességet körülbelül?
0: Hát ezek az alacsony ugrások, itt maximum egy 2-3 másodpercet, ha nincs fent ez a nyitás késleltető slidernek nevezett dolog, hogyha megnéztek ejtőernyős ugrásokat, akkor egy ilyen anyagdarab csúszik le ugye a zsinórokról a fejedig. Hát akkor mész egy ilyen 80-100 km per órával is, vagy akár többel is, de nagyon nagyot tud rántani. Tehát egy 2-3 másodperc szabad esés után, enélkül a nyitás késleltető slider nélkül, nagyon nagyot. Hát nekem volt olyan, hogy csillagokat láttam, mikor kinyílt az ernyő, és nyilván úgy kell leszállni, pár másodpercet van, és akkor leszálltam, még akkor is így támoljaktam, így lépegettem jobbra-balra. Tehát ilyen azért van, igen.
1: Akkor
0: hát rá
1: visszafelé. Aha.
0: Igen.
3: Szoktad azt támadni, hogy zuhansz?
0: Szoktam. Amúgy tegnap, mikor hívtatok, akkor pont egy ilyen ugrásból jöttem haza Olaszországból, egy szikláról, azt talán be is küldtem nektek, vagy meg is néztétek, nem tudom, volt-e lehetőségetek. Ott már magas magasságból, tehát ott már 1200 méteres szikláról ugrottunk, egy ilyen 700 méteres zuhanás van, ott 6-700 méteres zuhanás, tehát ott már teljes sebességgel, ott már ilyen 200-220-szal jövünk lefelé,
1: azért de
0: már
1: ott
0: van egy késleltető rendszer. Igen.
3: És amikor
0: van, kedvetek, nézzétek majd meg.
3: És akkor megérkezel, akkor gondolom az adrenalin az így elönti a testedet, vagy van egy ilyen eufória állapot?
0: Hát sokan ezt mondják, de én amit nagyon-nagyon szeretek ebbe, az az elugrás utáni 2 másodperc. Mert ahogy leugrasz, nincs ugye talaj, nem érzed a gravitációt, nincs még szél se, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon kellemes, eufórikus érzés, inkább mint adrenalin.
1: De akkor miért nem az ejtőernyő, ahol mondjuk 4000-ről zuhansz mondjuk 40 másodpercet, és átéled ugyanezt?
0: Hát azért, mert ott ugye kiugrasz, egyből van szél. Amúgy azt is csinálom nyilván, de ugye ott egyből van szél, van menetzaj, van a motornak zaja, van a...
1: Ja, hogy ott van egy csend a bázisugrásban.
0: Abszolút, tehát ott állsz egy sziklán, gondol, de csicseregnek a madarak mögötted, picit talán fújdogál a szél, de teljesen csend van, nézel, leugrasz, és akkor már utána nincs a gravitáció, megszűnik a szél, minden. Tehát én ezt nagyon élvezem benne.
3: De akkor ez egy ilyen függőség, nem? Tehát, hogy mondjuk, hogy egy húzamosabb ideig nem csinálod, akkor azért vágysz rá, meg így keresed ezt az életben.
0: Hát igen, meg keresed ezeket az alkalmakat, mint ez az épület, hogy honnan lehet ugye a következő ugrást megszervezni, megcsinálni. Amúgy felvettük a kapcsolatot már korábban, ahogy ugye elkészült az épület a MOL-lal, egy energiaitalgyártón keresztül is, meg adtam riportot már korábban a tévéknek rajtuk keresztül is, és nem voltak nyitottak arra, hogy egy ilyen rendezvényt megcsináljunk, ez akár egy ilyen éves rendezvény is lehetne, azzal ugye el lehetne kerülni ezeket az illegális ugrásokat, sokkal biztonságosabb lenne.
1: Valószínűleg az illegális ugyanaz, mint a bemászni régi épületekbe, lefújni, graffitizni, tegelni, tehát ebben maga az illegalitás a lényeg. Éppen minden ugrásnál eszedbe jut, hogy az út lehet, hogy az utolsó, vagy hogy jól hajtogattad az ernyőt. Van egy ilyen gondolatom, hogy na mi van, ha ez az utolsó? Vagy annyira rutinszerűvé válik, hogy nem ugrik ez be?
0: Hát igen, hogyha már annyira benne vagy, ugye nagyon sokat ugrasz, itt ugye jó, hogyha az ember viszonylag sokat ugrik, tehát ugye akkor benne vagy ebbe a flow-ba, és akkor ugye mindent nem, tehát hogy mindent már rutinszerűen csinálsz, de nagyon odafigyelsz, tudod az ugrást, és nagyon technikás ugrásokat is meg tudsz csinálni, tehát ebben az a jó, hogyha benne vagy a sportban is csinálod folyamatosan, de persze benne van, tehát mindig úgy hajtod be, hogy nem szeretnél, amikor ott állsz a épületen, sziklán, antennán, akárhol, nem szeretnéd azt érezni, hogy hú, vajon ezt jól csináltam, vajon ezt jól tettem el, hanem azt úgy szeretnél odaállni, hogy ez biztosan rendben lesz. De igen, eszedbe jut, és próbálod a kockázatot annyira csökkenteni, amennyire csak lehet.
1: A hajtogatás a lényeg. Úgyhogy ez a sport nem nekem való, azt hiszem.
3: Egy kérdés, hogy lehet-e
2: a precizitás.
1: Igen, ez nekünk való.
3: Lehet tandem ugrani bázisugróként? Tehát el tudsz képzelni, hátulra ölellek téged. És akkor...
1: Én nem engedlek.
0: Az ugró előtt vagy, tehát ugyanúgy, mint az ejtőernyős tandem ugrásnál, az ugró előtt vagy, és onnan a szikláról, ahonnan most ugrottam múlt héten egészen tegnapig, ott lehet tandembázis ugrani.
3: Balázs, tudom, hogy a születésnapodra.
0: Van egy sárt
1: Elő a kis csimpackocot, kis fogod a kis lábacskáját, és ugrasz. Jó, de legyen megnézni.
0: Hát ha van kedvetek, akkor erre mondjuk a Balázs a vendégem, hogyha szeretnél egy
3: ez
0: ilyen
3: tandembázis. Ez elég kirekes, hogy miért úgy érzem, nem? Hogy súlykorlát van ebben a szituációban.
0: Hát, azért mondtam Balázs, mert őt el tudjuk vinni.
2: Na viszont, ha a konzuli cucc megvan, akkor az egyhetes meghívást örömmel fogadjuk. Köszönjük.
1: Annak nagyon örülünk. Egyébként én ugrottam erdőben, mert az nagyon menő. Tandembe kétszer-háromszor ugrottam ilyen 4000-ről, 40 másodperc szabades, és az nagyon menő. A Esztergomba is ugrottam, meg Budaörsön is ugrottam.
0: Tudom, hogy egy ankettesre ki voltál kötve, tehát ott repültél a repülővel is, de azt nem tudtam, hogy tandemugrást is csináltál.
1: Ankettesnek a szárnyán ültem, igen, kétszer-háromszor ugrottam tandemet. Ja, az menő azért egy 40 másodperc szabades, és az elég erős. De ott nincs választásod, ott kiugranak veled, tehát ott már hiába mondott, hogy idő, állj, nem ugrom, az mi, ott mész. Azért az Eszterrel megnézik egy bázisugrást. Szerintem a 2026-os év kihívása Eszternek el kell menni bázist ugrani.
2: Hamar leérnétek.
3: Meg a bázisugró arca, amikor meglátja, hogy engem kell a melkosára szikszalagozni.
1: Kit viszünk a hölgyet. Ajaj. Dupla fékező ernyő.
3: Kicsit hamarabb fogunk megérkezni, mint gondoltad, de...
0: Ja, most tegyétek rá Balást, és akkor menjünk el, ott van a Gardatónál, amúgy gyönyörű helyen, ott tudunk akkor kirándulni, és akkor megnézzük, hogy Balázs leugrik, én lekamerázom, tehát én leugrok a sráccal velük együtt, és akkor utána meg kicsit kirándulunk.
3: A két kedvenc tevékenységem, a halálfélem és a kirándulás. Engem írjatok fel, hadd szóljon. Szerintem meg vagyunk.
1: Igen.
3: Én szabaddá tettem magam jövő hétvégére.
1: Máté, nagyon köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra, jó ugrás, vigyázz magadra. Köszi. Ciao, köszönjük szépen Mátyás Máté bázisugrónak.
3: Csak a személyes kedvenc SMS-et hagyj írjam fel. Én ezt mondjuk tanítanám. Milyen jó lett volna a World Trade Centernél. Mindenkinek lett volna egy ejtőjegy az alsó fiókba, és akkor ugye kiugranának, és megtanítanák őket ugrani. Aha. Látod magad előtt ezt az oktatást?
1: Ahogy... Smiley-el nélkül küldte, ez komolyan beküldte.
3: Komolyan gondolta, hogy Kati a könyvelés. Kati, gyere, most azt fogjuk gyakorolni, hogy kiugrasz a 77-ről. Gyere, azt mondja.
2: Ez egy jó, így kell kidobni.
1: Jól látom, az ott az utasszállító? Akkor ejtőket előkészíteni, jön egy utasszállító, be fog csapódni.
3: Én a pénzügyet vegyek komolyan.
1: Hihetetlen. Jövő mindjárt, gyerekek. Fél 90 pontosan.
4: Megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi autószervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
7: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít. One.
8: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
9: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
10: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
11: Csendből csinálok pénzt.
12: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
10: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
13: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Johnny Cage. Kiválasztottak a Mortal Kombatra.
15: Színész vagyok, nem bajnok.
16: Mi nem térdelünk le!
13: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
17: It's showtime.
13: Május 7-től a mozikban.
18: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
19: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
18: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
19: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
20: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
21: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
22: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
23: www.leukemiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
24: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad. Tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Debrecen Autóház, Debrecen, Külsőböszörményi út 4.
25: Május 9 szombat, Pusztán Barbecue és Gasztrofesztivál a Karcakkincse rendezvényközpontban. Ízek, élmények, családi programok, koncertek és DJ-k. PusztánBBQ.hu.
26: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
27: A Kronesznél idén májusban is a jótékonysági a főszerep. Az idei Kronesz Charity Run támogatottja a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. Csatlakozz a jótékonysági futóversenyhez, fuss át idén is egy működő gyáron, és légy részese az igazi Kronesz hangulatnak. Részletek és jelentkezés a futás.maratonman.hu/Kronesz-charity-run honlapon. Találkozzunk május 9-én!
28: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en.
29: Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395 számra,
28: és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
30: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395 számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
31: Hirdessen nálunk!
32: Reklámkukac mcdb.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Buszokat és teherautókat ellenőriz mától a rendőrség. Kikapott a loki, napos idő lesz. Dabó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A debreceni utakon is fokozott rendőrség.

0: Elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve a belföldön tartózkodási jogszerűségét vizsgálják.
1: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól. Itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
0: A megnövekedett utazási igények miatt bővül a közösségi közlekedési szolgáltatás Debrecen Nagymacsi város részében. Mától a 33-as és a 33E jelzésű járatok mellett már a 71H jelzésű autóbuszok is összeköttetést biztosítanak Nagymacs és a belváros között, közölte a DKV. A buszok menetrendjéről a www.dkv.hu oldalon, valamint a menetrend.app és a MyDKV applikációkon keresztül lehet tájékozódni. A társaság egy programra is felhívta közleményében a figyelmet. Május 9-én szombaton ugyanis kinyílnak a DKV Sallétrom utcai telepejének kapui az érdeklődők előtt, akik betekinthetnek a városi közlekedés kulisszái mögött.

0: fináléban egy szoros első félidő után végül 37-26-ra kikaptak a győri Audietótól. 70-67-re maradt alul a Deac férfi kosárlabda csapata is a budapesti Honvéddal szemben az NB1-jában, az 5-8. Helyért vívott keresztjáték első összecsapásán. A két győzelemig tartó párharcállása így 1-0 a fővárosiak javára. És mindkét debreceni csapat győzött a labdarúgó NV3 északkeleti csoportjában. A Deac 1-0-ás sikert ért el a Tiszafüred vendégeként, a Kisloki pedig 5-1-re verte hazai pályán a Putnokot. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső továbbra sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 25 fok körül valószínű. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot 11 és 14 óra között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Időjárást mondjál valamit, Ferkó, valamit.
1: Napos.
0: Napos. Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Nagyon kell az eső, meg nagyon nagy a száj van, meg tényleg jó lenne esni, csak ne jövő héten. Ha már nem esett egész áprilisban, csak az egy tizede a szokásos mennyiségnek, sem májusban, akkor nem május második hetében legyen szakadó eső. Amikor kitelepülni megyünk, azt az egy hetet még bírja ki az időjárás.
3: De a Dunloptól szeretnék kérdezni a szponzorunktól, hogy mikor érdemes lecserélni a téli gumit?
1: Hagyjad most már mindjárt el.

0: engedd el. Most már.
1: Na jó, jó.
0: Ne nyújj hozzá, most már várd meg a következő telet. Nehogy lecseréld. Mi? Rámond neked, simán kibírja a szezon.
2: Semmi van, meg jobban tapad, érted? Könnyebben megállsz.
0: Tapad, kicsit jobban, Kobi.
2: Biztonságosabb, hidd el.
0: Engedd el. Aki nem cserélt májusba, az most már puha nem viszi végig októberig. Úgyhogy engedd el. Ráadásul hidegek a reggelek. Tehát, hogy még amikor
1: te jössz... Deresek itt, főleg Ferencvárosban.
0: Deresek, igen. Szóval jövő héten turné gyerekek, Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen. Ezek az állomásaink. Ide megyünk, Széchenyi tér, ugye hétfő, aztán Várkerület, Főtér, Szombathely, Városházatér, Dunaújváros és Kossuth tér, Debrecen. Az egy jó nagy motorozás lesz azért Debrecenből este haza. A sötétben, de nem baj, csak 8-kor még világos van egyébként, tehát hogy tök jó lesz.
2: Egészen
0: 9-ig, így van. Úgyhogy jövünk gyerekek, és reméljük, hogy nem esik az eső. Rengeteg ajándékot viszünk. Eszter is jön a győri helyszínen vagy.
1: Győr, Sopron. Dunaújváros.
0: Dunaújváros, akkor Szombathely, Debrecen, Juliskával találkozhattok. Igen. Ő is jön, érkezik, úgyhogy teljes női válogatottal.
1: Szombathelyen, ott valami nagy programokat csinált magának, csak tudjatok róla.
0: Igen?
2: Igen? Aha, igen. Jó, remélem, nekünk nem szól.
0: Este 8-kor Szombathely, az Vegas strip. Az Vegas strip, úgyhogy az minimum New York Times Square szilveszterkor, úgyhogy nagyon nagy dolgokat lehet
2: ráadásul
0: csinálni.
2: Ráadásul egy szerda este, mert pénteken csak.
0: Hát szerda, szombat, meg nem áll az élet. Hol voltunk, mikor nagyon berúgtunk? Ja, Nyíregyháza.
1: Ott is nagyon berúgtunk.
0: Mocskosul berúgtunk, és kiküttöttünk.
1: A rododendron az hol volt?
0: Rododendron az Kecskemét volt.
1: Kecskemét, igen, az is óriás.
0: Rododendron volt Kecskemét.
1: Az a személyes kedvence volt, hogy megpocsikoltad a kertességet.
0: Végigettünk három helyet. Feri tudott valami helyet, ahol beültünk, onnan átmentünk még egy olaszba, ott ittunk valami ismerőssel, egy üvegbort ott még bevertünk, tehát ott volt azért.
2: Igen, volt az jó, most nincs ital, nem ihat. Másnap olyan vagy, mint a mosott szar.
0: Ez igaz, de nagyon keveset alkoholizálok mostanában, nem esik jól, úgyhogy annyit lehet, egy pohárbor vagy valami az lehet. Utoljára veled volt egyébként, csak mondom, a motoros túrán, amikor mocskos
2: de
0: módon
2: persze,
0: a Szilárddal.
2: Persze, ebbe is én rángattalak bele.
0: Szilárddal megalakultunk, és másnap úgy ültem a motorom, mint egy zombi.
1: Tehát, azt mondják, hogyha egy diannás cukrot leszopogatsz és kúpnak használod, az sokkal jobb, mint egy pohárbor.
0: Gyerekek.
2: Csak az élvezet értéke más. Mondom,
0: ne habozzatok diannás cukrot hozni. Körbenyalogatjuk,
1: megkóstoljuk. Spárgás helyre az ő meghozza. És akkor...
0: Spárgás hely, hát számít, Szombathelyen spárgás helyre megyünk, én remélem.
2: Sopronba.
0: Vagy ráadásul Sopronba, persze.
2: Lehet, hogy Szombathelyen is megyünk, de...
0: Sopronba elhátulat meglátogatjuk.
1: Jó, én Győrbe spárgázok nektek.
0: Jó. Annyi, hogy nem tudsz belőle fölállni. Tehát, de hogy egyszer megcsinálod, az nem kell fölállni belőle. Egyszer megcsinálod, és megvagyunk. Igen.
1: Két motorral ezt, majd hazahúztok.
0: Igen. Na gyerekek, egy érdekes kutatás, erről még itt van időnk beszélni a játék előtt, és mondjátok meg, hogy mit gondoltok erről. Kijött egy hír, miszerint Amerikában a nők 40 felett már gyakrabban terhesek és gyakrabban szülnek, mint a tinédzserek, vagyis gyakoribb a gyermekszületés 40 feletti nőknél, mint a 20-30 éves nőknél Amerikában, és ők vezetik a szülési statisztikát, ahelyett, hogy a 20-as, 30-as nők vezették volna. 40 pluszban a nők elkezdtek gyermeket potyogtatni gyerekek egymás után.
1: Én, mint a TLC egyetlen rajongója ebből az egész brigádból.
0: Mekkora lábam. A élet 200 kiló felett.
1: Igen.
0: A fekély a legjobb barátod.
1: Hozzávette a fekélyemhez.
0: Igen, élősködünk a testemben. Csak ilyenek vannak a TLC-t.
1: Imádom a TLC-t. Tehát semmi más nem lenne szükség, csak egy TLC-re egy bunkerbe.
2: És
1: nem azt meg vagyok, hanem boldog vagyok.
0: Egy óra TLC-n és rájössz, hogy nem a te életed a legszarabb. Mindenki, aki nagyon rosszul érzi magát, nézze meg egy óra TLC-t, jobban lesz.
1: 90 napos egyesség és a többi.
0: Na igen, megöl ugye, a lábam.
1: Igen. Ők hozták be ezt a műfajt, ez a tinédzser terhességekről, ugye, meg az MTV-n is futott egy ideig, ez a Teen Moms, emlékeztek a Teen
0: Moms-ra?
1: Igen,
0: a Teen Moms-ra, igen.
1: Az a véleményem, hogy a Teen Moms-os valóságshow volt az, ami a legdurvább tükröt mutatott a tinédzsereknek, és egy életre elvette a kedvüket a gyermekvállalástól.
0: Tehát, hogy azt mondod, hogy ők láttak mondjuk egy generáció fölnőtt egy bizonyos műsoron, és azt mondták, hogy nové, nekem ez nem kell, és nem szülök.
1: Nagyon-nagyon őszinte volt az egész műsor, azt mutatta be, főleg az érzelmi oldalát, mert ugye a fizikaival nem lehetett őket elrettenteni, tehát nálunk is ment az abortuszos, meg a minden egyik dolog, és nem ez volt a durva, az, amikor mutatták, hogy ezek a kis 16 éves fiúk az első pillanatban magára hagyják a lányokat a gyerekkel, és hogy azok hogyan élik meg, hogy milyen kirekesztetnek lenni, hogy megbélyegzik őket, hogy mennyire nehéz tanulni és gyereket nevelni, hogy milyen rosszul reagálnak a szülők, amikor ilyen hamar nagy szülők lesznek, és hogy ott mennyire ki a szolgáltató újra, tehát miért kiszabadulnál otthonról, ugye, tehát megkapnád végre ezt a szabadságot, amiért küzdesz 18 éven keresztül, azonnal visszaraknak a startvonalra, mert hogy otthon kell lenned, és anyagilag vagy kiszolgáltatva a szüleidnek, ha hagyják, hogy otthon maradj, és szerintem sokkal durvább hatása volt ennek, mint minden más.
0: És akkor ők ezt kiheverték, és akkor azt mondták, hogy 40 év fölött viszont igen.
2: Mert ez ugyanaz a generáció.
1: De figyelj, azt, ez az én generációm tulajdonképpen, és hogy hát lassan...
2: Igen, de olyan, jön a 40, nem újabb szülés.
1: Jön a 40, meg az 50, meg a 60, hanem az szerintem, hogy ezt ugye mindenki nézte valószínűleg, plusz ugye nagyon sokan ugye rájöttek, hogy nagyon rossz hitelbe szülni, úgyhogy elkezdtek ugye karriert építeni. És a másik, ami ehhez csatlakozik, hogy sokkal jobb az egészségügyi állapota az embereknek. Tehát az van, hogy nyilván nem mindenkinek, de hogy általánosabban az egészségtudatosság az átvette a szerepet.
2: Mondjuk 20 évvel ezelőtt még 40 évesen veszélyesebb volt szülni, most meg már tök
1: hát
2: normális.
1: Hát nézd meg anyukádat, hogy nézett ki 45 évesen, és nézd meg, hogy most hogy néznek ki a nők 45 évesen.
2: Más,
1: tehát
2: persze.
1: Teljesen más. És szerintem amúgy ez egy ilyen tehát egy általánosabban véve egy ilyen előre haladottságot mutat.
0: Tehát, hogy karriert építenek a nők, és inkább 40 felett szülnek, mert addigra van kész az egzisztencia. Addig...
2: Meg nem akarod elveszíteni most már, amit Eszter mond szerintem.
0: Tehát, hogy fiatal akarsz
2: hogy
0: maradni?
2: Igen, hogy ki akarod élvezni azt, hogy nem akarsz 18 évesen, meg 16 évesen szülni.
0: Na, de mondjuk azért lehet 25, lehet 32, lehet 36, hát, tehát hogy az nem a 18 meg a 40 fölött, ott azért még van 20 év.
2: Oké, de csúszol hogy... mindig egyikből a másikba. Tehát azt mondtad, hogy 18 évesen nem szülök, jó, majd szülök 25, ott vagy 25 évesen, akkor kezded építeni a karriert. Jó, megint nem szülök. 5 éve már építem a karriert. Hú, de jó, most már van egy kis pénzem, tudnék utazni. Nem szülök. És ezért nem, és hát ezért érsz el 40.
1: A párkapcsolatok is nagyon megváltoztak. Tehát azért nagyon kevesen köteleződnek el szerintem 20-as években, úgy, mint régen. Mert sokkal több a lehetőség, sokkal több az internet, sokkal több az utazás, a kaland, a külföldi munkaút, amit tudom én, mit csinálni.
0: De azért az nem megszokott, hogy 45-46 éves nők szüljenek most már többet, mint az első babát váró nők 40 pluszban több, mint a tinik, mint a terhes tinik. És így nem 41-42, 46-47-48 éves nőkről van
2: és
0: szó.
2: És első gyereket vállalnak?
0: Első. Tehát ez kifejezetten a fiatalok, tinédzserek, 20 éveseket hasonlítottak össze 40 évesekkel, és most idén, vagy az elmúlt években a 40 pluszos első babát váró nők száma megelőzte a terhes tinik számát. Tehát 45 évesek szülnek 25 évesek helyett, vagy 30 évesek helyett.
2: Hát vagy ez az a generáció, aki nem akart szülni, azt mondta, hogy nekem nem kell a gyerek, és elérkezett 45 éves korára, és azt mondta, hogy hú basszus, ha most nincs gyerek, akkor nem lesz.
1: Jó, de azt is lehet látni, hogy a legtöbb tini terhesség meg a fiatal, hogy gyermekvállás általában a szegényebb országokban divat, vagy hát nem divat, hanem a trend, igen. Vagy tehát, hogy ott történik meg könnyebben. Nyilván azért, mert kevesebb lehetőség, könnyebb kapcsolódás, nem annyira felelős érintkezés. És
0: igen, na jó, de az egy tini terhesség 16-18, de azért igen. Itt van egy 25 éves nő, van egy 30 éves nő, van egy 35 éves nő, van egy 38 éves nő.
1: Minden jobb anyagi helyzetben van az ember, annál később vállal a gyereket. Ezt most ide leteszem ezt a mondatot. Nem biztos, hogy igaz, de szerintem van benne összefüggés, mert minél több lehetőséged van, annál többet élsz, annál többet, annál individualistább vagy, ugye?
0: Tehát, hogy megélet karrier munka szerelem, és aztán 45-40 évesre ez, hogy megvolt minden, megéltem, építettem egy egzisztenciát, karriert, szerelmes voltam, van pasi, most már jöhet, lenyugodtam annyira.
2: Vagy az is benne van, hogy és akkor én is teszek ide egy mondatot, hogy ők nem akartak gyereket. Azt mondták, hogy le tudom élni így az életemet.
0: Majd egyszer csak
2: fényt
0: kapnak.
2: És egyszer csak, igen, 40 fölött azt mondta, hogy hú basszus, senkim nincs, van egy pasi, akivel együtt élek, de nem lesz, aki időskoromban rányítja az ajtót. Egy csomó ilyen kérdés szerintem felvetül.
1: Igen, de a preferenciák is megváltoztak. Szerintem ez a generáció, ez most már nem kifejezetten úgy családcentrikus, mint mondjuk a miénk volt. Tehát, hogy nálunk szerintem sokszor, tehát hogy az én generációnak ugye több tagú nagyobb családok voltak a divatosak, meg akkor az volt, hogy azért 2-3 gyereket simán bevállaltak, és akkor akármilyen toxikus volt a légkör, vagy ilyesmi, de volt ez az ilyen nem tudom, hogy fogalmazza meg, összetartás, hogy akármin keresztül, de ilyen családnak kellett lenni. Vagyunk. És most már szerintem, mióta van telefon, meg mindenki kicsit az online térben van ragadva, azóta ez inkább egy ilyen együttélés sokszor. Tehát az a valódi ilyen nagyon nagy családi kapcsolódás, az nem úgy történik, mint korábban. És szerintem ebből fakad az, hogy az emberek alapból magányosabbak, könnyebb számukra gondolt, hogy egyedül vannak, könnyebb számukra elfogadni azt, mondjuk időskorukban is egyedül lesznek, mert tudják, hogy ez nem feltétlenül rossz. mert most már mi rá, már kicsit jobban szocializálunk.
0: Már nem félünk tőle annyira,
1: nem
0: igen.
1: Nem félünk tőle, egyedül leszünk. Igen. Nyilván amúgy nem jobb, meg csodálatos dolog a gyerek, meg mit tudom. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ezek általános igazságok, csak most már elfogadható a gondolata is. Régen azért szerintem ez nem így
0: igen.
1: volt.
0: De inkább egy 40 éves nő, aki tényleg fel van rá készülve, mint egy 25 éves, aki esik kell, és válik közben, és nincs rá kész, és nem felkészül. Tehát, hogy nekem ezzel nincs bajom.
1: Nem az esik kell, hanem az, hogy érzelmileg érje oda.
0: Érzelmileg érje oda, igen. Nyilván mondjuk 45-40 évesen valamilyen egészségi kockázata akár már lehet. Nem feltétlenül mindenkinél, de hogy nyilván nagyobb a kockázat, mint mondjuk 25 évesen. De hogy nincs ezzel baj, de akkor jobb ez anyá... egy általános tendencia.
2: Jobb anyának lenni ilyen korban.
1: Már tessék? Hogy én milyen korban? Szerintem hány éves?
2: Hát, hogy mi a?
0: Szerintem
2: melyik
0: igen.
2: a jobb?
0: Szerintem abból a szempontból igen, hogy már nem érzed azt, hogy nem maradsz, fomód, már igen. nincs fomód, igen. már nem az, hogy ott akarsz lenni a koncerten, hogy 25 éves, vagy 30 éves, hogy jönni menni akarsz, hanem van egy érettséget, hogy lelassultál, hogy már megéltél mindent, és már tudsz teljesen oda koncentrálni, mint mondjuk koncentráltál volna 30 évesen, hát ami azért nagyon más.
2: Van dolgod az életben.
1: Nem úgy értem, de már nincs. A preferenciáit. Például én minden idős vagyok, annál jobban szívesen fekszem le időben például. Én 20 évesen hajnal 3-4-ig mindig fenn voltam, tehát nem lehetett bírni velem.
2: Látszik és is hogy, azóta is.
1: Igen, hogy gyönyörű lettem, csodálatos. Igen. És a lényeg, hogy szerintem amúgy nem rossz, mert 40 éves korodban már azért szerintem egy harmonikusabb ember vagy, jobban ismered a dolgokat, megélted csomó mindent, nincs ez a nagy elvágyódás az élethelyzetedből, mert már átmentél azokon a dolgokon, amire vágytál, és szerintem könnyebb harmonikus
0: stabilitást teremteni. Stabilitást teremteni, igen.
1: Az biztos, nem hogy felkelni éjszaka, biztos nem olyan jó, mint 20 évesen, tehát a gyerekhez.
0: Biztos, hogy van, amit nehezebben hozol le.
1: A gyerekvállalásnak.
0: Vagy a türelmet, hogy mondjuk, mit tudom én, 5 éves lesz a gyerek, te már 53 éves vagy, nincs annyi türelmet hozzá, 46 évesen szülted. Azért
1: én türelmesebb vagyok, amúgy idősebb
0: koromra. De nem vagy még 50.
1: De
0: igen, képest, több a türelmet.
1: Szerintem sokkal türelmesebb vagyok, mint 10 évvel ezelőtt, igen. Hát különben hogy tudnék itt ülni veled?
0: Ez is igaz. Egyébként a türelem is idővel jön meg egyébként tényleg. Tehát amit mondjuk 30 évesen még nem csináltál jól, vagy 35 évesen, az 45-48 évesen valahogy lelassulva sokkal több türelmed van bizonyos dolgokhoz. De akkor mondhatjuk, hogy ez jó, tehát hogy ezzel nincs baj, hogy 48 éves nő elsőre?
2: Nincs.
1: Én kedvesebb is vagyok szerintem amúgy plusz.
0: Ne, azért ez túlozom.
1: De igen, sokkal kedvesebb.
2: Velünk is?
0: Ne, azért az túlzásokban ne essünk azért.
1: Arra gondolsz, hogy rákülmettem, hogy nem vagyok az anyát?
0: Arra gondolsz, hogy nekem, akkor már érted,
2: már kijabált vele.
0: Kézzed, milyen volt 10 éve, amikor még nem volt.
2: Hát akkor meg is vert volna.
1: Legendás volt, legendás alakotásaim, tehát hogy konkrétan, mint egy alvó medve. Tehát ha engem valaki 8 előtt valamilyenoknál fogva felébresztett, felfogadatlan reakciók. Vége volt. Egyrészt, másrészt pedig, hogy szerintem az, hogy meg tudod élni a vágyaidnak a nagyobb részét eddig ebbe a korban, szerintem egy nagyon jó alap arra, hogy erre egy gyereket vállalj, és hogy tudj rá megfelelni.
0: Jó, hogy letetted abban a 25 évben. Aha, tehát igen. Volt buli, pasi, elmentél, jöttél, de kiélted magad. Igen, ezért igen. Mondjuk 45 évesen már szívesebben vagy otthon, nem rohansz el otthonról.
1: Igen.
0: Jobban érzed magad, és stabilabb környezetet teremtesz. Valószínűleg ez lehet az oka, hogy ez egy ilyen generációváltás, hogy ezek a nők ma már nem akarnak ennyire korán.
1: Igen, plusz ugye szülni. Szerintem egy csomó nőt amúgy fizikailag is olyan szempontból kevésbé visel meg, hogy 40 éves azért már látod magadon az öregedés jeleit, és arra behúzni egy gyereket, már nem lesz egy nagy tudat, hogy jaj, mi történt a mellemmel, mert az amúgy is megtörtént már, úgyhogy jó van az úgy, nem, ugye, jó, semmi baj nincs.
0: Hát még ad egy új lendületet az egész életnek igen. Nevezett pályának.
2: Gyökeresen
0: hogy
2: megváltozik minden.
0: 45-47 évesen, ott azért van egy ilyen valamilyen fura változó állapot, de hogy akkor oké, rendben van, amíg megérkezik egy gyerek, akkor az még megint
1: egy
0: ad
1: lendület.
0: Egy lendületet megint. Hogy fiatal maradsz, hogy jössz, mész, hogy kelsz hozzá, hogy hozod viszed, hogy
1: emlékszel. Is stabilabb vagy, tehát hogy nem az van, hogy teljesen tudod, tehát akkor tudod, hogy tudsz pénzt szerezni. Azért 20-as éveidben ott még azért az egész egy küzdelem, nem? Tehát keresed a helyed, keresed a fix pontokat, próbálsz félretenni, próbálsz egyről a kettőről haladni, keresed, hogy hogyan lehetne mondjuk a fél lakást összehozni, és a többi, és a többi. És 40 éves azért jó esélye, azért már túl vagy.
0: És milyen palit találnak ezek a nők, akik 48 évesen először szülnek?
2: Lehet, hogy az a pali vele volt már 20 éve.
0: Csak 20 éve most a pali nagyon akart, nagyon akart.
2: Vagy ő se akart.
0: Túlélte, tehát minden ilyen nő élt egy pali, valaki szintén nem akart. Mert itt ez a kérdés, hogy a nő egyszer csak azt, hogy 45 évesen akarok, hogy ez a pali, aki mondjuk 30 évesen akart, az kitartott-e mellette. Vagy talál egy fiatalabbat, aki azt, hogy mindegy, csinál nekem egy gyereket, menjél, mert már nem te számítasz, csak hogy nekem legyen egy gyerekem.
1: Én nagyon sok ismerek mostanában amúgy, hogy valaki 10-15 éve fiatal pasival van együtt, mert mások lettek a preferenciák. Tehát, hogy a kor kevésbé számít, inkább így az érzelmi kapcsolódás.
0: Na, ez valószínűleg egy válláson túl gyerek már megvan, összejön egy fiatalabban, nem?
1: Nem, nekem nincs gyereke, csak így összejön. És tehát idősebb hölgy is, fiatal srác.
0: Tehát mondjuk egy 45-ös hölgy, egy 30-as átszal?
1: Így van.
0: És az öreg milfadász, a kis fiatal milfadász, Adani.
1: Kezdettől fogva,
2: így helyes. Sokkal kerül, de így helyes.
0: A kis milfhunter, Adani, ez 30 évesen elkapta a kis 45 éves.
1: Végre valami, amit az egészségünkért teszünk.
0: Na érted, mert ott a Palinak mit mondasz? Kicsim, nem szülök még 20 évig, a Pali kivárja, végig hisz neked, hogy majd egyszer szülök, majd 48 és azt mondta, hogy jöhet a gyerek, de addigra a Pali is már valószínűleg 50-55.
1: De a Palinak nem kell megszülnie, tehát az egész rizikó a nőn van.
0: Na, de, na oké, de hogy ketten vagytok, ott van egy Pali, aki azért már azt mondja 20 év, hogy akarok családot. Vagy ezek a típusú nők azt mondják, hogy jöjjön egy Pali, nekem minden legyen fiatal, csinálj gyereket, mehet nekem az enyek, hogy
1: termékenyítsen
0: meg.
1: Nem, inkább szerintem csak a trend változik meg, tehát ezek sokfajta történetek, tehát biztos ilyen
0: is. Ja, biztos, persze, csak a nagy átlagban gondolom, hogy kik a Pali. Egy dolog, tudok,
1: és hazamegy, és elkapom Pétert.
0: Igen? Bevállalnál egy másodikat?
1: 38 éves vagyok.
0: Bevállalnál másodikat?
1: Fél, nem tudom, hogyha most megmutatnák, hogy milyen lenne, tudod, hogy így azért. Amúgy
0: mondom, nem bevállal. Valaki előre megmutatja, hogy boldog baba, alszik sokat. Igen, igen, erre gondolsz?
1: Igen, mert hogyha ruhadék, akkor ne jöjjön. De hogy
3: azért... Vagy terrorista? Egy... Igen. Akkor ne zsákmányoljon ki.
1: Így van, már ki vagyok zsákmányolva. Egy nyugalmas, egy cuki gyerek. Azt
0: igen, mutassa be valaki, bevállal. Jaj, de jó gyerekek. Na jól van, jövünk mindjárt, jelentkezzetek játékra, itt vagyunk a hírek után.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
5: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
6: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
7: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620.

0: mocskoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: ne nekünk kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
8: Az új Peugeot 308 SV megérkezett.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Szuper napot, jó munkát Magyarország, Györke Attila a stúdióban. Én lennék a hangulat felelősség munkaidőben, és mutatnék egy zenét, jó? Az egyik világsztár fellépőn készítette, aki ott lesz a Rádió Egy születésnapi fesztiválján. Tóth Abigaillel közös zenét.

a Sugar Daddy. Ebben az órában páros belépőt hoz majd valakinek, amikor megszólal. Úgyhogy tessék figyelni a műsort, bármikor jöhet, bármikor játszhatom. Amikor hallani, akkor azonnal tessék hívni a 0623 111 111-et, mert a 10. telefonáló lesz a nyerő.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Játsszunk egy jót, a forradalom 20-as 311-111. Halló!
1: Jó napot kívánok, Gábor vagyok, Szegedről, szeretnék jelentkezni a játékra.
0: Mert hogy mit hallottál, drága Gáborom?
1: Action, Tóth Abigail, Sugar Daddy, igen, az egy jó szám, az egy szép szám, igen.
0: Ezzel te nyertél, mert tizedikként értél el!
1: Köszönöm szépen, nagyon király, ó, de jó!
0: Hát kérlek szépen, a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára páros belépőjegyet nyertél, már csak mi hiányzik, a Rádió Egy szlogenje?
1: Rádió Egy csak igazi mai sláger megy!
0: Megnyerted, gratulálok!
1: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek csodás napot!
0: Ilyen egyszerű nálunk nyerni bármikor, amikor érkezik a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja egy dallal. A 20-as 311-111-et kell megcsörgetni, tizedikként tudni kell a szlogent, és adom a páros belépőt a bulira.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: bevonásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: nekünk kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és aki nem dolgozik, az használja ki ezt a jó időt. A napos, nulla csapadékos, maximum a Dunántúlon fátyol felhős idő folytatódik, 26-27 fok is lehet ma a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

vagy, csak igazi mai sláger megy, és közöttük nagyon tessék figyelni a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztár fellépőit és a dalaikat, például ezt is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

palacsita tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
7: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfogyasztott express hasábburgonya bruttó 2799 forint. 4 csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint. Május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
10: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
11: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
12: Egy óra múlva vizsga. Köszi Datív PC Neo.
13: Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100.000 kilométer hosszú a véráramod?
17: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárló Központban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
16: Részletek fórumdebrecen.hu.
4: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
3: Reklámot hallottak.
4: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Eddig 685 ezeren ajánlották fel az 1+1%-ot. Kikapott a Loki, napos lesz a délután is. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Idén eddig 685 ezeren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról a NAV e-SZIA felületén keresztül. Az is látszik, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatukat. Közölte ma a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Felhívták a figyelmet, hogy a május 20-án lejáró határidő jogvesztő, ezért aki civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség programot támogatná, fontos, hogy időben rendelkezzen. Az adóhatóság emlékeztetett, tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Sport, vasárnapi eredmények. 5-2-es vereséget szenvedett a DVS célabdarúgó csapata a Paks otthonában, a bajnokság 32. fordulójában. Ezüstérmes lett a DVSC Schaeffler a női kézilabda magyar kupában, miután a debreceniek a tatabányai fináléban egy szoros első fél idő után végül 37-26-ra kikaptak a győri Audietótól. 70-67-re maradt alul a Deac férfi kosárlabda csapata is a budapesti Honvéddal szemben az NB1-jában, az 5-8. Helyért vívott keresztjáték első összecsapásán. A két győzelemig tartó párharcállása így 1-0 a fővárosiak javára. És mindkét debreceni csapat győzött a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. A Deac 1-0-ás sikert ért el a Tiszafüred vendégeként, a Kisloki pedig 5-1-re verte hazai pályán a Putnokot. Napos, száraz idő ígérkezik délután, 25 fok körüli maximum hőmérséklettel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió!

világsztárjától, lehet az ugye Sam Feld, a Swish Disco, Cyril vagy Accent, azonnal hívni kell akkor a 0623111-et, mert a 10. telefonáló megnyeri a páros belépőjét a Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: legyen. Csak igazi mai sláger megy. Indítom is a következő dalt. Születésnapi világsztár fellépő? Nem. Még nem, de tessék figyelni tovább. A napos, nulla csapadékos idő egyébként holnap is visszatér, most olvastam. Pontosabban ugyanígy indít, mint ma, de nyugat felől egyre több felhő érkezik majd. Kedd estig viszont biztosan nem fog esni. Holnap már 28 fok is lehet a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És ha már itt zenél a Coldplay, idén lesz először a foci VB-n ugye félidei show műsor, hogy ki lép fel, azt még nem tudni, csak azt, hogy a Coldplay énekese Chris Martin szervezi a műsort.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy, ahogy látom, bábkészítés közben is. Janka a Rádió 1-el és a műsorommal gyárt figurákat, hát majd kérnék fotókat róluk Viberen, jó? Jó munkát mindenkinek, az infók után az Abrakadabra is érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: vagyunk.
1: Viszont leszünk a rádió egy szülinapi fesztiváljára.
0: Rádió egy. Csak igazi mai slágermester.

0: csak igazi mai slágermegy, remélem szuper jól telik mindenkinél a munkanap. Hölgyeim és uraim, most már tényleg csak pár hét, és mi Rádió 1-esek együtt bulizunk, jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja a Budapest Parkban, május 24-én pünkös vasárnap. A világsztár fellépők ugye Cyril, Samfeld, Accent, a Swedish Disco, és az ő dalai páros belépőjegyet érnek ezekben a napokban, bármikor, amikor hallható a kadásban, tizedikként a 06-20-311-111-et tessék megcsörgetni, és adom a jegyeket. Halló, halló!
1: Szia, szia, Barbi vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Melyik dalt kellett kihallani az adásomban?
1: Accent.

0: lett is, ez volt az óra nyerődala. Barbie, te pedig hanyadikként értél el?
1: Hát nagyon remélem, hogy tizedikként, nem már vértizzadok.
0: Hát te jössz velünk bulizni, Barbie!
1: Köszönöm szépen! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Ezt így kell csinálni, de jó vagy!
1: Köszönöm! Hát ez nagyon meleg volt, de sikerül, megvan!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök, az elmúlt években mind ott voltam, és nagyon izgultam, hogy idén is ott lehessek veletek, úgyhogy nagyon örülök, hogy együtt bulizhatunk megint. Nagyon boldog vagyok.
0: Ha más is szeretne ott lenni, hát minden fontos információ megtalálható a weboldalunkon, a radio1.hu-n és a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

rá a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9 990 000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200 000 km Peugeot garanciával. Részletek peugeot.hu.
6: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Fáj a fejem.
8: Hamar elfáradok.
9: Nem szeretek este vezetni.
10: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hungexpo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
12: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
13: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
12: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
13: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
12: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
14: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
15: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
17: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
18: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
19: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a víráramod?
20: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárló Központban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
19: Részletek fórumdebrecen.hu.
21: Akkor
8: Klonesznél idén májusban is a jótékonysági a főszerep. Az idei Klonesz Charity Run támogatottja a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. Csatlakozz a jótékonysági futóversenyhez, fuss át idén is egy működő gyáron, és légy részese az igazi Klonesz hangulatnak. Részletek és jelentkezés a futás.marathonman.hu/klonesz-charity-run honlapon. Találkozzunk május 9-én!
3: Reklámot hallottak.
17: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
21: Megkezdődött az érettségi vizsgaidőszak, lassult a lakáspiac, kikapott a loki. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Ma a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődött a 2025-26-os tanéve május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka. Ezekben a hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az átlagos értékesítési idő az ingatlan piacon országosan 95 napra nőtt az egy évvel korábbi 84 napról. Budapesten ennél is nagyobb a változás, a lakások eladásához már átlagosan 75 nap kell a korábbi 45 helyett. A megyei jogú városokban szintén lassulás látszik, ugyanakkor a kisebb településeken még kitart a kereslet egy része. Derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből. A folyamat hátterében részben az áll, hogy a vevők elérték fizetőképességük határát, különösen a drágább városokban. A területi különbségek egyre látványosabbak, miközben Budapesten 11%-kal visszaesett a kereslet áprilisban, több vidéki térség erősödni tudott. A nagyvárosok közül Debrecen is a keresett helyszínek között szerepel, az egyetemvárosok és ipari központok iránt továbbra is élénk az érdeklődés, különösen külföldről. Sport, vasárnapi eredmények. 5-2-es vereséget szenvedett a DVSC labdarúgó csapata a Paks otthonában, a bajnokság 32. fordulójában. Ezüstérmes lett a DVSC Schaeffler a női kézilabda magyar kupában, miután a debreceniek a tatabányai fináléban egy szoros első fél idő után végül 37-26-ra kikaptak a győri Audietótól. Napos, száraz idő ígérkezik délután, 25 fok körüli maximum hőmérséklettel.
17: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most.
3: Rádió
17: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mik

valójában egy kicsit nehéz hétfő reggeli kezdet után itt vagyunk már az ebédidőben, 12 és 13 óra között finoman csúsznak a legmenőbb pop és klubslágerek a déli mixünkben. Sziasztok, én Szilágyi László vagyok, és ami még megtörténik ebben az órában, le fog csúszni majd a futárunk, a majd dombon a hangsúly, mert addig még nevezhetek a menü szóval a 20 95 95 3 95-re, SMS-ben vagy Viberen, ha pedig születésnapos vagy ünneplő rokon barát ismerős van, akkor nevezzétek őket ezen a SMS Viber számunkon. A következő órában osztjuk majd a szülinapi ajándékunkat, most pedig osztjuk a legmenőbbeket. Ed

előbb szó volt a mai születésnapi köszöntőről, ez pedig a Rádió 1 közelgő születésnapjának próbója. Igen, ez idén is egyel több lesz a Rádió 1, május 24-én pünkösd vasárnapon vár a Rádió 1 születésnapi fesztiválja a Budapest Parkban. Készülj, mert hatalmas sztárparádé jön, akik felrobbantják a Rádió 1 születésnapján a Budapest Park színpadát, a holland DJ fenomén Samfeld, a brit superstar DJ páros a Switch Disco és az ausztrál superstar DJ és producer Cyril, és természetesen a Rádió 1 legjobb DJ és gondoskodnak majd a felejthetetlen hangulatról. Jegyvásárlás intime.hu/Radio1/születésnapi/fesztivál. Addig pedig nálunk minden napszakban fesztivál van. Az Eriknek köszönhetően most itt van Samfeld, az egyik sztárunk, akit hozunk. Kesával együtt a Stronger a Rádió 1 Happy időben. I find my way through the darkness.

0: aki nem maradhat ki az ebédidőből. Dua Lipa és a Physical. Hát ha már fizikai fájdalmaitok vannak úgy gyomortájékon, és nagyon korog, akkor most szerintem itt az ide, hogy kiderüljön, hogy melyik szerencsés munkahelyi csapathoz viszi a futárunk ma az ebédünket. Nem húzzuk tovább az időt, hívom a mai szerencsés csapatunkat.
1: Igen, tessék, Szilágyi Telek Dóra.
0: Szilágyi László, Rádió 1 ebédfutár. Szia, Dóri. Hogy beszélgetünk, de már te ezt tudod, ma jól fogtok lakni az ebédünkkel, mert tiétek a finomságok. Amit visz hozzátok a futárunk ma, pudingos erdei gyümölcsleves, barbecue tortilla hasábburgonyával és mártogatósan rántott sertés szelet burgonya salátával. Ez egy nagyon finom ebéd lesz. Ugye, Dóri? Halló? Halló, Dóri? Jó, megszakadtunk. Na mindegy, majd visszahívlak, és akkor megbeszéljük. Egy a lényeg, hogy a tiétek a mai menüink. Gratulálunk hozzá, futár érkezik nem sokára. Addig pedig itt van valami. Felix Jean és a Walk With Me egy igazi mai ebédidőben.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Május 4-e, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Ma a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődött a 2025-26-os tanéve május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka. Ezekben a hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az átlagos értékesítési idő az ingatlan piacon országosan 95 napra nőtt az egy évvel korábbi 84 napról. Budapesten ennél is nagyobb a változás, a lakások eladásához már átlagosan 75 nap kell a korábbi 45 helyett. A megyei jogú városokban szintén lassulás látszik, ugyanakkor a kisebb településeken még kitart a kereslet egy része. Terül ki az ingatlan.com friss elemzéséből. A folyamat hátterében részben az áll, hogy a vevők elérték fizetőképességük határát, különösen a drágább városokban. A területi különbségek egyre látványosabbak, miközben Budapesten 11%-kal visszaesett a kereslet áprilisban, több vidéki térség erősödni tudott. A nagyvárosok közül Debrecen is a keresett helyszínek között szerepel, az egyetemvárosok és ipari központok iránt továbbra is élénk az érdeklődés, különösen külföldről. Tervezési szakaszba lépett a Debrecen-Mátészalka vasútvonal korszerűsítése, írja a magyaripítők.hu. Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint a közbeszerzési eljárásban nyertes Kontúr csoport Kft. Tervezheti meg a 110-es számú vasútvonal Debrecen-Apafa-Mátészalka közötti szakaszán a hozzávetőleg 70 km hosszú egyvágányú vasútvonal modernizálását. Előkészítik a vasúti pálya átalakítását a 100-120 km/h sebességre a felső vezetékhálózat felújításával együtt. Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapja a nyakába. Így fogalmazott a leendő Tisza kormány közlekedési és beruházási minisztere szombaton a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a vasútrombolás korszakának vége, de nagy munka áll előttük. Haza kell hozni az uniós forrásokat, és a nulláról kell újraépíteniük az állam beruházási képességét, a teljes intézményrendszert, tette hozzá. A debreceni utakon is fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani a héten. A rendőrség a police.hu-n azt közölte, hogy az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján mától vasárnapig Magyarország egész területén a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzik. Elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve a belföldön tartózkodási jogszerűségét vizsgálják. Ma van Szent Flórián napja, vagyis a tűzoltók védőszentjének ünnepe. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon már hagyomány, hogy ebben az időszakban bemutatják tudásukat az érdeklődőknek. Hajdúszoboszlón 150 évvel ezelőtt alakult meg a tűzoltóság, így a kerekévforduló alkalmából idén itt tartották a tűzoltónapot. Tavaly júliusban a nagy vihar után a Fürdővárosban és Debrecenben dolgoztak a legtöbbet a kárelhárításon a lánglovagok. A Szent Flórián naphoz kapcsolódó bemutató célja nem csak az, hogy az érdeklődők megismerjék a tűzoltók munkáját, de az is, hogy megtanulják a vészhelyzeti bejelentés pontos menetét. Ismertette Papkunk Linóra, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósági szóvivője.
2: Jó tudni azt, hogy hogyan néz ki egy műszaki mentés, fontos arról beszélni, hogy egy 112 bejelentés alatt mit érdemes elmondani, hogyha bajba kerül valaki, hogyan tudunk segíteni másokon, illetve az öngondoskodásra is felhívjuk ilyenkor a figyelmet, hiszen a lakástüzek nagy része megelőzhető lenne.
1: A katasztrófa védelmi igazgatóság munkatársai abban is bíznak, hogy a fiatalok érdeklődését a bemutatókkal sikerül felkelteni a hivatás iránt, munkaerő utánpótlásra ugyanis folyamatosan szükség van. A civisvárosi kiállítóhelyek, civil szervezetek, oktatási intézmények, művészeti iskolák és magánszemélyek összefogásával harmadik alkalommal rendezik meg Debrecenben az Art Week kortárs képzőművészeti fesztivált. A kezdeményezés célja, hogy a város kulturális szereplői közösen mutassák meg a kortárs művészet sokszínűségét. Május 14-e és 17-e között 18 helyen várják az érdeklődőket kiállításokkal, különleges művészeti projektekkel és interaktív programokkal. Ilyen lesz például a Modem és a Vojtina Báb Színház közös kurátori pályázatának bemutatkozása is. A nyertes alkotók olyan kiállítással készülnek, amely aktív részvételre hívja a közönséget. Új résztvevőként pedig a Domb utcai ruhagyár és a Debreceni Egyetem építészmérnöki tanszéke is bekapcsolódik a programba. Ismertette Puskás István, alpolgármester.
3: A Debrecen Egyetemnek az építész képzése nagyon aktívan jelen van a város életében, kimozdul az egyetem falai közül. Az utóbbi időben különösen nagy ez az aktivitás, aminek nagyon örülök, szinte minden hétre jut már egy olyan egyetemi projekt, ami bel valahogyan valamelyik városi intézménnyel, például a Csokonai Színházzal legutóbb, vagy éppen a városi tereknek az újragondolásával foglalkoznak az építész hallgatók.
1: Sport, vasárnapi eredmények. 5-2-es vereséget szenvedett a DVSC labdarúgó csapata a Paks otthonában, a bajnokság 32. fordulójában. A Loki így visszacsúszott a 4. helyre a tabellán. Ezüstérmes lett a DVSC Schaeffler a női kézilabda magyar kupában, miután a debreceniek a tatabányai fináléban egy szoros első fél idő után végül 37-26-ra kikaptak a győri Andietótól. 70-67-re maradt alul a Deac férfi kosárlabda csapata is a budapesti Honvéddal szemben az NB1-jában, az 5-8. Helyért vívott keresztjáték első összecsapásán. A két győzelemig tartó párharcállása így 1-0 a fővárosiak javára. A következő meccs szerdán lesz Budapesten. És mindkét debreceni csapat győzött a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. A Deac 1-0-ás sikert ért el a Tiszafüred vendégeként, a Kisloki pedig 5-1-re verte hazai pályán a putnokot.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Well, who's next?
1: Derűs kékék, rengeteg napsütés és még több igazi ma is. Sláger Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráiban. Várunk benneteket a délutánban. Most elválasztjuk az ebédidőt a délutántól egy kis programajánlata, mi minden vár rátok ma és a héten Debrecenben, ezt megtudhatjátok. Utána pedig beindítjuk a délutánotokat méghozzá vele. Egy jó kis aktuális mozgatós jön, Hypeton és az Out of My Head. Ezzel indul a hétfő délutánunk.
2: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Indulj Debrecenből és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban vagy a wizzair.com-on és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
5: Metasheet. Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást. Itt az ideje a felújításnak. Válassza a Metasheet cserepes vagy trapézlemez tetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat. Élvezze a biztonságot. Metasheet. A lemezbe zárt érték.
6: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
7: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
6: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
7: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Reklámot hallottak.
2: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
4: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Barta Éva. 2 órakor kezdődik a Nincs Mese című előadás a Vojtina Kossuth utcai Szabó Magda pódium termében. Utazás az emberi test körül címmel interaktív kiállítás nyílt a Debreceni Fórumban, ahol szórakoztató formában lehet megismerkedni az emberi szervezet titokzatos működésével. A tárlat különösen azoknak nyújt maradandó élményt, akik a száraz tények helyett szórakozva szeretnének tanulni. Az ingyenesen látogatható esemény minden nap este 8 óráig várja a látogatókat, május 17-éig. A Józsai Könyvtárban több kiállítást is meg lehet nézni egyszerre. A mini könyvkiállítás a Madarak és a Fák napja alkalmából, május 9-éig. A Csukás István és Lázár Ervin 90 című könyv kiállítást, május 15-éig. A Május a Családok hónapja című tematikus tárlat pedig, május 29-éig látható a Józsai Könyvtárban. Ezen kívül ma 2 órakor kezdődik a Józsai Irodalmi Kör foglalkozása. Tavaszi szél már 40 éve címmel jubileumi Queen Symphonic koncertet rendeznek ma a Kölcseli Központban. 40 évvel ezelőtt ugyanis történelmet írt a Queen Budapesten, amikor 1986-ban a Népstadion színpadán Freddie Mercury magyarul énekelte el a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt, amivel örökre beírta magát a magyar és a rockzene történetébe. Ez az este tisztelgés az ikonikus koncert emléke előtt, és egyúttal egy különleges anyák napi meglepetés is, ami este 7 órakor kezdődik a Kölcsei Központban. A Vokéban ma este 7 órától a Veresegy Színház előadásában a Nem most drágám című vígjátékot lehet megnézni.
2: A programajánlatot támogatja a Fortunet Tel. Fortunet Tel. Az élet egyszerűbb. Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
3: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

az órában egy picit jobban a születésnaposokkal, hiszen nem sokára köszöntjük őket. Köszöntsétek ti is az ajándékunkkal, még itt a lehetőség, küldjétek a nevezéseket a születésnapi játékunkhoz 20 95 95 3 95-re, SMS-ben vagy Viberen. Mi pedig küldjük a legjobb igazi maiakat, David Guetta és a One Republic már itt áll, úgyhogy nem várhatom őket tovább.

a hétfő délutánunk köszönhetően a jó zenéknek, gondolom én. Meg hát a pörgésnek, ami a melóval jár, mindenkinek jó munkát kívánunk, és ott vagyunk veletek, bármit is csináltok, tesztek.

Napos, nyárias idő várható a térségben, felhők nem lesznek az égen, így esti sem fog. A délnyugati szél mérsékelt marad, délután 25 fok körül alakulnak a maximumok. Kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkeznek a Dunántúlon, majd középső tájak felé is, melyek szülhetik a napsütést. A keleti ország részben estig ugyanakkor derült marad az ég, esni ezen a napon sem fog. Kora reggel ismét tághatárok között 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24 és 29 fok is lehet. Mondjuk azt, hogy itt a nyár, hát akkor jöjjön most egy nyári sláger, egy igazi klasszik, Robin Schulztól és James Blunttól, itt egy jó nagy oké.

0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
1: Reklámot hallottak.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják,
1: mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Mi roi, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenu mes

Willy Williams és az Ego, hát engedjük el az egót, és gondoljunk most is szeressünk egyszerre mindenkit, aki ma ünnepelt, május 4. napján lett egyel több. Kedves születésnaposok, boldog születésnapot kívánok nektek a Rádió 1 nevében. Mindenkitől elünk, mindenkinek küldünk mindjárt egy igazi mait, egy össznépi születésnapost, de egy valaki örülhet ma is a kismandula cukrázott sütemény csomagjának, ő pedig nem más, mint Orosz Dóri, akit osztálytársai és szülei köszöntenek a Rádió 1-je. Dóri, gratulálunk, boldog szülinapot neked, és jó étvágyat a kismandula cukrázza finomságaihoz. Egy box, amiben varázslatos sütemények rejlenek, finom lesz. Ma tudod átvenni 18 óráig a Csokonai Színház mellett található kismandula cukrázzában, névvel, telefonszámmal, és akkor Martin Garrix és a Butterflies lesz a mai születésnaposunk. Boldog pillangót nektek, boldog születésnapot!

95 Rádió 1 Debrecenben és Hajdúbihar vármegyében is ott vagyunk veletek a délutánban. Nem engedjük el senkinek sem a kezét, sőt, erősebben fogja meg majd Györke Attila, aki érkezik vissza hozzátok a délutánban. A legmenőbb igazi maiakkal, újakkal, játékkal és petykákkal. Én köszönöm a figyelmeteket a Debreceni stúdióból, Szilágyi Lászlót hallottátok, mindenkinek csodaszép délutánt. Sziasztok!

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
8: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Átfogó ellenőrzés a textilpiacon és az utakon. Vigaszágon országos csúcs és harmadik hely. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság átfogó laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötött ellenőrzést indított a textiltermékek piacán. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken. A vizsgálat ugyanis a formaldehid jelenlétét is ellenőrzi, ami a gyűrődésmentességet és a mérettartást biztosítja. Ugyanakkor irritáló hatású és tartós érintkezés esetén rákkeltőnek minősülhet. A debreceni utakon is fokozott rendőri ellenőrzés várható a héten. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózatának éves ellenőrzési terve alapján mától vasárnapig Magyarország egész területén a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzik. Elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Országos csúccsal harmadik lett a Kozák Lucával felálló női 4x100-as magyar váltó a Vigaszágon. A vigaszági versenynek komoly tétje volt, ugyanis a futamok első két-két helyezettje kijutott a jövő évi pekingi szabadtéri világbajnokságra. Délután is marad a napos idő, a 25 fok és a gyenge délnyugati szél. Csak 6 óra után kezd csökkenni majd a hőmérséklet, és éjszaka a délnyugati szél délire fordul, és kissé megerősödik. Hajnalra 9 fokig hűl a levegő. Kedden is marad a jó idő, és már 28 fok várható.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

soha klasszikus popstár lenni, mindig is csak énekelni szeretett volna, és sokáig nem gondolta, hogy sztár lehet belőle. Hát, az lett. Akinek ilyen hangja van, az megjegyzi a világ. Ray

0: Elindult a május, és hát átcsaptunk egy mini nyárba. 26, 27, 28 fokok vannak az országban. Ez lesz holnap is, de nyugat felül egyre több felhő áramlik majd felénk. A hét második fele felhősebb lesz, de csak 1-2 fokot megy lejjebb a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Köszönjük szépen! Azt pedig ne felejtsük el, bármikor játszunk Samfeld, Switch Disco, Accent vagy Cyril dalokat, azonnal páros belépőjegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Ugye ők érkeznek majd világsztárként a születésnapunkra. Május 24-én pünkösd vasárnap a Budapest Parkban a dalaik a 10. telefonálónak páros belépőjegyeket érnek. Taylor Swift-tel folytatom az infók után itt a Rádió 1-en.
1: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

egyenesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintot.

jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

legyen, csak igazi mai sláger megy. Már csak 20 nap és mi Rádió 1-esek együtt ugrálunk a Budapest Parkban. Jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja május 24-én pünkös vasárnap. 4 világsztárt hozunk Budapestre, minden információ a rádió1.hu-n. Az egyikük pedig ismerte, hogy a DJ-k életmódja, a rengeteg repülés, a hatalmas energiafelhasználás a koncerteken óriási ökológiai lábnyommal jár, úgyhogy létrehozott egy non-profit szervezetet, amellyel a klímaváltozás elleni küzdelemre és a környezet tudatos turnézásra fókuszál. Az a célja, hogy megmutassa, hogy egy

0: nemzetközi karrier is építhető fenntartható módon. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiválján ott lesz Sam Feld!
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
2: I find my way through the darkness.

0: a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy, és közöttük bármikor zenélhet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja. Amikor hallani a zenéjüket, akár Siridét, akár Swish Discoét, Accent vagy Samfelt is jöhet, azonnal hívni kell a 0623 111 111-et, mert a mázista bejut ingyen a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Halló!
1: Halló! Szia! Dalt szeretném megfejteni, a játékra jelentkeznék.
0: A keresztneved?
1: Zsóka vagyok.
0: Na, fejtsük meg ezt a dalt.
1: Samfelt, Stronger.
0: Ezt a dalt hallottad a műsorban.
1: Igen.
0: Május 24-én, pünkös vasárnap, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján 4 világsztár lép fel. Egyikük bizony Samfelt, aki ezt a dalt készítette. Zsóka drága, kérném a Rádió 1 szlogenjét még.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy 10-ként hívtál fel!
1: Jaj, de szuper! Nagyon örülök! Köszönöm szépen! Nagyon örülök!
0: Ezzel te bebiztosítottad magad, és ott leszel a szülinapunkon.
1: Köszönöm szépen! Köszönöm, nagyon örülök neki!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Jaj, de ügyes voltál!
1: Nagyon köszönöm, nagyon boldoggá tették. Köszönöm
0: rengetegen,
1: szépen.
0: Rengetegen irigyek rád. 9 emberrel beszéltem, szomorúak voltak. Hát, te viszont befutottál 10-ként.
1: Örülök neki!
0: Ha most nem sikerült, drága Rádió 1-esek, próbáljuk meg a következő zenei órában, és

0: mert hogy ő is jön május 24-én a Budapest Parkba. Részletek most!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, aki Gabi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Park. Újra rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
2: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Aktív Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
6: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
8: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a véráramod?
11: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárló Központban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
10: Részletek fórumdebrecen.hu.
12: Szia!
13: Hello!
12: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
13: Bonjour!
12: Hola!
14: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
12: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
14: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Reklámot hallottak.
9: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Debrecenben nem, de országosan lassul a lakáspiac. Már 685 ezeren rendelkeztek adójuk 1%-áról. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Lassul a lakáspiac, különösen a fővárosban, miközben több vidéki térség, köztük Debrecen, továbbra is élénk érteklődést mutat. A lassulás egyértelműen a vevőknek kedvez, mert átlagosan akár 5,5%-ot is le lehet alkudni a hirdetett árakból. Ez sok esetben akár milliós megtakarítást jelenthet. A nagyvárosok közül Debrecen iránt továbbra is élénk az érteklődés, különösen külföldről, például Amerikából és Svájcból. A vevők elsősorban 41 és 80 millió forint közötti ingatlanokat keresnek.
0: A gazdasági hírek támogatója az Esbox Bevásárlópark Hajdúsámsonban.
15: Eddig 685 ezeren nyilatkoztak az adó 1+1%-áról, és körülbelül 190 ezeren már elkezdték a nyilatkozat kitöltését, de azt még nem véglegesítették. A be nem küldött nyilatkozatok nem érvényesek, így azokat mindenképpen véglegesíteni kell a május 20-ai határidőig, figyelmeztet a NAV.
9: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
15: A Debreceni Egyetem Balázsházi János gyakorló technikumában ma és holnap az érettségi miatt változik a tanítási rend. Ezért a 13-as autóbuszok holnap reggel 7 óra után induló rásegítő járatai nem közlekednek. Pallagról pedig 13.25-kor és 14.20-kor csak egy autóbusz közlekedik majd.
9: A DKV információit hallották.
15: Délután is marad a napos idő, a 25 fok és a gyenge délnyugati szél. Csak 6 óra után kezd csökkenni majd a hőmérséklet, és éjszaka a délnyugati szél délire fordul, és kissé megerősödik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

95.1.hu-n. Accenttel folytatom most, és ha mondjuk 15-20 évvel ezelőtt kellett volna róla beszélnem, akkor egy boybandről, egy fiúbandáról beszéltem volna. De igazából soha nem volt egy klasszikus zenekar az Accent, inkább egy folyamatosan átalakuló projekt. A 2000-es évek legnagyobb kelet-európai exportja volt. Mára Accent egyedül zenél, és a klubokban még mindig imádják a dalait. Hölgyeim és uraim, ő is fellép a Budapest Parkban május 24-én.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Sziasztok, Viki vagyok, eddig minden évben ott voltam a rádió egy szülinapi bulián, és idén is ott leszek. Rádió 1, csak igazi, ma is sláger megy.

0: kedjen. Csak igazi mai sláger megy, és rettenetesen egyszerű a játék. Ha jön a Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja egy dallal, tizedikként kell elérni a 0623111-en, és nyerni lehet jegyet a buliba. Hello!
1: Szia, én Székra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Ildi vagyok.
0: Autózol?
1: Igen, autózok.
0: Merre felé?
1: Győrben.
0: Jól van, és a kis kocsidban, az autórádiódban mindig a Rádió egy szól?
1: Igen, mindig.
0: Akkor hallhattál most egy dalt, melyik volt az?
1: Igen, a Accent-től a Don't Believe.
0: Don't Leave, de ez így nekem...
1: Don't Leave, bocsánat.
0: Ezt én így teljesen elfogadom. Arról van szó, és Accent május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Ott lesz a Rádió egy születésnapi fesztiválján, drága Ildi.
1: Jaj, de jó. És hányadik vagyok?
0: Tudod a Rádió egy szlogenjét?
1: Igen, Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tizedikként értél el!
1: Jaj, de jó. Szuper.
0: Nagy öröm van, ahogy hallom.
1: Igen.
2: Gratulálunk!
1: Köszönöm.
2: Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülünk, megyünk mindenképp.
0: Kivel?
1: A lányommal megyek.
0: A lányzóval, jól van, érezzétek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Budapestre minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: jelzzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 10

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kaja, pia, motor, rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: slágér megy, már is itt a következő nagy kedvenc, és hogy a holnapunk ugyanilyen szuper jó lesz-e, mint a mai, hát azt nem tudom, a napsütés mellett ugyanis nyugat felől támadnak majd a felhők. Keleten, a keleti ország részben lesz a legtovább szép napos időnk, ott 28 fok is lehet a csúcs, aztán ezek után a következő napok változóan felhősek lesznek 23-24-25 fokos maximumokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák

Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy. A következő zenei órában is lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjával, a Swiss Discóval.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kapaszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Mandula cukrászdák egész évben sok-sok finomsággal várnak. Makaronok, nosztalgiakrémes, gurú és tökéletes torták a tökéletes pillanatokra. Várunk mindhárom mandulában, vagy rendelj online a mandulacukrászdák.hu-ról.
4: A Kronesznél idén májusban is a jótékonysági a főszerep. Az idei Kronesz Charity Run támogatottja a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. Csatlakozz a jótékonysági futóversenyhez, fuss át idén is egy működő gyáron, és légy részese az igazi Kronesz hangulatnak. Részletek és jelentkezés a futás.marathonman.hu/Kronesz-charity-run honlapon. Találkozzunk május 9-én!
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágótabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bike-ok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
8: Újra itt a hőség. Megoldás, Rada árnyékolás. Szakértelem, precizitás, kompromisszumok nélkül. Árnyékot a nap ellen, stílust az otthonának. Rada árnyékolás. www.radaárnyékolás.hu.
9: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
10: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
9: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
10: Reklámkukac mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit, a mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1160 helyszínen 76.109, emelt szinten 2417 vizsgázó tett érettségit ma, közölte az oktatási hivatal. Jótékonysági autós találkozót tartanak Debrecenben a hétvégén, ahol kutyusok is lesznek és adományokat is elfogadnak. A különleges délután május 9-én szombaton 12 órakor kezdődik majd. Hétvégén a budapesti központi tornacsarnokban rendezték meg a tornászok országos szerbajnokságát, ahol a DEAC versenyzője Szilágyi Nikolett 2 ezüstérmet is nyert. Csak 6 óra után kezd csökkenni majd a hőmérséklet, és éjszaka a délnyugati szél délire fordul, és kissé megerősödik. Hajnalra 9 fokig hűl a levegő.
1: Számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a mashupokat készítettek, és hát ezek a srácok tényleg képesek olyan dalokat összeilleszteni, amiről senki nem gondolná, hogy működnek együtt. Például egy 90-es évekbeli dal, egy modern techno alappal. Na hallgassuk meg, hogy dolgozik a Switch Disco!
1: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: hogyha a igazi ma is láger megy. Na, felkapok most egy telefont a forradról 20-as 311 111. Halló!
1: Szia, Zita vagyok, és játszani szeretnék.
0: Honnan csörögtél be, drága Zita?
1: Gyöngyösről.
0: És mi folyik ott Gyöngyösön?
1: Hát még a munka.
0: Még a munka? Mit dolgozol?
1: Hát irodán dolgozok.
0: Jaj, de jó, mert hát akkor ott mindig szólhat a Rádió 1.
1: Így van, így van.
0: És te hallottál valamit adásban?
1: Igen. A Switch Disco-tól az I Found You-t.
0: Csak nem ezt a dalt? A Switch Disco május 24-én pünkös vasárnap fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, hölgyeim és uraim. Zita, te pedig pontosan tudod ugye a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert tizedikként értél el! Ha-ha!
1: Szuper! Jaj, de jó!
0: Úgyhogy jössz bulizni!
1: Nagyon jó! Nagyon örülök!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hú, szóval se jutok.
0: Hát akkor ne is beszéljük túl, gyere velünk partizni pünkös vasárnap.

0: Itt a Rádió 1-en 5-től Kis Mártival és Lotfi Begivel Rádió 1 Live Mix. Most közlekedési hírek. Somi írta, hogy rottyom van az M1-es Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Kitartás, türelmet mindenkinek. Szintén M1-es, Evelintől tudom, hogy Nagy Szent János bűn csomópont és Győr között építik a terelést. Mindkét oldalon lassú. Ha vannak még hírek, jöhetnek, köszönjük előre is, jó utat a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

6-8-ig élőben Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Mit olvassunk ma?
7: A láthatatlan kincset.
8: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ípekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
13: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 150 g-os Raffaello desszert csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
15: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: Ne felejtsd el befizetni a vízszámlát, drágám!
18: Nem volt időm, és már megint eltűnt az a fránya csekk.
17: Ideje elektronikus számlára váltani, most 6 havi kedvezmény is jár érte.
18: Igazán? Akkor tényleg most érdemes váltani. Végre nem lesz több elveszett csekk és sorban állás.
17: Na ugye, ezt mondom már mióta. Intézem.
18: Váltson e-számlára ön is. Kényelmes, biztonságos, környezettudatos, és most pénzt adunk érte.
17: Részletek a debreceni kötőjel vízmű.hu oldalon.
19: A Villás Galéria szeretettel meghívja Önt. Május 9-én a Villás Galériában 15 órától kezdődő festmény és műtárgy aukciójára. Az aukció résztvevő festmények és műtárgyak megtekinthetők április 27-től az árverés napjáig, naponta 10-től 18 óráig. Villás Galéria, Debrecen, Demtér 2, telefon 456-600.
20: Hirdessen nálunk!
3: reklamkukac.mcdb.hu.
21: A Balázsék Rócsó május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Júlival.
22: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
23: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
21: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

itt a Rádió 1, 16 óra 43 perc, közlekedési infókat kaptam. Józsitól tudom, hogy dolgoznak az 51-es főúton Taksonynál a 20-as kilométernél, úgyhogy aki ott halad, számítson lassabb haladásra. Krisz szólt, hogy Budapesten volt egy baleset a Róbert Károly körúton a Göncz-Árpád város központnál, de az Egér úton sem egyszerű, baleset volt a Balatoni úti lehajtó után, írta névtelenül valaki. 5 órától live mix, Lotfi Begivel és Kis Mártival, ez most Pulmex igazi mai slágere a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Budapestre minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

szerezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kell.
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9 990 000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel, és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200 000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek Coop.hu.
6: Szevasz, tavasz, hello Front Row. Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
7: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: A Kikmeán mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Fáj a fejem.
10: Hamar elfáradok.
11: Nem szeretek este vezetni.
12: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
13: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
14: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
15: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
14: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
15: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
17: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
18: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
19: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
21: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
22: Hirdessen nálunk!
23: reklamkukac.mcdb.hu.
24: A Balázsék Lócsó május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
25: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
26: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
24: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Newick-kal.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Lassul a lakáspiac, különösen a fővárosban, miközben több vidéki térség, köztük Debrecen, továbbra is élénk érdeklődést mutat. Különösen külföldről, például Amerikából és Svájcból.
0: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
2: Eddig 685 ezeren nyilatkoztak az adó 1+1%-áról, és körülbelül 190 ezeren már elkezdték a nyilatkozat kitöltését, de azt még nem véglegesítették. A Vokéban ma este 7 órától a Veresegy Színház előadásában a Nem most drágám című vígjátékot lehet megnézni. Csak 6 óra után kezd csökkenni majd a hőmérséklet, hajnalra 9 fokig hűl a levegő. Kedden is marad a jó idő, és már 28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most,
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1!
3: Begi, mi történik? Nem erről volt szó. Hol vagyok? És miért nem a Gergő hangja szól, ami ilyenkor szólni szokott tűpontosan hajszál ilyen? Keringettél 5 órakor?
4: Én meg azt kérdezem, hogy mi a dátum?
3: Ó, oh, may the force be with you. Jól mondom? Jó. Nem vagyok a Star Wars-er, de ezt még én is tudom.
4: Így van.
3: De csodálatos ez a zene. Ez Gary. Szóval Begi. Hát John Williams, hát igen.
4: Igen, és hát ugye nem hivatalosan, de azért erre a napra szokták mondani azt, hogy ez a csillagok háborúja napja.
3: Hát ez nekem nagyon nehéz nem végighallgatnom.
4: De nem fogjuk végighallgatni.
3: Mert hogy ez már a Rádió 1 Live Mix, a lemezjátszók, nem pedig Lotfi Begi. Hát Juhász Gergő igazoltan hiányzik ezen a héten. Egy kézzel örökbe fordott egy kutyát.
4: Láttam, Süsi a neve, és nagyon cuki.
3: Nagyon, nagyon jó fej.
4: Hát akkor azért nincs itt.
3: Igen, szerintem most így összeszoknak a héten.
4: Pelust kell cserélni, le kell vinni, össze kell szokni, meg kell, hogy találja a lakásba. Az összes olyan helyet, ahol el lehet rá

0: valami történt. Egy hét Sziget Fesztivál után volt régen ilyen, de hát ma már csak ovivírusnak hívom. És Begi, megtapsollak, hogy itt vagy. Mivel kezdődik ez az óra?
1: Érkezik a Sugar Daddy itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Hallottam, az It Just Fondue-t, már a címét is elfelejtettem, de olyan emlékeket hoztál vissza, hogy elképesztő.
1: Abszolút egy igazi Ibiza klasszikusról beszéltünk, aminek most megjelent egy valamit új remixe. Ez a dal nem fog kimenni a divatból, mert magában foglalja mindazt az érzést, amikor tényleg először kibújunk a klubok falai közül és szabadtéri rendezvényeken játszunk, vagy akár a tengerpart mellett bulizik az ember. Tehát ebbe úgy ízig, vérig minden benne van, ami a nyári bulizásról szól.
0: Igen, és hogy a klasszikus, ez tényleg nekem is azt jelenti, hogy nincs ilyen, hogy generációs határ. Tehát az E, az Y, az X, mindenki beindul rá. Ezeket, jó, nem tudod megfejteni.
1: Ezeket nem mond nekem, mert hogy én ezzel nem vagyok tisztában. Azt tudom, hogy én boomer vagyok, vagy nem vagyok boomer.
0: Mi vagy? Hanyas vagy te?
1: Az más. 82-es.
0: Az már millenniál vagy, idősebb millenniál.
1: Az jó.
0: Tehát ha már bulisztál a dal eredetiére, meg kell szérumot kenned, Peggy. Éjszakánként.
1: Hát én ott voltam, ennek a dalnak az eredetén ott voltam, még talán Bakeriten is megvolt, és hát tényleg nagyon sok emlék fűződik hozzá. Nagyon örülök neki, hogy ebből van új remix, amit újfent pörgethetek itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben.
0: És ami még ennél is fontosabb, nagyon szeretnek a Rádió 1-esek. Sziasztok, hello Márti és Begi, nálunk a kerti munka közben csak a Rádió 1 szól. Lacus 78, aztán azt írja István, hogy
1: jó,
0: nagyon
1: munkát.
0: Jó a DJ.
1: Köszönöm.
0: Bárki is legyen az. És szuper volt a ligetes csütörtök, ezt is írja valaki.
1: Ja, tényleg. Ú, de hosszú volt ez a hét. Már szerdán indultunk, és konkrétan 6 bulit nyomtam le a héten. Mindegyik egytől egyik nagyon jó volt. Mindegyik szabadtéren volt, úgyhogy tényleg itt van a nyár a nyakunkon és a szabadtéri bulik sora.
0: Na, és ami nagyon fontos, hogy igazi mai slágerrel kezdtünk, egy olyan dal, amit május 24-én élőben hallunk majd a Budapest Parkban, egy Exen dal. És a következő órában, hogyha nemzetközi sztárjainknak szól egy dala, akkor majd érdemes hívni, mert hogy játszunk páros parti belépőjét a szülinapi fesztiválra.
1: Tudsz nekem is intézni?
0: Ticket, please, hogy ne ilyen kétes alakoktól kelljen majd vásárolni a helyszínen. Nálunk lehet nyerni. Na és most mivel folytatódik a live?
1: Maradunk ennél a hangulatnál, de egy vadonatúj dallal megyünk tovább. Bob Sinclair szintén ebben az időszakban nagyon nagyokat ment és nagyon nagyokat alkotott, és hát nem veszített semmit a tudásából, fényéből. Ez a legújabb kislemeze, aminek az a címe, hogy I Can't Wait. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: tudott olyan dalt kiadni, amire nem azt mondtam volna, hogy bomba. Tehát, hogy a lemezét is hallgattam, de a kis lemezek, tehát ami klippes dal, vagy a rádiónak szánják, azok elég gondos munkával vannak kiválogatva. Elképesztő, elképesztő hang, elképesztő dalok.
1: De tudod, nem csak a hang kell, hogy elképesztő legyen, hanem ez az tengermély hát lélek, ami van mögöttem evig. És azért, mert jó hangja sok mindenkinek van.
0: Igen, igen.
1: De azért belőle valami van, más is átjön.
0: Megjárta a poklokat, a poklok útját, és aztán talán az utolsó utáni lehetőség volt az, hogy beadta a demóját. Nem is tudom, hogy hogy történt, de azt tudom, hogy nagyjából egy kanapén aludt, vagy az apukájánál, vagy a haverjánál. Tehát, hogy egy nagyon lecsúszott állapotban volt, amikor végre beütött neki a

0: szereted ezt a műfajt?
1: Én nagyon-nagyon szeretem, és főleg a technológia fejlődésével és az AI előtörésével, előretörésével most már sokkal egyszerűbben le lehet szedni a vokálokat a dalokról, vagy a zenei alapokat külön leszedni a vokáról, tehát hogy most már annyi lehetőség van, és annyi mindent meg lehet csinálni, hogy igazából tényleg csak a kreativitás szab határokat, az meg hát ilyenkor szárnyalhat, úgyhogy én a Switch Discot nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon szerettem az ő kis mashupjaikat, és hát az én szettjeim is tele vannak ilyen mashupokkal, mert hogy...
0: Hálás műfaj.
1: Meg tényleg, hogy összeházasítod a dalokat, és nem gondolnád, hogy egy új dalként tud funkcionálni.
0: Poppány Begi nagybarátja azt kérdezi, hello Márti, Begi, adjatok valami jó praktikát a keddi matek és szerdai töri érettségire, illetve erre kérd minket.

0: meg bevallom, hogy még az érettségi előtti nap éjszaka a hétvégi bulinknak a plakátját plakátoztam, és úgy voltam vele, hogy majd lesz valahogy. De hogy a bulinknak azért meg kell történni, és tökre kell, hogy tudják az emberek, hogy buling lesz. Ne ezt csináld, Kopány.
1: Kopány, ha ezt számít, én nagyon izgultam. Ne izgulj, jó?
0: De én is izgultam, de egyébként meg valahogy lesz. Ha szeretnek a tanárid, akkor meg pláne.
1: Mivel megyünk tovább, Begi?
0: A folytatásban érkezik Purple Disco Machine és az In the Dark, ezúttal Oliver Heldens remixét hoztam el nektek. Itt a Rádió 1-en, a Live X-ben egészen 6 óráig a mikrofon.

0: addig a lemezjátszóknál pedig Lotfi Beggy, és hát összeházasodott Alex Warren a végére a Sweet Child O' Mine-nal, ha már itt a mashup témát bedobtuk. Beggy, nagyon jó volt, mikor lehet veled legközelebb találkozni, és hol? Fizikailag, meg az éterben?
1: Az éterben pénteken leszek majd a Birdies Mine Radio Show-ban, illetve péntek este Zalaegerszegen, a Zalaegerszegi Sörfesztiválon, illetve szombaton a Bátorkeszin leszek, az pedig ugye Felvidéken van, úgyhogy elindult a nyári turné, nagyon-nagyon örülök neki, kapjatok el valahol!
0: Jó, elkaptalak itt a pult mögött, és indul a kívánság műsor, és nagyon figyelni kell, hogy mikor szól Ed Sheeran Camera dala a Siri Remixben, akkor érdemes telefonálni Rádió egy születésnapi fesztivál belépőkért. Jó voltál, Beggy!
1: Köszönöm a figyelmet, szevasztok, szevasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán.

0: reménykedünk, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepelt május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 km Peugeot garanciával. Részletek peugeot.hu.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textilöblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
9: Fáj a fejem.
10: Hamar elfáradok.
11: Nem szeretek este vezetni.
12: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
13: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
15: Autóüveg Pilkington.
16: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
17: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
18: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
19: Csendből csinálok pénzt.
20: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
18: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
21: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
22: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás datív piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
24: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás.
23: Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
0: Skoda.
1: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
10: Színész vagyok, nem bajnok.
24: Mi nem térdelünk le!
1: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
25: It's showtime.
1: Május 7-től a mozikban.
26: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
27: Reklámot hallottak.
28: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
27: Reklám.
29: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
30: Sziasztok, Csányi Sanyi vagyok. Ünnepeljetek velünk május 16-án kétszer is a Kölcseiben. Délután 3-tól hogyan értsük félre a nőket, az 555. előadás, este 7-től pedig a 100. döntés, utána közönség találkozó beszélgetés, úgyhogy gyertek, jó lesz!
31: Jegyek a csányisandor.hu.
32: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára, vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban, vagy a wizzair.com-on, és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
33: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
34: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
35: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
34: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
35: Reklámkukac mcdb.hu.
36: Rádió 1.
27: Reklámot hallottak.
36: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
37: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Hétvégén ismét megrendezik a tavaszi Mihály napi vásár Debrecenben. Ez a különleges esemény azonban nem csak a vásárlásról szól, hanem a közösségi élmények és a hagyományok ünnepe is. A vásár az évszázados debreceni piacozás szellemiségét idézi fel, miközben alkalmazkodik a modern kor igényeihez. Dél-Koreában rendezték meg a női kart egyéni Grand Prix-t. A Deac vívója Battai Sugar kiemeltként a 64 között kezdett, és éppen honfitársával, Spies Annával találkozott, akitől 15-9-re kikapott, így összesítésben a 34. helyen zárt. Csak 6 óra után kezd csökkenni majd a hőmérséklet, és éjszaka a délnyugati szél délire fordul, és kissé megerősödik. Hajnalra 9 fokig hűl a levegő.
27: Termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
36: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. Juhász Gergő helyett én, Kismerti hozom az igazi mai slágereket, teljesítem a talkéréseket. Ja, és játék is lesz páros belépőért a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Ebben az órában a nyerő dal Cyril és az Ed Sheeran féle Camera Remix. Most Joel Corey-t hozom, és hozzá egy üzenet is tartozik.
1: Páromnak üzennék, hogy kitartás, már nem sokára érkezek én is hozzá. Házat újítunk.
0: Az kemény dió. Ha ezt túléli egy kapcsolat, akkor tényleg bármit.
1: Most már lassan egy fél éve csináljuk be házfelújítást, úgyhogy és még messze a vége, úgyhogy.
0: Akkor vannak már sztoriaid, mert egy könyvet tudnál
1: vannak,
0: írni.
1: Vannak. Olyan dolgokat tapasztaltunk.
0: 0620-311-111 a hívható SMS és Viber számunk, ez pedig a Stay a Little Long.

közlekedési információk már is az élő kívánság műsorban. Fót és Csomád között nem működik a vasúti átjáró, ezért bődületesen nagy dugó van. Fót irányába is, Csomád és Feresegyház felé is, ezt Barbitól kaptam üzenetben, és élénk a forgalom Budapesten a Hegyalja úton, a Pest-Buda irányba. Hát ez inkább teljesen normális, mert törvényszerű. Egyéb közlekedési info is jöhet, 0620-3111-111 a számunk. Közlekedési infók után pedig egy klasszikus, popklasszikus, a Moves Like Jagger a következő üzenet hatására. Hello Márti apunak és anyunak üzenem, hogy szeretem őket.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és nagyon fontos, stratégiailag nagyon fontos info, Rádió 1-esek. Ha felcsendül ebben az órában a Cyril féle camera, ugye az Ed Sheeran hivatalos remix, azonnal érdemes hívni minket a 0620-3111-111-es számon, én pedig már írom is az újabb neveket a vendéglistára. Május 24-én együtt bulizunk a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Szóval ez az a dal, amit figyelni kell, bármikor jöhet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
6: Mit olvassunk ma?
7: A láthatatlan kincset.
4: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
8: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
10: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
11: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
3: Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és izgalmak a folytatásban. Írom az újabb neveket a vendéglistára. Vagy nem? Hát az el kell találni a dalt.
1: Kata.
0: Kata, hello, itt Márti. Honnan hívsz?
1: Egerből.
0: Nyertél már jegyet a bulinkra?
1: Nem még.
0: Soha életedben?
1: Se.
0: Tavaly se voltál?
1: Nem.
0: Ó, hát akkor egy új világ fog megnyílni előtted hamarosan, de várjunk. Mi volt ez a dal, amit hallottál?
1: A Szilvétől a kamera.
0: Ami eredetileg kinek a dala?
1: Egy Sirán.
0: Már csak arra kérdésre kell válaszolnod, hogy Cyril hogy szereti a vajaspirítóst? Sósan vagy enyhén? Hagymásan. Vicceltem.
1: Sósan.
0: Tizedik vagy az a lényeg.
1: Köszönöm. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Ez igen!
1: Köszönöm szépen!
0: Fontos info még, hogy ne tedd le a telefont, jó? Felvesszük az
1: jó,
0: adataidat. Benne. Játék a következő órában is lesz, Sam Feld, Post Malone. Nagyon fontos, hogy tudni kell az előadót és a dal címet is. Ha ez felcsendül, ez a dal, Sam Feld és a Post Malone, akkor érdemes tárcsázni minket tizedikként, és már írom is a neveket a vendéglistára. Május 24, Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és indítok nem sokára egy óriás Rádió 1-es kedvencet. Hát nagyon erős lesz az UV holnap, Rádió 1-esek, erre készüljünk, és aki velem együtt nagyon várja, hogy végre legyen egy kis csapadék, én virágmagokat szórtam ki a héten, úgyhogy hát kémlelem minden nap az eget, szerdára írnak kiadósan mennyiséget, úgyhogy legyen így.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Halló, szia Márti, Őrs vagyok megint Finnországból.
0: Jaj, de örülök, hogy hívtál. Hogy vagy, Őrs?
2: Köszi szépen, jól, szép idő van, lehet fagyizni.
0: Pont nem ez lett volna az első gondolatom Finnországgal kapcsolatban, de ennek örülök, hát hogy ez gyors és lassú gondolkodás, erre szokták azt mondani. Kinek üzensz, kinek szóljon a következő igazi mai sláger?
2: Csillának és Jarinak szeretném, ők a keresztüleim Budapesten érnek.
0: Oké, már továbbítottam is nekik, és köszi, hogy itt vagy velünk hétfő este. Szia!
2: Köszi, szia!
0: Ezt a hamarosan

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620...

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Skoda.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
8: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
7: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
8: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Roppant jó májusi bajnokajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfogyasztott express hasábburgonya bruttó 2799 forint. 4 csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint. Május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
11: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Tökéletes az időzítés a váltásra. Válaszd minden idők legerősebb iPhone-ját, és válts iPhone 17 Pro-ra az iStyle-nál. Easy Upgrade előfizetéssel már havi 20.200 forinttól a tiéd lehet. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek az üzleteinkben és az iStyle.hu-n. iStyle, a te Apple szakértőd.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1160 helyszínen 76.109, emelt szinten 2417 vizsgázó tett érettségit ma, közölte az oktatási hivatal. A debreceni utakon is fokozott rendőri ellenőrzés várható a héten. A nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzik. A távhővezeték felújítását végzik mától a Teleki utca 24 és 38 szám közötti szakaszon. A bontás az épületek előtti járdaszakaszok és a tömblehajtók használatának részbeni korlátozását jelenti. Éjszaka a délnyugati szél délire fordul, és kissé megerősödik. Hajnalra 9 fokig hűl a levegő. Kedden is marad a jó idő, és már 28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival!

0: közlekedési információk már is a 2 órás élő kívánság műsorban. Ezt Zolitól kaptam. Ó, sajnos baleset. 31-es főút Maglódnál 2 személyautó ütközött össze, és jelenleg félpályás korlátozás van a 25-ös kilométernél. Ami a fővárost illeti, a Csalogány utcában erős a forgalom, köszi Ziti. A Hegyalja úton viszont mindkét irányban primán lehet haladni. 0620-311-111 az elérhetőségünk. A közlekedési infók után.
1: Halló, szép estét!
0: Halló!
1: Szennyi vagyok Püspökladányból.
0: Szia, Márti vagyok a stúdióból.
1: Na.
0: Ah.
1: Van kívánság műsor most?
0: Minden este? A Juhász Gergővel szokott lenni, fók után.
1: Halló, szép estét!
0: Halló!
1: Szennyi vagyok Püspökladányból.
0: Szia, Márti vagyok a stúdióból.
1: Na.
0: Ah.
1: Van kívánság műsor most?
0: Minden este? A Juhász Gergővel szokott lenni, ne zavarjalak össze, hogy most én ülök itt, a Gergő pihen.
1: Nem.

0: hogy püspököd anyja küldte üzenét. Tehát hallgassák a rádiót.
1: Igen. Táncolj püspökladány. Ezt is mondhatnám, hogy DJ lennék a diszkóba, püspökladányban.
0: És telefonra fel?
1: Jó, bármit is jelentsen ez. Neked küldöm a következő igazi mai slágert, és köszi, hogy itt vagy velünk.
0: Én köszönöm.
1: Na hát, Rádió 1-esek, ez egy olyan zene, amit hamarosan élőben hallunk majd a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Érkezik hozzánk ugyanis Sam Fett, és ezt a dalt a Post Malone-t tuti, hogy pörgeti. Majd jön még Cyril, a Swish Disco, Accent, a Rádió 1-es DJ-k, minden egyéb infót van a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Na gyere, Sam!
2: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és újabb izgalmas pillanatokhoz érkeztünk.
1: Halló, szia Márti, Tibi vagyok.
0: Hello, Tibi. Tibi, nagyon jól csináltál eddig mindent, de mi volt ez a dal, amit hallottál? Mi a címe, ki az előadó?
1: A Sam Feltől a Post Malone.
0: Tök jó vagy. Hihetetlen, nem, hogy nem sokára élőben hallani fogjuk. Hát, vagyis hát egy DJ szedben, ugyebár, hiszen Sam Felt egy DJ. Képzeld el, hogy 10. vagy.
1: Nem mondod?
0: Dehogy nem.
1: Jézusom. Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Ügyes voltál, gratulálok! Kivel fogsz bulizni, azt tudod? Mert hogy ez egy páros jegy.
1: Természetesen a párommal.
0: Nagyon jó, nagyon jók lesztek. Ne tedd még le a telefont, jó? Hamarosan találkozunk.
1: Nagyon köszi.
0: Mert aztán a buliban, a tömegben vigyázni kell, hogy az ember el ne hagyja a párját, aztán jöhet a nagy kérdés, where's my husband, hol van a férjem? Dóri kérését teljesítem, most egy csodálatos énekesnő igazi mai slágerét hozom. Hát lehet, hogy elvette tőlünk az élet Amy Winehouse-t, de

0: igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. A mikrofonnál Kismárti, hát mondanám, hogy Juhász Gergő magyar hangja, most nekem is elkélne egy magyar hang. Valami történt a hangommal. Ó, oh, majd visszajön holnap szerintem. És hogy ki van a vonalban? Ez már is kiderül.
1: Hello!

0: énekes vagy, vagy csak ez az a dal, amit ti nagyon-nagyon kedvelsz?
1: Hát én nagyon szerettem a Lady Gaga-t.
0: Ó, hát te annyira picúr vagy, hogy amikor kijöttek az első dalai, még meg sem születtél.
1: Igen, tudom.
0: Na hát bekészítettem, és jön nem sokára az Abrakadabra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát, hogyha valaki most állítja össze a szettet, a ruhatárat holnapra, folytatódik, sőt, fokozódik a meleg, 27 fokos csúcs is lehet napközben, erős most már az UV-sugárzás, ez nem csak a nyári hónapokban van így, úgyhogy most már ez is legyen ott a fejünkben, ha sokat vagyunk a napon. Szerdán talán megérkezik az eső. Nagyon várjuk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

Ez volt a két órás élő kívánság műsor, de most jön még csak a java, a menő DJ mixek. 8-kor indul a diszkósít, aztán a World is My Radio Show, és még egy üzenet. Hello Márti, ha már születésnapi fesztivál lázban égünk, egy korábbi előadótokat, Joel Corit játsz le nekem, léci. Tomi írta SMS-ben a 0620-311-111-re, bizony vele is bulisztunk már, és milyen jó volt. Május 24 Budapest Park, pünkös vasárnap, újra jövünk. Kis Márti voltam, jön nem sokára a diszkósít.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: bevonásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Indulunk! Disco! Disco! Disco!
1: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával! Hogy?
2: Szevasztok, szép estét, ez a rádió, egy csak igazi mai slágerben indul a diszkós, itt Radio Show, május 4-e van, May the Force be with you, legyen veletek, meg diszkóval is legyen az erő, ezt kívánom neked. Hanvai PG-t van, Bárány Attila, full élőben vagyunk, és Star Wars napon egyébként, ezért így indulunk.
3: Hogy mekkora vagy, de komolyan, nagy színpad, DJ Junior nagy színpad.
2: Összeraktam egy ilyen mesapot.

0: 4-e. És nagyon okos, igen, jó.
1: Hello, a May the Fourth és a May Fourth. Így van. Ez jó, jó, jó fordítottad, szóval egyébként. Ez a román angol magyar.
0: Akkor javítsák ki nyugodtan. Bármikor gondolkod
1: ezen. Ez a lényeg. Túl magyar ezek, túl beszélik. Egy biztos, hogy indul a ma esti diszkosi tédesül, de mivel is?
2: A Cry for You-val, meg a Star Wars címzenével. John Williams zenekara játszott az elmúlt percekben. Összebesapolt, ami gyorsan. Úgyhogy igen, ott vagyunk TikTokon, most már megyünk. Várjál, rá kell nyomnom az élőzésre. Nem, benn vagyunk, gyerekek. Meg a YouTube-on is. Jó szórakozás mindenkinek, este 9-ig tartsatok velünk, ez a Diszkosit, itt a Rádió 1-en.

vesebeteg, három orvosnál is mondtuk, mind a három ezt mondta, de ma voltunk egyébként egy orvosnál, aki egy picit biztatott minket, és majd valamikor 2-3 nap múlva kiderül, hogy mi van diszkókutyámmal. Egy biztos, hogy köszönöm tényleg az egész országnak, aggódtok érte, zseniális gyerekek lerajzolták diszkót, elküldték nekem, kutyás fényképek érkeztek, de egyébként a kedvenc hozzászólásom és ezzel kapcsolatos ilyen megnyilvánulás, ami nagyon mélyen érintett, és ezt szeretem a legjobban. Nem bírtalak sose egyáltalán téged, de Dizsi kutyának minden jót kívánok, szedd össze magad, te is meg a kis csöpp is.

0: csak jó bulást kívánok.
1: Ezért azt mondtam, hogy made the fort be with you, hogy diszko erős legyen. Diszko erős legyen, mert erősnek kell lennie. Nincs mese. Na, megyünk tovább egy ilyen vidám dal, a Turn the Lights Off, eredeti valódi DJ Juniorban. Ez is benne van a pakban, amit holnap majd kirakok. A Facebook oldalamra le lehet majd tölteni. Katóval és Johnnal megyünk tovább itt a Diszkocsit Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: diszkos itt Legends lesz. Ennek lehet, hogy új neve van, mert itt most többet játszunk, mint másfél óra.
1: Long Legends!
2: Maraton.
1: Na de hol?
2: Diszkos itt Legends Maraton. Mezőtúron.
0: Mikor kezdünk?
2: 7 órakor a New Week, 9-kor a Junior, 11-kor a Bárány, és 1 órától Hanvai PG zenél majd.
0: 2 órát fogunk játszani fejenként, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatos játékunk van a Diszkos itt Facebookján. Minden este lesz ilyen játék, pontban 8-kor kikerült, tessék csekkolni.

és egy ilyen kerti pizzapartin voltunk, ő csinált a pizzát, én diszkoztam, köszönöm mindenkinek, aki ott volt. Szombaton egyébként Dombovára játszottam, szenzációs élmény volt, és szombaton volt a fővárosra egy buli. Én egyébként a magyarokra büszke vagyok.

0: 9 órától, és 60 perc lesz az egész. Utána pedig megyek Debrecenből a Németi Pistivel, a Volt egyszer egy Egoist Partin fogok zenélni. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Egyébként nekem volt egy ismerősöm, aki ezen a bulin ott volt, ő dolgozott, ő legalább pénzt keresett. Ez egy jó hír.
0: Ez jó, és nem aludt el.
1: Csak este 7-ig volt, képzeld el, tehát korán kezdett.
2: De remélem nem a hangosító részlegen dolgozott, mert oda kellett volna még szakember.
1: Máshol dolgozott. Annyit akartam még mondani egyébként, hogy igen, pénteken a Várányéka nyomon mezőtúron Diszkosít Legends lesz. Szombaton meg ugyanott, ahol az Attila, Kiskó Alason, csak én éjféltől fogok majd játszani természetesen. Most már nem beszélünk, csak annyit, hogy Rádió egy születésnapi fesztivál, figyeld, mert neked hozom a pénzt, adjál majd vissza. Az fontos, Korolova, a Switch Diszkóval, aki itt lesz május 24-én, a Rádió egy születésnapi fesztivál, mellük megyünk tovább.
0: Ezzel kapcsolatosan még van mondani.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger mert diszkosít Rádió, és a DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel. Én nem tudom fejből, hogy májusban hova megyünk, de egy biztos, hogy most pénteken megyünk mezőtúrra, 31-én pedig ugyebár közönség találkozunk lesz diszkosít pizza kóstolás, ahol az első 150 vendég ajándék szelet diszkosít pizzát kap. További infók nem a diszkosít Facebookján.
1: Nagyon fontos, illetve
2: monitor
1: hangfalat viszek pátyra, ez nagyon fontos.
2: Ja, mert diszkozunk is.
1: Így van. Na, és akkor mondom, tehát most hétvégén mezőtúron pénteken bulizhattok velünk, maratoni 6 órás diszkosít Legends lesz, 22-én pénteken túrkeve, nem turkálunk, túrkeve. Igen. És aztán szombaton, tehát 23-án Vonyarcvas egy, 24-én pedig Rádió egy születésnapi

0: voltunk, de ma este igen. Diszkosít, dalpremier és videoklip premier május 24-én, vasárnap a Budapest Parkban.
1: Beszélgettünk itt ilyen nyitott szórakozóekről, hogy eszembe jutott, játszok egy Kashmir dalt, Wild Ride, a dal nem olyan jó egyébként, de mindegy, játszok meg igazi mai slágert, viszont ez ilyen Riós remix, az van itt ráírva, Riós remix.
0: Jaj, értem.
1: Olyan lesz.
2: Maranyos vagy.
0: A főnök hallotta, remélem, hogy
1: ez nem volt. Tudok beszélni? Nagyon jó. Ja, nem.

0: Ez nagyon fontos, meg az is nagyon fontos, hogy július 4-én lesz Club Speed Open Air Budapesten.
1: Megyünk.
0: Na, készüljetek, jó? Ott lesz a Schulz is, aki nem sokára szülinapos, meg a Küll is, meg én is, meg szerintem a Flash is.
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és tényleg Hambai Pícsi voltam, búcsúzom ma estére, pénteken ugyebár mezőtúr, játék kint a Diszkosit Facebookon, tessék csekkolni, szombaton pedig a fővárosban várok majd mindenki sok-sok szeretettel. A budapesti rezidenciámon Fatboy-jal és Goldhand-del szavaztok.
0: Én meg azzal búcsúzom, hogy pénteken a srácokkal ugye a Diszkosit Legends, mezőtúron szombaton, meg ott játszom a bárány. Csak én éjféltől Kisfunhalas főterén, nagyvárosi rendezvényen, és meghúzzuk még egy picit a végét, ha van idő. Adam Beyer, Close Your Eyes, mindenki csúrka be a szemét, és élvezze egy kicsit a technózenét, mert ezzel zár a Diszkosit itt a rádiógyen. Holnap este 8-kor újra jövünk, szevasztok!
2: Cső!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kell a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: bemutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk innentől ezt a következő három órát. Friss megjelenések, zenehírek, jó sok minden vár rátok. Először Metzger Viktóriával. Hello Viki!
1: Sziasztok, szia Geri!
0: És pontosan 20 nap múlva jön a Rádió egy születésnapi fesztivál. Az Ausztrál Cyril lesz az egyik legjobban várt külföldi sztár fellépő.
1: Bizony, és most tőle fogok hozni egy remixet, amit Ed Sheerannek készített a kamerára, úgyhogy ezzel startol a World Is Mine Radio Show.

0: akikkel együtt bulizunk majd a Rádió egy születésnapi fesztiválján május 24-én. Ugye ott lesz Cyril, ez az ő remixe volt, Sonny Foder a dalára, a Think About Us-ra, most pedig jön Samfeld.
1: Bizony, és igyekszem majd előmelegíteni neki a tereptet, ugyanis én fogok formápolni neki, ami már nagyon izgalmasnak hangzik, nagyon alá fogok építkezni, egyébként lesznek nekem is saját vendégeim, amiről majd nyilván fogunk beszélni a jövőben, ugyanis lesznek nagy bejelentések, de abszolút house-szettel készülök majd Samfeld előtt. Úgyhogy tőle most jöjjön Rosalinnal közösen Hurt Like Mine.
0: És Samfeld üzen is nektek valami fontosat, figyeljetek!
2: What's up, I'm Samfeld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
0: Gyorsan fordítok, Samfeld azt mondta, hogy gyertek és bulizzatok velem a Rádió egy születésnapi fesztiválján május 24-én Budapesten. Erről minden információ a Facebookon, valamint a www.radio1.hu-n. Samfeld, nagyon-nagyon várunk, 20 nap múlva.

0: mögött egészen 11-ig, aztán Kollár jön 11 és éjfél között, és Bob Sinclair szenzációs új dalával folytatjuk. Egyszerűen árad belőle a nyári hangulat, olyan, mint egy klasszikus house zene, mondjuk 15-20 évvel ezelőttről. Neked hogy tetszik, Viki?
1: Hát én nagyon szeretem Bob Sinclairt. Egyébként Bob Sinclair az, aki nem tud megöregedni, nagyon menő, érzi a trendeket, és nem csak zeneileg, hanem a social médiában is. Nagyon jó videókat szokott egyébként posztolni, mindig röhögök, és amúgy nagyon szeretem a gyerekeit is, gyönyörű gyerekei vannak, és egyébként a lányát tanítja zenélni. Úgyhogy én bírom az ilyen apukákat, akik menők.
0: És akkor jön ez a menő apuka.
1: Bizony, Kieszával érkezik a legújabb tőle, ez az I Can't Wait.

0: A lemezjátszói mögött egy saját dalod jön most, ami napközben is pörög nálunk, és nagyon szeretik a hallgatók.
1: Ó, de jó ezt hallani, Gerikém. Hát hozok majd még ilyen saját dalt. Remélem egyébként, hogy lesz lehetőségem együtt dolgozni azokkal, akikkel érkezik a következő dal. A Stadium X-el és Sam Gray-jel, ez a Let You Let Me Go.

0: Anima, Argi és Magnus, ez volt a Higher Power, mennyire fantasztikus ez a zene, nem igaz? A World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en, és lesz még egy csomó hasonló különlegesség 10 óra után is, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy képenforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: will leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: elmúlt este 10, itt is vagyunk újra. Hello mindenkinek, és figyelem, ebben az órában egy nagyon fontos dolgot fogok nektek elmondani Balázsék jövő héten induló délutáni roadshowjával kapcsolatban, ahová természetesen a rádió egy live mixel idén is elkísérjük őket pár perc múlva. Mondom a részleteket, Viki pedig indítja a második kört. Hajrá!
1: Bizony, egy óriási kedvenccel szeretnék startolni, ez a zseniális feldolgozás Side Piece-től. Itt is van a Cry For You.

talkshowja, ahová a rádió egy live mix is elkíséri őket. Délutánonként 4-től 5-ig formapolunk majd Balázséknak, az első állomás Győrben lesz, aznap Jaminával nyomjuk majd a rádió egy live mixet Balázsék előtt, és nagyon-nagyon fontos, minden délután várjuk a legnagyobb rajongói csoportokat. Jövő héten hétfőn tehát a nagy Jamina

0: és friss szerzemény tőle. Ez volt a Flow, a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és maradunk a friss megjelenéseknél. A Medúza érkezik, észvesztően jó ez a dal.
1: Nem is szeretnék itt teketóriázni, mert itt is van már a háttérben Medúza, és a legújabb tőle a Don't Wanna Go Home, ez érkezik most itt a Rádió Egyen.

0: éve visszatérő vendég volt Magyarországon, rengeteg fellépése volt egy időben a fővárosban, most pedig érkezett tőle egy friss dal, és ez a zene mindent tud, amit egy tökéletes nyári slágernek tudnia kell. Szerintem bomba.
1: Igen, úristen, emlékszem, mennyit játszottuk őt, mindenhol dübörgött az Alex Kenji, bármit kihozott, azt mindig játszottuk. És hála Istennek nem fáradt el az úriember, úgyhogy hozott nekünk egy bambolét, amit most előre szeretettel játszunk itt a Rádió Egyen is, csak itt szól nálunk a Verizmár Rádió Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show hétfő este. Metzger Viktória mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Maradjatok, nem fogjátok megbánni, villámgyors helycsere a lemezjátszóknál. És jön Kollár.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél.
3: Felkészültél.
4: Védj egy nagy levegőt.
3: Védj egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
4: Are you ready? Radio 1 Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész

0: híre szerint Kollár viszi nálunk tovább a hétfő estét. Hello, Kollár!
1: Jó estét, drága rádió! Egy boldog májust mindenkinek, megvolt a munka ünnepe, úgyhogy Taylor Swift-tel kezdjük a mai utolsó órát, ami egészen Shakespeare Hamletjéig visszanyúlik, ez a Fate of Ophelia. Ezzel folytatódik a Verizon Radio Show.

0: Nagyon bírod ezt az új Bob Sinclair dalt, aminek nagyon különös a hangzása, nagyjából olyan ez az zene, mintha mondjuk 15 évvel ezelőtt készítették volna, és szerintem ez az egyik legnagyobb erőssége.
1: Abszolút, ez egy visszatérő hangzás, amit Bob Sinclair használt ebbe a dalba, egyébként nagyon nagy személyes kedvencem a csávó, egy igazi kretén, ahogy azt szoktuk volt mondani a szakmába. Megmaradt, hűséges maradt az ő motivumaihoz, úgyhogy Bob Sinclair a folytatásban. Jön az I Can Wait, ezzel folytatódik a Burry's Radio Show.

0: az összes Rádió 1 DJ ott lesz természetesen, és most mutatunk egy remixet az egyik külföldi fellépőtől, aki Ausztráliából repül majd ide.
1: Igen, nagyon kemény menet lesz a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. A tavaly egyik nagy ágyúja és a Rádió 1 egy nagy személyes kedvence, a Cyril, ő is itt lesz velünk május 24-én, úgyhogy jön a Think About Us, ezzel folytatódik a Verizma Radio Show.

0: érkezik a Loco Locoval. Tudjuk, hogy imádjátok ezt a dalt. Egyébként szerintem kevesen tudják, de Gordo bizony Carnage néven egyszer már meghódította az egész világot. Igen, Gordo egyelő Carnage-el. Egyébként Avicii-nek is egy nagyon-nagyon közeli barátja volt, és akkor jöjjön az a dal, amitől hangos lesz minden buli és minden nagy fesztivál idén nyáron.
1: Loco Loco Loco, így van, Geri, nagyon jól mondja, és szerintem ez a dal azért tudott nagyon-nagyon ütni a megjelenéskor, mert már a megjelenése előtt is hatalmas nevű DJ-k pörgették, úgyhogy ezzel folytatódik a World Is My Radio Show, jön a Loco Loco.

0: rendesen rárúgtuk az ajtót a hétfő estére. Kollár állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Balázs, zseni voltál ma este is, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm, én is várok vissza mindenkit 2026-ban is minden hétfőn este 11-től.
0: Ma pedig Szemfelttel zárunk, akit nagyon várunk 20 nap múlva, május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Ő lesz az egyik nagy nemzetközi sztár fellépő, ez a Heart Like Mine. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Balázsék pedig ma reggel is jönnek, a játék pedig folytatódik náluk. Tavaszi nagy takarítás. Elképesztő ajándékokért. Én pedig hozom továbbra is az igazi mai slágereket. Most Taylor Swift és a The Fate of Ophelia a rádió egyen.

0: csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Alex Warren a fogyadásban, aki szerintem motivációs előadásokat is tartatta. Nagyon sok hullámvölgy volt az életében, amiből viszont mindig fel tudott állni, ki tudott jönni, és fel tudott érni a zenei világ csúcsára. Alex Warren az igazi mai slágerrel, ez az Ordinary itt a Rádió 1-en.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy újdonság Ray Daltontól. Én nagyon bírom ezt a dalt, meg nagyon bírom egyébként Ray Dalton karakterét is. Akármikor megnézek tőle egy sztorit, vagy bármilyen videót, amit feltöltenek a social-ben, mindig jó kedvű, mindig jó a kisugárzása is. Szerintem ez nagyon sokat számít. Hát meg persze azért az is számít, hogy ilyen jó dalokat kell csinálni. Ray Dalton, Blood Runnin', az igazi mai slágerek között itt a Rádió 1-en.

Rádió ez csak igazi mai sláger megy, egy óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között Kashmir, egy amerikai producer, de indiai gyökerekkel, és ez szerintem a következő dalon is érződik, ami hát nem mellesleg egy óriási sláger, Kashmir Wild Ride, ezt nyitom a Rádió 1-en.

annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsik pedig jövő héten indítják a rócsót. A dátumok és a helyszínek: jövő hét hétfő Győr, Kecs, Sopron, Szombathely, Szerda, Dunajváros csütörtök és péntek Debrecen, és nem csak Balázsik mennek, hanem a Rádió 1 DJ-k is, mert 4-től 5-ig Live Mix, 5-től 8-ig pedig Balázsik délutáni rócsó. Most meg igazi mai slágerek, sőt, egy vadi új Joel Corey Galantis, Stay a Little Longer, ezt indítom már is.

0: dies with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: A igazi mai slágert hall.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy május 24-én pedig Rádió egy születésnapi fesztivál igazi világsztárokkal érkezik, majd Cyril érkezik, a Swiss Disco, és érkezik Sam Felt is, aki hát ilyen dalokat hoz nekünk. A legnagyobb kedvencek között ez a Heart Like Mine. Itt a Rádió.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagyon sokan kérdezik, hogy lesz-e ma játék Rádió 1 születésnapi fesztivál belépőkért. Most Viberen legutóbb éppen Zoca aláírással. Gondolom az egyébként Zsocca akar lenni, de nekem így is jó. Na, hát a válaszom az Viberen is, meg itt is, hogy lesz bizony. Szóval figyelni kell az előadóinkat. Például ezt is, ha most lenne játék, akkor már lehet-e telefonálni. Accent ugyanis érkezik hozzánk fellépőként. Most meg Szerával, Misha Millerrel a Don't Leave-et hozza itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.